0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Hivatalos amerikai kormányzati dokumentum erősítette meg a Trump család kolozsvári ingatlan beruházási tervét, miután a projektbe került Donald Trump amerikai elnök 2026-os vagyonnyilatkozatába, közölte vasárnap az erdélyi Transtelex hírportál, írja az MTI. A héten közzétett több mint 900 oldalas vagyonnyilatkozat szerint a Trump Organization két megállapodással rendelkezik a kolozsvári projektre vonatkozóan, egy márka használati licenc szerződéssel és egy szálloda üzemeltetési menedzsment szerződéssel. Az MTI információi szerint a tervben lévő ingatlan komplexum luxushotelt, lakóparkot, bevásárlóközpontot és golfpályát foglalna magába. A Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány visszautasította Magyar Péter állítását, miszerint közvetlenül a választások előtt kapott volna a szervezet 7 milliárd forint közpénzt, és közölte. A támogatásról már tavaly tavasszal döntött a kormány, a kifizetések pedig 2025. júniusában és 2026. januárjában történtek. Magyar Péter szerint az összeg a korábbi 18 milliárd forinton felül érkezett az Áder Jánoshoz köthető alapítványhoz, és annak felhasználását firtatta egy közösségi médiában közzétett bejegyzésében. Az alapítvány politikai támadásnak nevezte a bírálatokat, és azt állította, hogy a Planet Budapest Expo finanszírozása és megszervezése végig nyilvános volt. Nincs félnivalója azoknak, akik az atomenergiában látják Paks jövőjét, amiatt, hogy Kapitány István egy köztudottan atomenergia ellenes helyettes államtitkárt nevezett ki a Gazdasági és Energetikai Minisztériumba Bart István személyében. Erről Cseh Tamás, a Tolna 3-as számú egyéni választókerület képviselője beszélt rádiónknak.
2: Bart úr, ő az egyik kinevezésre került ember. Abban a szakértői csoportban például, amelyik Paks 2 projektnek a megvalósulását, megvalósíthatóságát, de nem akarom, hogy félrecsúszom, tehát nem arról az, hogy megvalósítható-e vagy nem, hanem hogy hogyan valósuljon meg. Tehát ebben a szakértői grémiumban Bartó nincs benne. Tudnélik, őt a nuklearitásról nem kérdezik. Ez egy energiamix. Vannak benne megújuló energiák, nem megújuló energiák. Magyarországnak van egy stratégiai érdeke, hogy bizonyos mennyiségű energia mindenképpen rendelkezésre álljon, lehetőleg minél több forrásból, de minél több hazai forrásból. Tehát van olyan kérdés, szél, nap, energia, amiben biztos, hogy Bart urat kérdezi meg miniszterelnök úr, miniszter úr, hiszen azon a szakterületen látszik, hogy komoly évtizedek állnak ő mögötte. Az egy más kérdés, hogy őnek most egyébként van egy ellenérzése a nuklearitással szembe, és ez ugye bennünket az átlagosnál is sokkal jobban érdekel, de én azt gondolom, hogy nagyon sokszor már miniszter úr, kapitány miniszter úr is, vagy akár Magyar Péter miniszterelnök úr is szilárdan hitettett amellett, hogy a nukleáris energiára az elkövetkezendő 15-20-30 akárhány évbe számít a Tisza kormány, számol vele, számít rá.
1: Megemlékezést szervez a paksi zsidó lakosság deportálásának 82. évfordulója alkalmából Paksváros önkormányzata július 8-án szerdán 18 órától. A rendezvénynek a paksi Pákolic István városi könyvtár mögötti tér ad otthont. Az ünnepségen beszédet mond Barnabás István alpolgármester és dr. Kuruc Ákos, a pécsi zsidó hitközség rabbia, közreműködik Teszter Nelli zongora művész. A program részeként emléktáblát avatnak az egykori zsinagóga emlékére, valamint elhelyezik az emlékezés köveit a holokauszt emléktábla alatt. Különleges kulturális élmény várja az érdeklődőket augusztus 11-én 18 órától a Rákóczi Filmszínházban Bölcskén, ahol a Petőfi program keretében lép fel a Fitos Dezső társulat. A Jövünk a hagyomány című táncszínházi előadás sodró lendületével, magával ragadó ritmusaival és a Kárpát-medence gazdag néptánc kultúráját bemutató látványvilágával ígér felejthetetlen élményt az érdeklődők számára. Az előadás a hagyományok tiszteletét és továbbélését állítja középpontba, miközben a néptánc és a népzenek különleges világába kalauzolja a közönséget.
0: És most, sporthírek a Paksefemen.
1: Ifjúsági Európa bajnok lett a Szekszárdi Kajakkenu Sport Egyesület versenyzője Görbe Dávid, a romániai Pitestiben megrendezett Pedal Europe maratoni Európa bajnokságon. Az ifjú versenyző Tóth Domonkossal az UTE versenyzőjével állhatott a dobogó legfelső fokára, amely kapcsán így nyilatkozott rádiónknak.
3: Rendkívül örültünk Domonkossal, meg azért így egy nagy kő esett le a szívemről, hogy ugye ezt is sikerült elérnünk, és hogy azért nagyon fárasztó futamunk volt, és hogy annak a végén azért jól esett aranyéremmel célba érnünk, szóval így jól esett.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
4: Paksfm.
0: Paksfm.
4: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Répacsok színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretnénk.

0: volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Újabb hőhullám érte el vasárnap Franciaországot, írja a Magyar Távirati Iroda. Az MTI értesülései szerint a hőség riasztás alá került déli megyékben, a hőmérséklet ismét elérheti a 40 Celsius fokot néhány nappal a történelmi hőhullám után. Változékony, gyakran szeles idő várható a héten, de a kánikula nem tér vissza, a hőmérséklet csúcsértéke általában 30 Celsius fok körül alakul, és a hajnalok is frissítőek lesznek, derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből, melyet vasárnap juttattak el az MTI-hez. Az előrejelzésből az is kiderül, hogy a sok napsütést olykor felhőzet zavarja, de záporzivatar inkább csak a hét elején fordulhat elő. Nincs félnivalója azoknak, akik az atomenergiában látják Paks jövőjét, amiatt, hogy Kapitány István egy köztudottan atomenergia ellenes helyettes államtitkárt nevezett ki a Gazdasági és Energetikai Minisztériumba Bart István személyében. Erről Cseh Tamás, a Tolna 3-as számú egyéni választókerület képviselője beszélt rádiónknak.
2: Bart úr, ő az egyik kinevezésre került ember. Abban a szakértői csoportban például, amelyik Paks 2 projektnek a megvalósulását, megvalósíthatóságát, de nem akarom, hogy félre csúszson, tehát nem arról az, hogy megvalósítható-e vagy nem, hanem hogy hogyan valósuljon meg. Tehát ebben a szakértői grémiumban Bart úr nincs benne. Tudnélik, őt a nuklearitásról nem kérdezik. Ez egy energiamix. Vannak benne megújuló energiák, nem megújuló energiák. Magyarországnak van egy stratégiai érdeke, hogy bizonyos mennyiségű energia mindenképpen rendelkezésre álljon, lehetőleg minél több forrásból, de minél több hazai forrásból. Tehát van olyan kérdés, szél, nap, energia, amiben biztos, hogy Bart urat kérdezi meg miniszterelnök úr, miniszter úr, hiszen azon a szakterületen látszik, hogy komoly évtizedek állnak ő mögötte. Az egy más kérdés, hogy őnek most egyébként van egy ellenérzése a nuklearitással szembe, és ez ugye bennünket az átlagosnál is sokkal jobban érdekel, de én azt gondolom, hogy nagyon sokszor már miniszter úr, kapitány miniszter úr is, vagy akár Magyar Péter miniszterelnök úr is szilárdan hitettett amellett, hogy a nukleáris energiára az elkövetkezendő 15-20-30 akárhány évbe számít a Tisza kormány, számol vele, számít rá.
1: Megemlékezést szervez a paksi zsidó lakosság deportálásának 82. évfordulója alkalmából Paksváros önkormányzata július 8-án szerdán 18 órától. A rendezvénynek a paksi Pákolic István városi könyvtár mögötti tér ad otthont. Az ünnepségen beszédet mond Barnabás István alpolgármester és dr. Kuruc Ákos, a pécsi zsidó hitközség rabbia, közreműködik Teszter Nelli zongora művész. A program részeként emléktáblát avatnak az egykori zsinagóga emlékére, valamint elhelyezik az emlékezés köveit a holokauszt emléktábla alatt. Július 10-én és 11-én idén is megrendezik a Németkéri napokat a sportpályán és a szabadidőparkban. A két napos eseményen barátságos labdarúgó mérkőzés, szabadtéri diszkó, egészségügyi szűrések, főzőverseny, alkotói és termelői vásár, valamint számos családi kísérőprogram várja az érdeklődőket. A szombati ünnepélyes megnyitott kulturális műsorok követik, az est sztár fellépője pedig Josh és Betty lesz, a bálon a Sandwich zenekar szolgáltatja majd a talpalávalót.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az élesztő. A Paks FM reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk. Élesztő! Élesztő minden hétköznap a Paks FM-en.

a rossz álmokról énekelt. A Bad Dreams indította az órát, de mindezek ellenére én természetesen remélem, hogy mindenki nagyon jól aludt, és mindenek előtt szellőztetett éjszaka, egészen kellemes volt a levegő. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Indul egy újabb hétfő, indul egy újabb hét, én Strasser Andi vagyok, ez már az élesztő 2026. július 6-án hétfőn. Nem mellesleg az év 28. hetét kezdjük a mai napon meg, és 21 fokot mutat a hőmérő. Itt Pakson a stúdiónál volt ez ennél rosszabb is, amikor 40 fokig felkúszott a hőmérő, akkor azért ilyenkor reggel 6-kor már inkább 26 fok volt, úgyhogy egészen jól állunk. Egyébként nagyon kellemes hétvége van mögöttünk, és a mai nap sem lesz tikkasztó a hőség, így lehet készülni. Kezdjük is az időjárással. A 30-35 fokok állítólag majd hétvégén térnek vissza, de addig maradnak a 20 fokok, 25 és 30 közötti hőmérsékletre számíthatunk hétfőtől péntekig. A mai napon is 29 fokos átlagos hőmérséklet, átlaghőmérsékletet ígértek az országra, miközben az applikációm szerint itt Pakson a maximum hőmérséklet 28 lesz délután 4 órakor, ennél nem lesz állítólag melegebb, és bár minden megyére kiadták az elsőfokú riasztást a várható zivatarok miatt, mert hogy egy hideg front súrolja állítólag a Kárpát-medencét a mai napon, ez a súrolódás úgy fog végbe menni, hogy állítólag a zivatarokból, az esőből Paks és térsége egy csepet sem fog kapni, de mindez csak előrejelzés, még akár máshogyan is lehet. Szóval, ami a készülődéseteket illeti, azért a nyári öltözék bőven elég, mert 27-28-29 foknál is a nap egyrészt nagyon erősen tud sütni, hogyha jut neki a felhők mögül, másrészt pedig néha azért tikkasztó, füllet hőség van 27-28-29 fokban is, úgyhogy nyári öltözéket ajánlok, és esetleg esernyőt azok számára, akik hosszan kell, hogy gyalogoljanak, vagy hosszabban kell, hogy gyalogoljanak a napnak bizonyos időszakaiban. Egész, tehát még egyszer, az egész országra kiadták minden megyére az elsőfokú riasztást. Ami tehát az időjárás jelentést illeti, ezek a legfontosabb információk. Persze fogunk azzal is foglalkozni, hogy fagyos nyári hajnal virradt a Bükkben a hétvégén, és a második legmelegebb júniuson vagyunk túl, de ezeket az adatokat már biztosan hallottátok. Ma van a csókvilágnapja, erről is szó lesz, és természetesen a hétvégi Gastroblues Fesztiválról is, hiszen lezajlott a 34. Nemzetközi Gastroblues Fesztivál hétfőtől vasárnapig, és vendégem is lesz majd ezzel a témával kapcsolatban. Fej Gábort várom 7:30-ra ide a stúdióba, a Paksi Charlie Firpo zenekar frontembere, illetve vezetője fel is lépett, nem is egy koncerten, az idei Gastroblueson is, és egy picit átbeszéljük majd vele, hogy hogy is sikerültek a koncertek. Egyébként szerintem nagyon jól sikerültek, és minden rendben lezajlott, és Sünd Balázs is ellátogatott az idei Paksi Gastroblues Fesztiválra, hogyha esetleg láttátok a Facebookon a videónkat a kis mini Sündről, akit cumis üvegből etettek éppen, akkor teljesen képben vagytok. Simontornyán lezajlott a Városnapja kétnapos rendezvénysorozattal, a Zaporozsec zenekar fellépésével többek között, és természetesen jönnek a következő nagy nyári programok a következő hetekben, erről is szó lesz, illetve természetesen a fürdőzéssel, a tavainkkal, a Dunával is fogunk foglalkozni, hiszen nem csak az a hír ezekben a napokban, hogy nem lehet fürdőzni a szelídítóban, várhatóan egyébként még ezen a héten sem, talán pénteken lehet változás. Nagyon alacsony a vízállás, ugye nem csak a Velencei tónál, hanem például a Dunán is, de mi a helyzet vajon Domboriban, Fandomboriban? Erről 8:30 után hallhattok, amikor FAD polgármestere Bordács József jelentkezik be majd telefonon keresztül. Egyébként úgy tudom, hogy a szabadságának az első napján, de azért azt mondta, hogy rendelkezésünkre áll, és át tudjuk ezt a dolgot beszélni, úgyhogy ezekről a
témákról lesz szó, és hát természetesen nem hagyhatjuk ki Taylor Swift múlt hét pénteki esküvőjét, amelyen állítólag 62 év után játszotta el újra a Beatles egyik legnagyobb slágerét Paul McCartney, és természetesen sztár özön volt az esküvőn, úgyhogy ezzel is fogunk foglalkozni. Akik szabadságolnak a mai napon, miért keltetek ilyen korán, azoknak nagyon jó szabadságolást kívánok, és nagyon jó pihenést, mindenki másnak kitartást a munkában. Na, Gimessel folytatjuk.

0: vadonatúj dala Harry Styles-nak az American Girls, a háromszoros Grammy díjas angol énekes, akit annak idején a One Direction-ben ismertünk meg, ezzel a dallal hódítja a slágerlistákat is, nem csak Európát, és nem csak az európai slágerlistákat. 6 óra, 19 perc van egészen pontosan. Jó reggelt kívánok a most csatlakozóknak is, és nagyon jó szurkolást a mai napra is. A mai napon óriási összecsapás várható. Este 9 órakor a szomszédok csapnak össze, portugál-spanyol mérkőzés várható. Valószínűleg több spanyol szurkoló van Európában, mint portugál, de akkor is izgalmasnak ígérkezik a mérkőzés. Miközben ugye ne felejtjük, hogy milyen mérkőzésen vagyunk túl, hiszen lezajlott tegnap este magyar idő szerint a Mexikó-Anglia összecsapás, és 2-3-as lett az eredmény, vagyis Anglia jutott be a legjobb 8 közé, mert hogy most ugye ez a tét egyébként a kritikusok már úgy írnak, hogy ez volt talán a VB eddigi legjobb meccse. Jude Bellingham duplázott, és a tornán már a 6. találatát jegyző Harry Kane góljával 3-2-re győzte le tehát Anglia a társrendezőt, Mexikót, aki egyébként állítólag óriásit küzdött, és hát ugye szokták mondani, hogy hát otthon játszani természetesen az mindig együtt jár azzal az elvárással, hogy győzön is a csapat, de hát végül is győzött, nem is egy mérkőzésen Mexikó az idei VB alatt. Egyébként az 54. perctől kezdve emberhiányban futballozott Mexikó, de így is kibírták az összesen 13 perces ráadást is, ha valaki lemaradt volna a mérkőzésről. Egyébként abban a stadionban játszottak, abban a stadionban csaptak össze, ahol Anglia 40 évvel ezelőtt azt a negyed döntőt játszotta Argentina ellen, amelyen Diego Maradona az évszázad egyik legszebb gólja mellett az egyik legvitatottabbat is megszerezte, amikor idézőjelbe téve Isten kezével volt eredményes. Maradónának ezt a bizonyos 86-os gólját egyébként többek között a Portugália-Horvátország összecsapás kapcsán is emlegették, hiszen Portugália úgy győzte le Horvátországot pénteken hajnalban 2-1-re, nem tudom, ki látta a mérkőzést, illetve ki hallotta az utána vitatott gólt, illetve nem gólt, hogy ugye Horvátország elméletileg egyenlített, de a gólt nem adták meg, mert ez a bizonyos okos labda, a futball VB okos labdája érzékelte, hogy a horvát csapatból Igor Matanovic fejéhez egy minimálisan hozzáért, tehát maga a labda. Mindenki, a közönség és a csapattársak és tulajdonképpen a szakértők is azt mondták, hogy ezt szabad szemmel nem lehetett látni, viszont az a hihetetlenül érzékeny szenzor, amelyet a labdába ültettek, az bizony érzékelte ezt a kis minimális hozzáérést, ami elég volt ahhoz, hogy les helyzetet hirdessen a bíró, és innentől kezdve nem adták meg a gólt. Óriási kérdés egyébként a szurkolók körében is, hogy bár a labda bizonyította, hogy csúcs technológiát szereltek bele, és ugye a FIFA többek között idén ezt az újítást vezette be, az úgynevezett Connected Ball technológiát, de azért mégis óriási kérdés, hogy egyáltalán a futballmeccseken erre biztos, hogy szükség van-e, tehát ezentúl majd szenzorok, drónok és egyéb kütyük fogják megmondani azt, amit egyébként nem is látunk, úgyhogy hát ennyit arról, hogy mi volt pénteken. Ugye az esetet azért emlegetem csak föl, mert Maradona góljáról, Isten kezével szerzett 86-os góljáról is említést tettek a tegnapi Mexikó-Anglia összecsapás során, és egyébként a pénteki Portugália-Horvátország összecsapás során is többen emlegették, hogy ha ez a szenzor az elmúlt 10 évek alatt is működött volna a labdában, akkor nagy valószínűséggel nagyon sok meccs nagyon-nagyon másképp alakul. Hát meglátjuk, hogy még a következő mérkőzések milyen vitatott kérdéseket vetnek fel, és hogy viselkedik a szenzorunk. Egy biztos tehát, hogy Mexikó, Anglia 2-3-mal zártam a tegnap esti meccset, ma este 9 órakor pedig Portugália, Spanyolország összecsapás várható, a tét a legjobb 8 közé jutás, úgyhogy óriási a tét, és hát azért két olyan csapatról van szó, amely az elmúlt évtizedek alatt többször bizonyított már, úgyhogy nagyon jó szurkolást kívánok mindenkinek. Hamarosan reggel 6:30 folytatjuk a Follow the Flow vadonatúj dalával, aztán Gabi jön a hírekkel.
1: Élesztő!

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Hivatalos amerikai kormányzati dokumentum erősítette meg a Trump család kolozsvári ingatlan beruházási tervét, miután a projektbe került Donald Trump amerikai elnök 2026-os vagyonnyilatkozatába, közölte vasárnap az erdélyi Transtelex hírportál, írja az MTI. A héten közzétett több mint 900 oldalas vagyonnyilatkozat szerint a Trump Organization két megállapodással rendelkezik a kolozsvári projektre vonatkozóan, egy márka használati licenc szerződéssel és egy szálloda üzemeltetési menedzsment szerződéssel. Az MTI információi szerint a tervben lévő ingatlan komplexum luxushotelt, lakóparkot, bevásárlóközpontot és golfpályát foglalna magába. A Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány visszautasította Magyar Péter állítását, miszerint közvetlenül a választások előtt kapott volna a szervezet 7 milliárd forint közpénzt, és közölte. A támogatásról már tavaly tavasszal döntött a kormány, a kifizetések pedig 2025. júniusában és 2026. januárjában történtek. Magyar Péter szerint az összeg a korábbi 18 milliárd forinton felül érkezett az Áder Jánoshoz köthető alapítványhoz, és annak felhasználását firtatta egy közösségi médiában közzétett bejegyzésében. Az alapítvány politikai támadásnak nevezte a bírálatokat, és azt állította, hogy a Planet Budapest Expo finanszírozása és megszervezése végig nyilvános volt. Nincs félnivalója azoknak, akik az atomenergiában látják Paks jövőjét, amiatt, hogy Kapitány István egy köztudottan atomenergia ellenes helyettes államtitkárt nevezett ki a Gazdasági és Energetikai Minisztériumba Bart István személyében. Erről Cseh Tamás, a Tolna 3-as számú egyéni választókerület képviselője beszélt rádiónknak.
2: Bart úr, ő az egyik kinevezésre került ember. Abban a szakértői csoportban például, amelyik Paks 2 projektnek a megvalósulását, megvalósíthatóságát, de nem akarom, hogy félrecsúszom, tehát nem arról az, hogy megvalósítható-e vagy nem, hanem hogy hogyan valósuljon meg. Tehát ebben a szakértői grémiumban Bartó nincs benne. Tudnélik, őt a nuklearitásról nem kérdezik. Ez egy energiamix. Vannak benne megújuló energiák, nem megújuló energiák. Magyarországnak van egy stratégiai érdeke, hogy bizonyos mennyiségű energia mindenképpen rendelkezésre álljon, lehetőleg minél több forrásból, de minél több hazai forrásból. Tehát van olyan kérdés, szél, nap, energia, amiben biztos, hogy Bart urat kérdezi meg miniszterelnök úr, miniszter úr, hiszen azon a szakterületen látszik, hogy komoly évtizedek állnak ő mögötte. Az egy más kérdés, hogy ő neki most egyébként van egy ellenérzése a nuklearitással szembe, és ez ugye bennünket az átlagosnál is sokkal jobban érdekel, de én azt gondolom, hogy nagyon sokszor már miniszter úr, kapitány miniszter úr is, vagy akár Magyar Péter miniszterelnök úr is szilárdan hitettett amellett, hogy a nukleáris energiára az elkövetkezendő 15-20-30 akárhány évbe számít a Tisza kormány, számol vele, számít rá.
1: Az atomerőmű építést kiszolgáló bázis egyik kulcsfontosságú épület komplexuma az acél és betonacél szerelő üzem. A Paks 2 atomerőmű ZRT közösségi oldalára feltöltött videóban Péter Zsolt programelem felelős arról beszél, hogy a kiszolgáló épület jelentőségét az adja, hogy a Paks 2 építkezés során különösen nagy mennyiségű acélszerkezetet használnak majd fel, és ebben az épületben lehetőség van gyorsan és nagy precizitással ezeket az acélszerkezeteket előállítani.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő!

kívánok a most csatlakozóknak is. Július 6-án hétfőn, amikor Csaba nevű kedves hallgatóinkat köszöntöm, ők a névnaposok, a mai napon viszont ma ünnepelhet még Csobád, Dominika, Ézsaiás, Felícia, Morella, Nedda, Romulus és Tankréd nevű kedves ismerősötök is, úgyhogy őket illik megköszönteni azon a napon, amely nap nem mellesleg egyébként a csók világnapja. A hagyomány az Egyesült Királyságból ered, és akár hiszitek, akár nem, egy brit fogászati társaság kezdeményezéséből indult. Tudománya is van ma már a csókolózásnak, illetve a csókoknak, filematológia, így hívják, és nagyon fontos, hogy nem csak a szájjal történő csókokra kell itt gondolni, hiszen például az eszkimó kultúrában az orrokat szokták összedörzsölni. No, de visszatérve még az évforduló naptárhoz, a születésnaposokról se feledkezzetek el, a szülinaposok együtt ünnepelnek azzal a Golden Globe díjas olasz, francia és zsidó származású amerikai színésszel, filmrendezővel és forgatókönyvíróval, aki legnagyobb sikereit akciófilmeivel érte el, különösen a Rocky és a Rambo sorozatokkal. Sylvester Stallone-ről van szó, aki egyébként Sylvester Gardenzio Stallone néven látta meg a napvilágot New Yorkban 1946. július 6-án. Stallone-t a 80-as és 90-es évek egyik legmeghatározóbb akciófilm sztárjaként tartják számon Arnold Schwarzenegger és Jean-Claude Van Damme, valamint Bruce Willis mellett, és hát napjainkban is igen népszerű, egyébként nagyon aktív a social media felületein. Egyébként első komolyabb szerepét 1974-ben a Lordok bandája című filmben kapta, és 76-ban játszotta el először Rocky címszerepét, nem mellesleg a történetet saját maga írta, és ezzel egy csapásra tulajdonképpen ezzel az alakítással és magával a forgatókönyvvel is ünnepelt sztár lett Amerikában, sőt világszerte. 82-ben forgatta a híres Rambo sorozatának az első darabját, közben az Életben maradni című film rendezésével is figyelmet keltett fel ugye a zenés műfajban, és hát ezen kívül nagyon szeretjük sokan a 91-es Oscar című vígjátékot tőle, az Állj vagy lő, a Mamám című 92-es vígjátékot, a 93-as Pusztítót is sokszor adják a különböző filmcsatornák is, úgyhogy talán ezeket érdemes megjegyezni, illetve azt, hogy kerek 80. életévét tölti be a mai napon, tehát Sylvester Stallone, aki az utóbbi években fest is, úgyhogy színészként, forgatókönyvíróként és ma már festőként is titulálják. Isten éltesse mindenkit, aki vele együtt ünnepel. Egy olyan napon, amikor jó idő lesz, viszont nem lesz tikasztó a hőség, 28-29 fokos melegre számíthatunk. Felhőkre a mai napon is, ami azt gondolom, hogy jól fog esni. Első számú, illetve első fokú riasztás van kiadva a várható zivatarok miatt minden megyére, viszont az előrejelzés, szerint Paksot nem érinti majd a zivatar zóna, ami nyilván nagyon rossz ír, hiszen nagyon-nagyon kéne a csapadék új fent, illetve továbbra is. Szóval meleg lesz a mai napon is, nyár meleg, de maradunk a 30 fok alatti csúcsoknál. A 30-35 fokos, illetve a fölötti hőség majd hétvégétől, illetve jövő héten tér vissza, addig a kellemesebb napokat élvezhetjük. Mindezek ellenére természetesen nagyon jó nyaralást kívánok azoknak, akik esetleg ezekben a napokban kelnek útra, azért nem lesz rossz ideje senkinek. Ami pedig a vízhőmérsékleteket illeti, azért nem hűltek le annyira a folyóink és a tavaink, a Duna Mohácsnál például 26 fokos, a Tiszánál 27 fokos hőmérsékletet is mértek, a Balaton 23-24 fokig hűlt vissza, viszont a 28-29 fok múlt héten az már szinte túlzás volt, ami pedig a tengereket illeti, az Adriai tengernél 26, illetve 25 fokos vízhőmérsékletet mértek, Velencénél a legmelegebb a strandokon, illetve a partokon, a szegély mentén, a kikötőknél a víz 27 fokos, de a földközi tengernél

is mérnek 27 fokos tenger vízhőmérsékletet, például Valenciánál, Barcelonánál 26 fokos a strandokon a víz, a Vöröstengernél pedig már 28 fokos vízhőmérsékletet is mérnek egyes nyaraló helyeken, úgyhogy ezek a legfontosabb információk, tehát azok számára, akik vízpart mellé mennek nyaralni ezekben a napokban. Nagyon jó nyaralást, mindenki másnak kitartást a munkában. Ami a vizeinket illeti, fogunk még ezzel az üggyel foglalkozni, a szelidítóval is, amelyben nem lehet fürödni, fürdési tilalom van ezekben a napokban, várhatóan egyébként péntekig, viszont hogy mi a helyzet Faddomborinál, az is ki fog derülni 8:30 után. Fad polgármesterét, Bordács Józsefet fogom kapcsolni. Előtte viszont egészen más témával foglalkozunk, Taylor Swift titkos esküvőjével, illetve tulajdonképpen csak addig volt titkos, amíg meg nem tudtuk, előtte talán 24 vagy 48 órával, hogy New Yorkban grandiózus esküvő lesz, ahol állítólag 62 év után adta elő Paul McCartney a Beatles egyik sikerdalát. Erről lesz szó hamarosan.

Ez a Paks FM és az élesztő Gwen Stefanival. 6 óra 47 perckor egészen pontosan 62 év után Taylor Swift esküvői játszotta el újra a Beatles egyik legnagyobb slágerét, Paul McCartney. Állítólag az I Want to Hold Your Hand című nagy sikerű dalról van szó. Ezt elég nehéz elhinni, de hát biztos így van, ha ezt állítják. Egyébként a Beatles első listavezető slágeréről van szó, ami pedig az esküvőt illető ugye Taylor Swift és Travis Kelce esküvőjéről van szó, amelyről úgy írnak, hogy körülbelül úgy készítették elő, minthogyha egy szuper titkos közel-keleti tárgyalás lenne. Abszolút titkolták, igazából csak pár nappal előtte derült ki, hogy pénteken, múlt hét pénteken megtartják a szertartást a New York-i Madison Square Gardenben. Több ezer vendéget hívtak meg rá, mint később kiderült, Adam Sandler adta össze a fiatal párt, a vendégek között pedig olyan hírességek is feltűntek, mint Ed Sheeran, Bradley Cooper, Dakota Johnson vagy Hugh Grant. Biztos vagyok benne, hogy láttátok a fotókat, hiszen tele van velük az internet. Maga az énekesnő egyébként Taylor Swift 36 éves, és az amerikai futballjátékoshoz Travis Kelce-hez ment feleségül, ami pedig Paul McCartney-t illeti. Paul McCartney a 84. évében jár, és még mindig vállal egyébként fellépéseket. Annak idején 2020-ban szerepelt együtt Taylor Swift-tel a Rolling Stone magazin címlapján, azóta pedig többször dicsérték egymás munkásságát. McCartney 2024. júniusában részt vett az énekesnő londoni koncertjén is, Taylor Swift pedig Paul McCartney Los Angeles-i koncertjén tűnt fel. Egy nemrég adott interjúban McCartney Swift és a Beatles sikerek között vont párhuzamot, és azt is mondta, hogy az énekesnő, ha tanácsot kérne tőle, mindenképpen segítene neki. Olyan vagyok ennek a generációnak, mint egy báty, vagy inkább mint egy nagypapa, így nyilatkozott Paul McCartney Taylor Swift kapcsán. No, de visszatérve erre a bizonyos Beatles slágerre, állítólag az I Want to Hold Your Hand című dal a zenekar legkelendőbb kislemeze lett a megjelenése után, 1964 után, világszerte több mint 12 millió példányban kelt el, és ez is felcsendült, tehát Taylor Swift esküvőjén, úgyhogy ezzel folytatjuk.

0: A Beatles és az I Want to Hold Your Hand azért szólt ma reggel, mert felcsendült Taylor Swift esküvőjén is pénteken, méghozzá személyesen a 84 éves Paul McCartney előadásában, egyébként a dal eredetileg 1964-es. Folytatjuk egy kis zenei mixel, ugyanis már megvan, hogy Vivi mit hoz ezen a héten csütörtökön a Best of kedvences órájában. Figyeljetek csak!
1: Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Vivi kedvenceit.
2: Sziasztok, én Takács Nagy Vivi vagyok, és a csütörtöki Best of órában újra az én kedvenceim fognak szólni. És hogy mivel is készülök nektek? Mivel nagyon szeretek koncertekre, fesztiválokra járni, és a nyár folyamán egyre több és jobb koncertek vannak kilátásban, én most elhozom nektek a legjobb dalokat a koncert élményeimről, hát ha a ti kedvenceitek is köztük lesz.

0: Kedvencek órájában készüljetek, mert egy igazi pörgősóra lesz tele jó slágerekkel, amitől garantáltan nem fogtok elaludni ebéd után.
1: Best of kedvencek Vivitől. Csütörtökön déltől egyig.
2: Vivi tehát idei nyári koncertélményekkel érkezik. Azt tudom, hogy One Republic koncerten már volt, de érzen, nem tudom mikor megy. Minden esetre a Kinggel folytatjuk. Aztán hamarosan hozom a friss híreket az utakról. 7 órakor pedig Gabi jön a hírekkel.

0: Közlekedj velünk!
1: Balesetről nincs hírünk, ez maradjon is így a mai napon is. Talán nem lesz annyira meleg sem, és ez sem nehezíti majd a közlekedést. A nap viszont többször szembe is süthet, bár már a több felhőt ígértek. Ami a forgalomkorlátozásokat illeti, az M6-os autópályán Budapest felé a 165-ös Szelvénynél a Geresdi pihenőhely közelében továbbra is aszfaltoznak, a 167-es és a 163-as Szelvények között a belső sávot tartják továbbra is zárva. Bátaszék után pedig a Pécs felé vezető sávokat a 177-es és a 178-as Szelvények között lezárták szintén aszfaltozás miatt. Ott a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik át, ahol irányunként csak egy-egy sáv járható. Ami a 6-os főutat illeti, Szekszárd és Bonyhád között kaszálnak a mai napon, a 142-es és a 160-as Szelvények között lassan mozgó munkagéppel is találkozhattok. Hírt határában a 187-es Szelvénynél pedig továbbra is tart a csomópont építése, mindkét oldalon útszűkületre kell számítani. Az 51-es főúton Bátya és Sükköst között a 127-es Szelvénytől a 147-es kilométerig kaszálás miatt van félpályás lezárás több helyszínen is érvényben, ott is erre kell figyelni. Az 52-es főúton pedig Fülöp szállás és Solt között, azaz a 35-ös és az 51-es Szelvények között több szakaszon is útépítők dolgoznak. Az aktuális munkaterületnél szintén lezárják olykor-olykor a fél útpályát, és még egy információ az 53-as főútról, Kiskörös és Pirtó között visszavágják szintén az útmenti növényzetet, a 29-es és a 45-ös Szelvények között mindez szintén útszűkületet okozhat. Nagyon jó utat mindenkinek!
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt! Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a TAR kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Újabb hőhullám érte el vasárnap Franciaországot, írja a Magyar Távirati Iroda. Az MTI értesülései szerint a hőségriasztás alá került déli megyékben a hőmérséklet ismét elérheti a 40 Celsius fokot, néhány nappal a történelmi hőhullám után. Változékony, gyakran szeles idő várható a héten, de a kánikula nem tér vissza, a hőmérséklet csúcsértéke általában 30 Celsius fok körül alakul, és a hajnalok is frissítőek lesznek, derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből, melyet vasárnap juttattak el az MTI-hez. Az előrejelzésből az is kiderül, hogy a sok napsütést olykor felhőzet zavarja, de zápor zivatar inkább csak a hét elején fordulhat elő. Megemlékezést szervez a paksi zsidó lakosság deportálásának 82. évfordulója alkalmából Paksváros önkormányzata július 8-án szerdán 18 órától. A rendezvénynek a paksi Pákolic István városi könyvtár mögötti tér ad otthont. Az ünnepségen beszédet mond Barnabás István alpolgármester és dr. Kuruc Ákos, a pécsi zsidó hitközség rabbia, közreműködik Teszter Nelli zongoraművész. A program részeként emléktáblát avatnak az egykori zsinagóga emlékére, valamint elhelyezik az emlékezés köveit a holokauszt emléktábla alatt. A Magyar Vöröskereszt véradást szervez Madocsán július 24-én délután 2 és 5 óra között, adta hírül a közösségi oldalán Madocsa község önkormányzata. Az önkormányzat bejegyzése szerint a véradás helyszíne a Madocsai Faluház főutca 14 szám alatti épülete. A szervezők arra kérik a véradókat, hogy a személyes okmányaikat vigyék magukkal. Július 5-én vasárnap búcsút és ünnepi szentmisét tartottak a kajdacsi Sarlós Boldogasszony templomban. A 9:30 kezdődő szentmisét Sándor atya celebrálta. Az ünnepi alkalmat követően szeretett vendégséggel várták a híveket és a vendégeket, akik közösen tölthettek el egy meghitt jó hangulatú délelőttöt.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tart.

Egy igazi nyári újdonság a Bambalé indította az órát, 7 óra 6 perckor egészen pontosan. Jó reggelt kívánok mindenkinek, július 6-án hétfőn, amikor elkezdett erőlködni a napocska, bár a vételkörzetünk nagyobb részén felhős az ég, az egész nap ilyen lesz, tulajdonképpen ugyanúgy, mint a hétvégén, sok felhőre lehet számítani, és maximum 28-29 fokra Paksnál, az országos átlag hőmérsékletet is egyébként 29 fokra jósolják, a 30, illetve 35 fok feletti hőség pedig csak a hétvégén tér vissza. Ezek a legfontosabb információk, ami az időjárás illeti, illetve még annyi, hogy az egész országra, tehát minden megyére kiadták az elsőfokú riasztást a várható zivatarok miatt, de az én applikációm szerint Pakson egy csepp eső sem fog esni, úgyhogy ezek a rossz hírek, ezek a rossz hírek. Lépten nyomon egyébként akármerre járok, talán ti is így vagytok vele. Benézek a kertekbe és látom, hogy gyönyörű, szép, sárga a gyep, ma már senki nem locsol, és egyébként a vízkészleteinkre is kell vigyázni, és többek között nagyon sokan emiatt fogják vissza azt, hogy egyáltalán a gyepet locsoljuk. Örülünk, hogyha a kiskerteinket meg tudjuk locsolni, a paradicsomot, a paprikát, már azok is, amilyen állapotban vannak már az egy héttel ezelőtti hőség és 40 fokok miatt, az sem a legjobb. Szóval nagyon kellemes napot kívánok mindenkinek ezen a mai napon, amikor a Csabák ünneplik a névnapjukat, a születésnaposok pedig együtt ünnepelnek Szilveszter Stallonéval, aki kerek 80. életévébe lép a mai napon, úgyhogy jó egészséget kívánok mindenkinek, aki ma ünnepel, és egy nagyon klassz napot. Ma reggel több témánk is van, a Gastroblues Fesztivált levezetjük, ezzel mindenképpen foglalkozunk, és hamarosan interjúkat is hozok ezzel kapcsolatban. 7:30 után pedig Fejl Gábor barátunk érkezik, a paksi Charlie Firpo Blues Band zenekar vezetője, akivel egy kicsit jobban kivesézzük, hogy milyen koncertekben és élményekben volt részünk a Gastroblues Fesztiválon, és foglalkozunk a nyári témákkal is még, már kora reggel is megígértem, hogy bár szelidítónál nem lehet fürdeni, ugye, az elszaporodott baktériumok miatt, megnézzük, hogy mi a helyzet Faddomboriban, 8:30 után Bordács Józsefet, a település polgármesterét, Fad polgármesterét fogom kapcsolni, és a Faddombori vízminőségről, illetve a faddi és dombori programokról is lesz szó, tehát 8:30 után. Most Zola, vadonatúj és lágerével folytatjuk, a New Level Empire egyköri frontembere és énekese. Szépen hozza egyébként a saját maga által írt új dalokat, Innen szép felállni, ez újdonságának a címe. Jó reggelt mindenkinek!

0: Szép felállni.
1: Innen szép felállni. Ez a dal címe is Zola, vagyis Újvári Zoltán szilveszter vadonatúj slágerét hallottátok itt a Paks FM-en, a New Level Empire egykori énekese szóló karrierjének egyik új daláról van szó. Hamarosan 4-8 folytatjuk, ahogy ígértem, egy kis gasztroblóz összesítéssel. Talán láttátok, hogy kiállítás nyílt az elmúlt napokban a Paksi Városháza előtti téren a Gasztroblóz Fesztivál elmúlt évtizedeinek fotóiból, gyakran csak elsuhanva autóval a főutcán, vagy gyalogosan látjuk, hogy igen, ott van, de vehetjük a fáradtságot, és esetleg meg is nézhetjük a fotókat, még az is lehet, hogy ismerős arcokat is felfedezünk majd a fotókon. A válogatás több tucatnyi képet tartalmaz a korai évekből és a legfrissebbekből is, de a kiemelkedő eseményeket is megragadja többek között, hogy társrendezvénye volt annó a Gasztroblóz Fesztivál, a Paksi Gasztroblóz Fesztivál az Európa Kulturális Fővárosa pécsi programjának is. Aztán vannak leírások, sajtótükör, a részét képezi szintén a fotókiállításnak. Braszkó Péter, nagy Gasztroblóz Fesztiválozó, szinte az összesen részt vett, és 15 éve a templomi koncertet sem hagyja ki, illetve a főző versenyen is rendszeresen indul. A képek nézegetésekor nosztalgiázós hangulatba kerül, kedves emlékek tárultak elé. Braczkó Péterrel Pálfi Katalin beszélgetett a kiállítás megnyitóján, amelyen az idei Gasztroblóz egyik nemzetközi vendége, Shane O'Fergill ír énekes dalszerző, valamint dr. Gál Gábor és Cseke Gábor zenéltek.
2: 93 óta járok a fesztiválra, az összesen itt voltam, nem teljesen végig, de mindegyiken jelen voltam. Előre be van írva a naptárba minden évben, hogy ez a július első hétvégéje, ez egy szent dolog. Idén, vagy egy pár éve már, mint segítőként is részt veszek, segítkezem itt az előkészületekben, a csarnokban is. Hát a képek kapcsán mit mondhatnék, ott voltam minden ilyen nagy rocker, rockzenész koncertjén, még a progresszív rockzenét szeretem, inkább úgy, hogy a Keith Emerson emelném ki igazából, ami nekem egy nagy élmény volt, illetve hát a Carl Palmer, ugye a Léken Palmernek a dobosa.
3: Ők akkor visszaköszöntek most itt a képeken is neked, igen, a fotókiállítás alkalmával.
2: Igen, több képen is láttam őket, külföldiek mellett a hazai zenészek is. Nagy kedvencem ugye a Török Ádi, szegény pár éve elment, illetve a Sirius frontember, az Orszácki Jacky. Nagyon kedvelő őket, de hát a többi koncert is szívesen emlékszem vissza, úgyhogy ja, szeretek ide járni.
1: Egy Gasztroblóz fesztiválozót, Braczkó Pétert hallottátok az elmúlt percekben. A 34. nemzetközi Gasztroblóz fesztiválon túl vagyunk. Csütörtök este a klubkoncerten Kovács Aliz lépett fel az új formációjával, Alice in Wonderland. Ez a formáció neve, és a Gasztroklubban tulajdonképpen egy fergeteges koncertet adtak Gál Gáborékkal. A Voice egykori paksi dobogósának sűrű hónapok vannak a háta mögött, és a nyár is igen aktívnak ígérkezik Aliz számára. Mindemellett tucatnyi tanítványa is van, és saját dalokon is dolgozik. Mint Pálfi Katalin kolléganőknek elmesélte Aliz, gyerekként 14-15 évesen lépett fel először a Gasztroblóz Fesztiválon.
3: Gasztroblóz Fesztivál, és hát kit köszönhetek itt? Nem más, mint Kovács Alizt. Aliz, neked ez már hanyadik Gasztroblóz Fesztiválod fellépés ügyileg, ugye? Nagyon kerekek a szemeid, úgyhogy lehet, hogy most úgy látom, talán elkezdtél számolgatni így magadba. És milyen élmény neked egyáltalán itt a Gasztroblóz klubkoncerteket fellépni? Meg most ide melyik formációddal jöttél, mert hát gondolom van egy jó pár.
4: Számomra a Gasztroblóz az mindig egy hatalmas élmény, mert gyerekként én csak így álmodoztam arra, hogy egyszer de jó lenne itt fellépni, aztán 14-15 éves voltam, amikor az első zenekarommal itt léptünk fel a Gasztroblóz klubjában, és szenzációs élmény volt, mert többek között azzal a zenekarral az volt a második fellépésünk, az EGABO után, és pont egymás után jött ez a kettő. És én azóta is benne még az a tűz, amikor először felléphettem itt, és rengetegen itt voltak, táncoltak, és számomra mindig egy ilyen felszabadult érzést ad ez az egész fesztivál. Azt őszintén fogalmam sincs, hogy ez a hányadik alkalom, hogy itt fellépek, de szerintem ötödik talán, vagy hatodik, valahogy így. Azért voltak kihagyások is. Jelenleg a Gágábor formációjával jöttem ide, ez az Alice in Wonderland, mivel szerette volna, hogy egy kicsit így tükrözzük az én nevemet is a zenekarral kapcsolatosan, úgyhogy ez egy jazz formáció, jazz standardeket játszunk, illetve olyan dalokat, amik ismertek, de jazz átiratban adjuk elő őket. Nagyon várjuk már a koncertet, nagyon várjuk, hogy felléphessünk. Sok próba nincs mögöttünk, de szerintem az örömzenélésnek pont, hogy ez adja meg az ihletet, hogy akkor jön, ahogy jönnie kell.
3: Hát igazából maguk a klubkoncertek is ugye erről szólnak, főleg itt a Gastro Blues Fesztiválon. Egyébként mi van veled, Alice? Tanítványaid vannak-e? Hány formációd van? Mert hát ugye ezt mindig megkérdezem tőled, egyszerűen nem tudom számon tartani, hogy őszinte legyek.
4: Őszintén én se tudom sokszor számon tartani, hogy mi van még és mi nincs már. Jelenleg körülbelül 5 formációban vagyok, így folyamatosan vannak ilyen egy-egy alkalmas formációk, meg van, hogy így szólóba megyek, úgyhogy nagyon vegyes a felhozatal. Tanítványaim vannak, nagyon szeretem őket, imádok tanítani, ez az egyik kedvenc hobbim, úgyhogy nagyon sokat tanultam egyébként a tanításból. Bevallom, hogy szerintem ez teljesen igaz, hogy tanítva ismeri meg az ember a szakmát, vagy bizonyos rejtelmeit így, amit csinálni szeretne. Szerintem ez alatt az egy év alatt fejlődtem a legtöbbet így ének szempontjából, mert tényleg így heti szinten, napi szinten, órák után folyamatosan ugyanazt és ugyanazt mondom, és én is megértem azt, hogy hogyan is kell, mit is kell csinálni valójában, és azt, hogy ennyiszer elmondom, én is tudatosítom már magamba, és nem az van, hogy jó, tudom, hogy kéne, de a színpadon már ott átmegy egy ilyen ösztönös dologba, és én nagyon élvezem, hogy már az ösztönösség is egy tudatosságból alapszik, úgyhogy nagyon-nagyon szeretem.
3: Merre? Hol élsz? Itt élsz Pakson, vagy Paks környékén valamerre? Merre vetett a világ téged?
4: Hát most itt vagyok Pakson, de Budapesten is élek, oda-vissza megyek minden héten, főleg az egyetem miatt hétköznapot fent voltam, most itt nyáron azért jócskán itt leszek Pakson, de azért szerencsére nagyon sok koncertem lesz, úgyhogy mindenhova is megyek majd országba.
3: Telítve akkor a naptárat, gondolom így tavasztól őszig.
4: Igen, szerencsére nagyon sok megkeresés van, nagyon sok helyre mehetünk zenélni, és mindegyik formációmmal nagyon sok lehetőségünk van, úgyhogy nagyon élvezem, illetve most a saját dalaimban is nagyon sokat dolgozok, igyekszem így minél hamarabb kiadni őket, úgyhogy a háttérben ez is zajlik.
3: Talán esetleg már egy lemezre való is összejött, vagy már azon túl jársz?
4: Azért még nem jártam túl, annyi időm még nincs, viszont nagyon sok, hát most már egy ilyen jó 10 dal van, amit az elmúlt egy évben írtam, és hát nagyon színes a paletta, nagyon színes dolgokról szól, és nagyon szeretem egyébként, most egy új zenekarral álltunk össze, akik, hát a sajátomnak mondhatom, a többek között Tenki Dani is benne van, úgyhogy vannak paksi vonatkozások még, meg majd lehet, hogy az Ulbert Feri is, de ez még nem biztos, úgyhogy ezt inkább ne is rakjuk fel. De igen, most így ezeken dolgozunk, aztán meglátjuk, hogy mikorra lesz belőle bármi.
3: Oké, köszönöm szépen, és akkor sok sikert, meg szép nyarat kívánok neked, és ugyanilyen lendületet, mint amilyen lendülettel most igazából beszélgettél velem, és interjút adtál nekem.
4: Nagyon szépen köszönöm, viszont kívánom neked is.
1: Kovács Alice-t hallottátok az elmúlt percekben, akit átmúlt egy csütörtökön adott koncertet a Gastro Blues Fesztiválon, és Alice mindig szépen megosztja, hogy hol lehet vele találkozni legközelebb, 10-én, vagyis ezen a héten pénteken a Stinky Bugs-szal fog fellépni Veszprémben, aztán 23-án az Electric Soul-lal a Dunarock Fesztiválon, Gerjenben 25-én a Dombori Strand Fesztiválon, na erről fogunk beszélgetni többek között, majd 8:30 után fotpolgármesterével Bordács Józseffel, aztán 29-én Szigligeten lép fel Aliza Stinky Bucks-szal, és ezen kívül majd lesznek koncertjei augusztusban is, többek között Dunaföldváron is az augusztus 20-ai program sorozat kapcsán, majd egyébként 19-én.

0: Andrea Bocelli, David Guettával, a 2026-os Modern Game című újdonságot játszottam a 7:30-as hírek előtt, hamarosan 7:30, Gabi jön a hírekkel, utána pedig Fejl Gáborral fogunk beszélgetni, egy kis gasztroblúz levezető érkezik, és természetesen megmutatjuk azt is, hogy kik voltak a legnagyobb fellépők az idei, egyébként 34. nemzetközi gasztroblúz fesztiválon. További nagyon jó készülődést kívánok mindenkinek, aki pedig már javában dolgozik, annak természetesen kitartást a munkában. 22,6 Celsius fokot mutat a hőmérő árnyékban itt a stúdiónál, 28-29 fok is lehet ebből, de viszonylag kellemes lesz a levegő a hétvégéhez hasonlóan, úgyhogy talán nem lesz ok a panaszra. Egyébként ez a nyár is tele van szélsőségekkel, a nagyon nagy forróság mellett biztos hallottatok róla, hogy majdnem -4 fokig hűlt le a levegő a Bükkben, bár a Mohos töbörben történt az eset, amelynek sajátos mikroklímája van. Szombatra virradóan állítólag fagyos nyári hajnal virradt a Bükkben. Ennyire hűvösre azért nem számítottunk, de kétség kívül határozottan megenyült a levegő. Szóval további nagyon klassz hétvöreget kívánok mindenkinek. Mindjárt Gabi érkezik a hírekkel, aztán én jövök Gáborral.
1: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
3: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban! Részletek arcadepage.hu.
1: Reklámot hallottatok! Hírek a Paks FM-en.
4: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Hivatalos amerikai kormányzati dokumentum erősítette meg a Trump család kolozsvári ingatlan beruházási tervét, miután a projektbe került Donald Trump amerikai elnök 2026-os vagyonnyilatkozatába, közölte vasárnap az erdélyi Transtelex hírportál, írja az MTI. A héten közzétett több mint 900 oldalas vagyonnyilatkozat szerint a Trump Organization két megállapodással rendelkezik a kolozsvári projektre vonatkozóan, egy márkahasználati licenc szerződéssel és egy szálloda üzemeltetési menedzsment szerződéssel. Az MTI információi szerint a tervben lévő ingatlan komplexum luxushotelt, lakóparkot, bevásárlóközpontot és golfpályát foglalna magába. A Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány visszautasította Magyar Péter állítását, miszerint közvetlenül a választások előtt kapott volna a szervezet 7 milliárd forint közpénzt, és közölte. A támogatásról már tavaly tavasszal döntött a kormány, a kifizetések pedig 2025. júniusában és 2026. januárjában történtek. Magyar Péter szerint az összeg a korábbi 18 milliárd forinton felül érkezett az Áder Jánoshoz köthető alapítványhoz, és annak felhasználását firtatta egy közösségi médiában közzétett bejegyzésében. Az alapítvány politikai támadásnak nevezte a bírálatokat, és azt állította, hogy a Planet Budapest Expo finanszírozása és megszervezése végig nyilvános volt. Nincs félnivalója azoknak, akik az atomenergiában látják Paks jövőjét, amiatt, hogy Kapitány István egy köztudottan atomenergia ellenes helyettes államtitkárt nevezett ki a Gazdasági és Energetikai Minisztériumba Bart István személyében. Erről Cseh Tamás, a Tolna 3-as számú egyéni választókerület képviselője beszélt rádiónknak.
5: Bart úr, ő az egyik kinevezésre került ember. Abban a szakértői csoportban például, amelyik Paks 2 projektnek a megvalósulását, megvalósíthatóságát, de nem akarom, hogy félrecsúszom, tehát nem arról az, hogy megvalósítható-e vagy nem, hanem hogy hogyan valósulja meg. Tehát ebben a szakértői grémiumban Bartó nincs benne. Tudnélik, őt a nuklearitásról nem kérdezik. Ez egy energiamix. Vannak benne megújuló energiák, nem megújuló energiák. Magyarországnak van egy stratégiai érdeke, hogy bizonyos mennyiségű energia mindenképpen rendelkezésre álljon, lehetőleg minél több forrásból, de minél több hazai forrásból. Tehát van olyan kérdés, szél napenergia, amiben biztos, hogy Bart urat kérdezi meg miniszterelnök úr, miniszter úr, hiszen azon a szakterületen látszik, hogy, hogy komoly évtizedek állnak ő mögötte. Az egy más kérdés, hogy ő neki most egyébként van egy ellenérzése a nuklearitással szembe, és ez ugye bennünket az átlagosnál is sokkal jobban érdekel, de én azt gondolom, hogy nagyon sokszor már miniszter úr, kapitány miniszter úr is, vagy akár Magyar Péter miniszterelnök úr is szilárdan hitettett amellett, hogy a nukleáris energiára az elkövetkezendő 15-20-30 akárhány évbe számít a Tisza kormány. Számol vele, számít rá.
4: Különleges kulturális élmény várja az érdeklődőket augusztus 11-én 18 órától a Rákóczi Filmszínházban Bölcskén, ahol a Petőfi program keretében lép fel a Fitos Dezső társulat. A Jövőnk a hagyomány című táncszínházi előadás sodró lendületével, magával ragadó ritmusaival és a Kárpát-medence gazdag néptánc kultúráját bemutató látványvilágával ígér felejthetetlen élményt az érdeklődők számára. Az előadás a hagyományok tiszteletét és továbbélését állítja középpontba, miközben a néptánc és a népzenek különleges világába kalauzolja a közönséget.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
4: Ifjúsági Európa bajnok lett a Szekszárdi Kajakkenu Sport Egyesület versenyzője Görbe Dávid, a romániai Pitestiben megrendezett Pedal Europe maratoni Európa bajnokságon. Az ifjú versenyző Tóth Domonkossal az UTE versenyzőjével állhatott a dobogó legfelső fokára, amely kapcsán így nyilatkozott rádiónknak.
6: Rendkívül örültünk Domonkossal, meg azért így egy nagy kő esett le a szívemről, hogy ugye ezt is sikerült elérnünk, és hogy azért nagyon fárasztó futamunk volt, és hogy annak a végén azért jól esett aranyéremmel célba érnünk, szóval így jól esett.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: A Kuplung zenekar újdonsága, illetve egyelőre egyetlen egy dala szinte már felvezető zenéje Fejél Gábor barátunknak. Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: Megállapítottuk, hogy ugyanez a dal ment a múltkor, amikor jöttél.
2: Egy hete pontosan.
1: És ugyanígy a beszélgetésünk előtt. Hát van ilyen, van ilyen, ez teljesen véletlen egyébként, de hogyha akarod, akkor hivatalos felvezető zenét.
2: Jó zene, nagyon jó kis dinamikus, úgyhogy...
1: Igen,
2: nincs erre kifogásom.
1: Jó, hát dinamikus és jó zenékről fogunk beszélgetni. A következőkben én már reggel 6 óra óta ígérem itt a hallgatóknak, hogy veled, vagyis a Paksi Charlie Firpo Blues Band zenekar vezetőjével kivesézzük a gasztroblues élményeket, véget ért a gasztroblues, és mondtad, hogy ha tegnap ott vagy a buliban, ma nem jöttél volna el.
2: Igen, ez biztos.
1: Ez most kimaradt.
2: Általában ugye mi ezt egy hétig végig nyomjuk. Hát most annyi volt a különbség, hogy én már pénteken kezdtem másik helyszínen, meg szombaton mi játszottunk az EGABON, úgyhogy nekem megvolt a 8 nap végül is, meg vendégeim voltak a hétvégén, meg édesanyámnak születésnapja, úgyhogy így a tegnapi nap már kimaradt.
1: Így van, úgyhogy ezért tudod. De egyébként nagyon sokan, akik a Gastroblues Fesztivál egész hetét végig tolják, ugye kiveszik azt a hetet szabadságnak, utána meg még legalább 3 napot, hogy ki tudják pihenni magukat.
2: Hát én 2 hétig leszek most még szabadságon.
1: Itt a 2 hétig pihened.
2: Igen.
1: Az igen. Jó. Jól van, de az alatt egyébként lesznek más élményeid is,
2: van, majd
1: arról is
2: van.
1: Fogunk beszélgetni. Na, mi tetszett Gábor a legjobban a Gastroblues Fesztiválon? Mesélj!
2: Erről beszélgettünk már az előbb, és ugye zenei élmény volt elsősorban, amit mondtam. Ezek közül ugye nekem régi nagy kedvenc a Takács Tamás, óriási bulit csináltak megint. Nagyon jó volt a Tornocki All Access koncert, mint mindig. Őket ugye nagyon-nagyon imádom, azt se titok, hogy mi a dobossal, hát most már nem csak a dobtanárom az Atus, hanem nagyon jó barátok is lettünk. Ő vendégeskedett itt nálam a hétvégén kedves párjával. És igazából, ami szerintem a legeslegnagyobb élmény ebben a fesztiválban, az gyakorlatilag minden évben adott, mert hogy ide már egy olyan társaság jár össze, akik nagyon régóta ismerik egymást. Én is most számogattam éppen, hogy 23 éve járok a fesztiválra. És nagyon jó kis, igazából egy ilyen család vagyunk már mondhatni, akik nem csak itt, hanem több helyen is találkoznak, de azért évente nagyjából egyszer-kétszer találkozunk, és gyakorlatilag ilyenkor folytatjuk ott, ahol előző évben abba hagytuk. Nagyon jó kis beszélgetések vannak, fröccsözések, együttzenélés. Úgyhogy igazából szerintem, ha egy dolgot lehetne kiemelni, akkor ez az élmény, ami ismételten a legjobb volt a fesztiválon.
1: Igen, egyébként emlékszem, hogy jó pár évvel ezelőtt az egyik, hát nem tudom, tehát Győrből érkező fesztiválozó csapat mondta, hogy hát, hogyha ebből a Gastroblues Fesztiválból egyszerűen igazán nagy fesztivál lenne, ők már nem is akarnának ide járni. Hát, hogy ők pontosan ezt szeretik, hogy olyan családias a történet, miközben mi egyébként, főleg paksiak úgy vagyunk vele, hogy sokszor tényleg annyira jó koncertélményekben van részünk, és annyira klassz csapatokat hoznak Gárdai Ádámék, hogy úgy vagyunk vele, hogy ezt kár, hogy nem látja még nagyobb közönség, de ez egy másik kérdés.

0: Így van, én is ezt gondolom. Sőt, jó, mondjuk ez egy kicsit most furcsa fog hangozni tőlem, mert kicsit hazabeszélek, de én azt gondolom, hogy az első három nap, amikor, amit már nagyon régóta ugye mi viszünk, a paksi zenekarok, az is azt gondolom egy színfoltja a fesztiválnak, mert nagyon jó kis változatos zenekarok vannak ott is, és hát óriási bulik. Tehát mondjuk általában szerdán már a aki éppen akkor játszó zenekarra, addigra megérkeznek már egyre többen, meg hát a Gergőik ugye éppen melyik formációval, ha jönnek, akár a Beatback-kel, akár a, volt nekik a Rockin' All Over the World nevű zenekaruk. A repertoárjuk nagyjából hasonló, mert Beatles, Rolling Stones, és még hasonló dolgok, sőt idén játszott, akkor meg átismert, ugye idén eltávozott közülünk Indián, és hát aki ebben a zenei érában mozog, mindenki ismerte őt, egy kultikus alakja volt gyakorlatilag a magyar rock blues zenének, mint közönség, és az ő tiszteletére idén például játszottak egy Omega dalt is, ami a kedvence volt. És hát ott már óriási bulizások vannak, sőt, most igazából már hétfőn is megjött a hangulat, mert aljas módon becsempésztünk egy-két rock'n'rollt a repertoárba, úgyhogy...
1: Igen.
0: Én ezt a részét is nagyon szeretem.
1: Igen, erről beszélgettünk is veletek, ugye pontosan egy héttel ezelőtt, hogy a Gastro Blues Fesztivál első koncertje, hétfő esti klub koncertje, a Charlie Philpott Blues Band koncertjén jönnek majd azok a egy-két rock dal, amire úgy igazán lehet bulizni. Egyébként te a Silent Zone-nal is zenéltél, ott már gitároztál, és hát nem tudom, hogy mindegyik klubkoncertre el tudtál menni?
0: Vagy? Igen, a klubkoncerteken ott voltam.
1: Uh-huh. Az imént adtuk le pont Kovács Alizzal azt az ott a helyszínen készült interjút, amit Pálfi Katalin tudott vele készíteni. Itt még egy-két fiatal kollégának is fel kellett hívni a figyelmét az elmúlt napokban, hogy az Alice in the Wonderland nevű produkció és projekt, az is Kovács Aliz énekesnőnk projektje, mert hogy Aliz ezzel érkezett csütörtökön este.
0: És egy nagyon érdekes fúzió volt különben, mert egy jó jazzesére, ugye a Cseke Gábor is benne volt még Paksol, a másik itt tagot én nem ismertem, de hát egy erős kontraszt volt ugye a többi zenekarhoz képest, egy ilyen lágyabb, kis visszafogottabb, nagyon kellemes dallamvilággal, a jazznek is azzal a műfajával, ami még abszolút befogadható, tehát nem ez a nagyon elborult, nagyon improvizált, nem tudod, hogy hol a dallam eleje és hol a vége, hanem ez tényleg egy ilyen kellemes dalok, kellemes szólók benne, úgyhogy nagyon jó volt hallgatni. Meg utána mi is sokat beszélgettünk az Aliza, mert ritkán találkozunk, úgyhogy...
1: Igen, úgyhogy ez is egy nagyon jó este volt. Egyébként most, hogy említetted, hogy Cseke Gábor is ott zenél, hát ugye ő a Puff Street Band-del is fellépett, ugye tulajdonképpen a szombati napot 17 órakor azzal nyitották, meg a Paksi Pro Artist-nak a fúvós szekciója, ha lehet hát így mondani, a fiatal tanítványai. Igen, egyébként nem tudom, azt hiszem, hogy tavaly, képzeld el, az egész banda bejött ide a stúdióba.
0: Az igen.
1: És a Macskafogóból, tudod, a Lustadiknak a dalát eljátszották.
0: Az a kedvencem.
1: És amikor előző este kitaláltuk, hogy jönnek és a stúdióban élőben előadják, akkor mondták, hogy de hogy fognak beférni, és mondtam, hogy nem baj, majd megoldjuk. Képzeld, még dobot is tettek be, akár hiszed, akár nem.
0: Hát az nem semmi.
1: De képzeld el, hogy oda a sarokba egy jó, nem tudom, lehet, hogy csak egy dob volt, nem emlékszem rá, tehát nem egy ilyen cinkányírós nagy szettet állítottak föl arra annak a 3 percnek vagy 4 percnek az erejéig, de óriási volt. Na mindegy, tehát, hogy Cseke Gábort említetted, a Gastro Blues Fesztiválban többek között azt is szeretem, amikor úgy tűnik, főleg a vasárnapi piknikes napon, hogy vannak ilyen hirtelen összeállt adhok jellegű történetek. Tehát amikor például föláll a színpadra, vagy fölállt a színpadra vasárnap is, ugye a mi Paksi Cseke Gáborunk, mint fúvós szekció, az ír sztárfellépő Shane, meg nem is tudom,
0: Juhász fiát, Gábor volt még.
1: Ő volt mellettük, igen, és akkor ott előadtak valamit, és azon gondolkodtam végig, hogy most ők ezt megbeszélték már hetekkel előre, vagy mikor gyakoroltak, tehát, hogy amikor tényleg profi zenészek összejönnek, akkor bármi is kijöhet. Tehát hát, lehet, hogy egy-két akkord egyeztetés ott megy.
0: Hát maximum annyi, mert ha csak abba belegondolunk, hogy valószínűleg az ír úriember nem volt itt, interneten meg nem lehet gyakorolni, tehát még hiába van 5G már, de még a sebesség nem tartott, hogy valós idejűleg tudjál együtt játszani a világ különböző pontjain. Tehát ott maximum annyit beszéltek meg, hogy melyik dal lesz, és szerintem esetleg annyi történetet, hogy gyorsan megnézték az elejét, végét, aztán igen, a többi meg majd egymásra nézünk, aztán megy.
1: Igen, annyira jó, nagyon szeretem. Egyébként volt hasonló, hát, hogy is mondjam, dzsemmelésben, attól jellegű dzsemmelésben neked is részed, Besedóriék teraszán, tehát ezt nagyon bírom egyébként, amikor jönnek úgymond híres zenészek, és hát nem a Duna Hotelben szállnak meg, vagy az Erzsébet Hotelben, hanem Besedóriéknál alszik a nem tudom én kicsoda.
0: Nálad most is, például a Fekete Jenő.
1: A Fekete Jenő, igen, nálad is valaki vendégeskedett.
0: Igen, a Zombori Atus és a párja
1: a Tornocki
0: volt nálam, a Tornocki Olexesből, igen.
1: Igen, igen, igen. Tehát hogy ilyen híres emberek így nálunk alszanak. És tényleg így van ez, hogy már barátokként járnak vissza. Na, hogy volt ez a dzsemmelés mesé ott a Szent János utcában?
0: Van most már, ugye említettem ezt a családias dolgot. Nagyjából, hát sőt, lehet, hogy keveset mondtam, mert most szerintem már ilyen 30 környékén voltunk ott a Dóriéknak a teraszán.
1: Az igen.
0: Ugye a Kovács Gergőnek meg a Bese Dórinak van egy szép háza a Szent János utcában, és egy nagyon jó terasza van, egy jó nagy. Ezt nem csak ilyenkor használjuk, mert hogy mi összejárunk ott évközben is. Hasonló dolgok sülnek ki akkor is, mert van egy főzicskézés, azt a vége az, hogy a nappaliba előkerül 4-5 gitár, meg kahon, meg billentyű, meg minden, és akkor hajnalig daj-daj. Hát gyakorlatilag, ha jól emlékszem, egy ilyen 5-6 éve most már ez állandó program, hogy szombat délután 2-kor a Dóriéknál találkozunk. Ez a csapat, akik nem csak paksiakból állnak, hanem mindenféle blues fesztiválos. Van egy csoportunk, aminek az a neve, hogy Blues Arts. Ugye Dóriéknak volt egy ilyen szám.
1: Van egy ilyen szám.
0: Pirkadattal.
1: Így van.
0: És ebből lett a Blues Arts csoport, és akikkel megismerkedtek, meg megismerkedtünk így az évek folyamán, ott már kialakult egy fix csapat, és velük minden évben szombaton 2-kor ott kezdjük a fesztivált, a szombati napot, és akkor hozunk sajtokat, füstöltárút, bort, mindenfélét, és akkor ott is nagyjából egy ilyen órán belül előkerülnek a hangszerek, és most idén ott aludt náluk a Fekete Jenő, ugye csütörtök éjjelők, vagy hát az már inkább péntek hajnal volt, ők játszottak. Hát nagyjából pár vagy két tag híján a Palermo Boogie Gang gyakorlatilag.
1: Igen. Igen.
0: Mert a Bacsa Gyula volt, meg a Fifi, a Mezőfi István volt dobon, ugye. És hát a Jenő itt maradt, nem első ilyen alkalom, mert találkoztunk mi már a Jenővel úgy is, hogy a gyapán voltunk az Ubert Ferkóéknál, úgyhogy ő már gyakorlatilag ide visszajár, és számtalanszor itt is marad, úgyhogy másnap úgy alakult a dolog, hogy na hát akkor játszunk valamit. Ráadásul a Jenő este 8-kor már Pesten játszott, úgyhogy a Braun Ákos meg megszervezte neki a fuvart, hogy visszajusson oda is
1: na,
0: a koncertjére.
1: Tessék.
0: És akkor délután, hát ebből lett egy kis dzsemmel, és egy kis madisúz, és ez az. Ja, és akkor közben még megérkezett a Benkő Zsolti. Beugrott.
1: A változatosság.
0: Igen, kérdés. És akkor hát ha már, ugye mint tudjuk, hogyha van egy-két puska a színpadon, akkor azok el fognak sülni, gitár a kezébe azonnal.
1: Hát figyelj.
0: Ott árválkodott egy kahon, én ráültem arra, és akkor, hát ebből most jönnek föl a videók a Blues Arts csoportba, úgyhogy meg vannak örökítve.
1: Igen, igen, és az előbb egyet meg is mutattál, hát figyelj, ott a szomszédok örülhetnek, ilyenkor kapnak egy kis leadás gasztroblúzt. Figyelj, bekészítettem most a Takács Tamás Blues Bandtől az egyik nagy sikerű dalt, mert hogy hamarosan majd jönnek a 8 órási hírek, de utána még maradsz, azt mondtad, tudsz maradni. Ha már szabadságom vagy két hétig, még egy picit beszélgetünk majd a többi koncertélményünkről is, ami a Gastro Blues Fesztivált illeti, de egyébként azt mondtad nekem, hogy a Takács Tamás koncertje tetszett a legjobban, pedig hát ő is egy, hát már bocsánat, de őskövület nap, tehát, hogy, szóval aki ismeri Tamást, azokat a számok a zenéket. Nyilván vannak, amiket ezerszer is meg tudunk hallgatni, és ő ezerszer is eljátsza a zenekarával. De mi az, amiben szerinted mi az, amit tud hozni a színpadon, amitől újra és újra szívesen megnézed?
0: Két dolog van. Az egyik az, hogy egy fantasztikus figura, tehát az átkötő szövegei az már olyan, hogy fogod a hasadat. Tehát de élőben, ha találkozol vele, ő akkor is ilyen, nagyon jó fej ember. nagyon közvetlen, tehát maguk a felkonfok nagyon jók, a zenekari tagok, hát az szédületes mindenki, tehát a Gál Gábortól kezdve, a Tóth Károlyon keresztül, a Bacsi Sándor, hát ő ugye a balkezes basszus gitárosa, tehát annak az embernek olyan hang van a kezében, és ami nekem még egy külön dolog, hát ugye annak idején gimis korszakunkban nekünk a top kedvenc zenekaraink egyike volt, és most haza tudott jönni Ulbert Ferkó barátom, és hát visszamentünk egy 20x évet gyakorlatilag, összeborulva ugráltunk a koncerten, úgyhogy mi visszamentünk most 15 éves korunkba gyakorlatilag ezen a koncerten.
1: Igen. Egyébként Takács Tamással körülbelül 10 évvel ezelőtt volt alkalmam először személyesen beszélgetni. Képzeld el, egy születésnapi partit szervezett meg a kedvesének valaki itt Pakson, a Sárkődő téren az egyik pincébe, és hát ugye hát manapság divat, már aki megteheti, és le tudja szervezni, hogy mondjuk sztárfellépőt hív valaki a születésnapi partijába, és képzeld el, hogy ebbe a születésnapi partiba Takács Tamást hívták
0: ez
1: meg.
0: Igen.
1: Képzeld el, és eljött, és miután leadta ott a kis mini koncertjét, tehát természetesen óriási meglepetés volt, mind a születésnaposnak, mind nekünk, akik ott voltunk vendégként, és hát talán nem egy vagy két számot énekelt el, tehát tényleg nem egy órás koncertről volt szó, és utána leült jóízűen babgulyást tenni, egyébként halál cuki volt, hozta magával az akkor körülbelül 10 éves forma lányát, és akkor leültem mellé, hogy bemutatkoztam, mondtam, hogy akkor jöttem beszélgetni, és tényleg abszolút ez a közvetlenség ugyanúgy megvan, tehát nincsen semmi olyan sztáralűr, azt gondolom ő benne sem.
0: Nincs.
1: És ez a színpadon is nagyon-nagyon lejön. Jó, Pocsolyába léptem. Hát ezt nem lehet megunni. Jó, menjünk tovább ezzel, a Takács Tamás Blues Band-del. Takács Tamás is itt volt a Paksi Gastro Blues Fesztiválon, aztán Gáborral folytatjuk.
2: Élesztő.
3: Pocsolyába léptem, sáros lett az új cipőm. Pocsolyába léptem, sáros lett az új cipőm. Hiába keféltem, elhagyott a nő.

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Paks, Dózsa György út 37.
2: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Újabb hőhullám érte el vasárnap Franciaországot, írja a Magyar Távirati Iroda. Az MTI értesülései szerint a hőségriasztás alá került déli megyékben a hőmérséklet ismét elérheti a 40 Celsius fokot néhány nappal a történelmi hőhullám után. Változékony, gyakran szeles idő várható a héten, de a kánikula nem tér vissza, a hőmérséklet csúcsértéke általában 30 Celsius fok körül alakul, és a hajnalok is frissítőek lesznek, derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből, melyet vasárnap juttattak el az MTI-hez. Az előrejelzésből az is kiderül, hogy a sok napsütést olykor felhőzet zavarja, de zápor zivatar inkább csak a hét elején fordulhat elő. Megemlékezést szervez a paksi zsidó lakosság deportálásának 82. évfordulója alkalmából Paksváros önkormányzata július 8-án szerdán 18 órától. A rendezvénynek a paksi Pákolic István városi könyvtár mögötti tér ad otthont. Az ünnepségen beszédet mond Barnabás István alpolgármester és dr. Kuruc Ákos, a pécsi zsidó hitközség rabbia, közreműködik Teszter Nelli zongora művész. A program részeként emléktáblát avatnak az egykori zsinagóga emlékére, valamint elhelyezik az emlékezés köveit a holokauszt emléktábla alatt. Az atomerőmű építést kiszolgáló bázis egyik kulcsfontosságú épület komplexuma az acél és betonacél szerelő üzem. A Paks 2 atomerőmű ZRT közösségi oldalára feltöltött videóban Péter Zsolt programelem felelős arról beszél, hogy a kiszolgáló épület jelentőségét az adja, hogy a Paks 2 építkezés során különösen nagy mennyiségű acélszerkezetet használnak majd fel, és ebben az épületben lehetőség van gyorsan és nagy precizitással ezeket az acélszerkezeteket előállítani. Július 10-én és 11-én idén is megrendezik a Németkéri napokat a sportpályán és a Szabadidő parkban. A kétnapos eseményen barátságos labdarúgó mérkőzés, szabadtéri diszkó, egészségügyi szűrések, főzőverseny, alkotói és termelői vásár, valamint számos családi kísérőprogram várja az érdeklődőket. A szombati ünnepélyes megnyitott kulturális műsorok követik, az est sztár fellépője pedig Josh és Betty lesz, a bálon a Sandwich zenekar szolgáltatja majd a talpalávalót.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Élesztő. Élesztő. A Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: beszépdobos befejezés, Gábor.
1: Köszönöm, érte, én voltam, igen.
0: A Paksi Charlie Firpo Blues Bandtől játszottam a Hey Ho című számot. Ez Bless Hart?
1: Nem, ez egy Jim Wigmore nevű, mindig összekeverem, de új-zélandi hölgy. Uh-huh. Ezt az egyik sorozatnak a végén láttam, volt annak innél a Nancy ül a fűben című sorozat, azt hiszem HBO-s, ez még a 2000-es évek közepe vége felé ment, és annak a 6. évadának a végén volt ez a dal, de például a Bess Hartra is egy sorozatban találtam rá, az meg a Kalifornia című sorozatnak volt az egyik évad zárója.
0: Uh-huh. Na hát Bess Hart meg külön sztori ugye, mert annak idején állítólag te ajánlottad a Gárdai családnak, hogy a Gastrobusz fesztiválra igazán érdemes lenne elhívni a hölgyet.
1: Legalábbis fellépni. Roppant módon felhívtam a figyelmét a Gárdai Ádinak az egyik pultnál töltött beszélgetésünk során többször is. És hát következő évben jött is Paksa, úgyhogy arra enged engem következtetni, hogy volt benne némi részem.
0: Igen, és azért Bessről azt említsük meg, hogy egy olyan amerikai blues énekesnőről van szó, aki, hát melyik évben volt itt?
1: 2015-ben.
0: Akkor most 16 év után vélhetőleg...
1: Az a 11 évvel később jön most.
0: Most tér vissza, a Veszprém Fest is meginvitálta, de igazán büszkék vagyunk, hogy a Paksi Gastroblues Fesztiválon lépett fel először Magyarországon, és mész is a koncertre, mikor lesz?
1: Jövő héten, csütörtökön, 16-án.
0: Uh-huh. Úgyhogy beszárt rajongó.
1: Sőt, hát figyelem. Nem csak én megyek, hanem ugye Virág, Peti, Miske és én megyünk együtt, hát természetesen az a magyar hangját visszük.
0: Igen, igen, mert hogy Son Virágot hallottátok az elmúlt percekben, ő éneket, a Charlie Firpo Blues Band, fantasztikus egyébként Paksi énekesnője, és Fejér Gábor a vendégem, a zenekar vezetője, akivel egy kicsit ilyen gasztroblúz levezetésben vagyunk, és hát nem sokat zenéltünk, inkább dumáltunk, ugye Takács Tamástól játszottunk, a Charlie Firpo Blues Band is fellépett, de ha már a fiatal tehetségekről van szó, itt volt Toby Lee is, a 21 éves gitáros énekes, akinek a koncertje szerintem nagyon-nagyon jó volt, és ki tudja, hogy ő vele is majd hol találkozunk a következő években, tehát akár hogyha csak Beszátot említjük, hogy ő is először járt Magyarországon a Gastrobusz Fesztiválon, ki tudja, hogy Toby Lee-t is majd hol találjuk.
1: Én remélem, hogy itt is még egyszer, mert szégyen szemre lemaradtam róla.
0: Igen, igen, igen, pedig nagyon jó koncert volt. Egyébként szerintem sokkal rockosabb hangzást hozott, mint egyébként blues és rock gitárosként tartják őt jelenleg számon, a brit 21 éves fiatalembert, de egyébként, ha a YouTube-on valaki rákeres a dalaira, abszolút country hangzást hoz nagyon sok dalában, amelyek más slágerek lettek mondjuk Nagy-Britániában. Itt viszont inkább ilyen rockos hangzásban adták elő a dalokat, de szerintem így is nagyon élvezhető.
1: Igazából ennek az az oka általában, mert hogyha megnézzük nem csak ezt a műfajt, hanem ha megnézel mondjuk egy mai modern pop zenekart is, vagy pop előadót jobban mondva, hát vegyünk mondjuk akár egy Azariát Magyarországról, vagy akár a BSV-től kezdve a mostani futó zenekarokat, mindenkit, ha meghallgatsz, akár Jude Law-t is, tehát az élőben olyan rock zenélés van, mert az a helyzet, hogy sokszor temették már ezt a műfajt, de a koncert élményhez a torzított gitárnak kell szólnia, rotyogni, a nagy dobnak melberugni, és az a helyzet, hogy ez az, ami az emberből érzelmeket és koncertélményt vált ki, mert nagyon nagy a dinamikája.
0: Illetve buli hangulatot.
1: És buli hangulatot, buli így hangulatot. Van.
0: Toby Lee-től fogunk játszani még, de beszéljünk az előtte való fellépőről, ugye szombaton este 6 órakor Torrocki Alexis, és a kőbányai zeneiskolások voltak fent a színpadon, és hát itt nem kevés elfogultságod van, mint ahogy azt az előbb is,
1: igen,
0: megbeszéltük.
1: Nekem nem kevés.
0: Egyébként nem tudtam, hogy mindig a Piramis Száj fel magasra című dallal, slágerrel zárják a koncertüket.
1: Igen, ez náluk most már nagyon régi szokás, hogy közönség énekeltetés van, és akkor ez az utolsó dal. Mert ezt szerintem azért is, mert ezt mindenki ismeri, és akkor ha addig a közönség esetleg kevésbé volt aktív, akkor itt rákényszerítik őket arra, hogy akkor velük. Vagy valahol nem is erről szó lesz, hanem szerintem valahogy olyan dolog, hogy akkor valahogy a közönség meg a zenekar végül is együtt fejezi be azt az egész estés élményt, és belevonódik a közönség is.
0: Mivel a csapat dobosával nagyon jóba vagy, ezért kérlek, mesélj valamit a zenekarról. Mióta ismered őket?
1: Hát én gyakorlatilag megalakulásuk óta, sőt a zenekart előbb ismertem, mint az Atust. Ugye mi úgy ismerkedtünk meg, hogy én hozzákezdtem dobolni járni, egy másik dobos ismerős ajánlotta, aztán fölhívtam, és gyakorlatilag a harmadik mondatnál már óriási röhögés volt, és hát mondom, jó, akkor itt nagy baj nem lesz, és hát az évek alatt tényleg nagyon jó barátságba keveredtünk, és én járok minden nagy koncertjükre, tehát nekik most már, ha jól emlékszem, 4 éve alakultak, 2 lemezzel rendelkeznek, és alapvetően ugye Tornocki Feri van a zenekarban, Nagy Ricsi az énekes, Temesi Berci van basszusgitáron, és a Zombori Atus van dobnál.
0: Milyen repertoárt hoznak? Mindig ugyanazt a repertoárt hozzák egyébként általában a koncertjeiken?
1: Hát ami alapvető ugye a saját számaik, és a Jimi Hendrix, a zenéjük is nagyságrendileg erre az érára épül föl. Tehát maga a stílus is, amit játszanak, ez a rhythm and blues, ez igazából ez az éra, de vannak ugye különböző nagy rendezvényeik, amik most már gyakorlatilag tradicionálisak. Az egyik ilyen az újévi blues ünnep, tehát ott értelemszerűen azért a bluesosabb dolgokat hozzák, és akkor ott Creamtől kezdve jó pár olyan előadót behoznak, aki inkább a bluesosabb éra. Aztán van a gitárünnep, az van áprilisban. A gitárünnepen ott pedig általában a rock klasszikusokat hozzák, tehát ott most idén például Ozzy Osbourne-t is játszottak, meg nem is tudom mik volt, de inkább a rock zeneira, azt hiszem talán Zeppelint is játszottak most idén, ha jól emlékszem, és oda hívnak meg ugye vendéggitárosokat. Most már egy kialakult gárda van, a Dandó Zoli szokott jönni, hát ő ugye nagyon híres inkább a régen, vagy hát nem is régen, hanem ő session zenész, de ő csinálja például a Hooligansnek az összes lemezét, ő nagyon híres már így a stúdióberkekben, 20-30 éves rutinnal rendelkezik. Hát ugye a Rukács Petát nem kell bemutatni szerintem senkinek, Bikini Zenekar, European Mantra és a többi. Aztán a Maróti Zoli szokott még lenni, őt ugye az Ossziánból ismerhetjük, vagy már közel 30 éve a Koncsuzsa mögött is ő van többek között.
0: Igen, nem akármilyen zenészekkel
1: igen,
0: van
1: igen.
0: Szó. Ezt nagyon köszönöm, hogy ezt így felsoroltad. Egyébként pedig, ami a Tornocki formációt illeti, hát hazajárnak ők is most már a gasztrobluesra.
1: Abszolút.
0: Tehát, hogy nem először vannak itt, de ezt véletlenül a közönség jól tudja.
1: Sőt, ezzel is eldicsekszem akkor igazából.
0: Na, dicsekedjél. Őket is te ajánlottad?
1: Igen. Az a helyzet, hogy igen. Egy 2024-es ilyen március-április környéki dobórán éppen fönn doboltunk Pesten, és kérdeztem az Atust, hogy te, ti nem akartok eljönni a Paksi Blues Fesztiválra? Hát azt mondja, dehogy nem. Hát mondom, akkor eleztek egy telefont, és akkor fölhívtam a Gárdai Gyuri bácsit, és meséltem neki a zenekarról, hát ő mondta, hogy nagyon jóban van a Tornocki, de nem is tudta, hogy új zenekarra van. Aha. Na, majd utána néznek, és utána már a sajtótájékoztatón a Feri már ott is volt vele, úgyhogy...
0: Hát igen.
1: Sikerült az ajánlás.
0: Gárdai Gyuri bácsinak a kapcsolatrendszerese, akármilyen, ezt azért tegyük hozzá, ugye a fesztivál tulajdonosról van szó, illetve a legelső rendezőről. Figyelj, én azt javaslom, hogy akkor a Tornocki Álleszbe hallgassunk bele. Te a Kémia című dalt javasoltad.
1: Így van. Uh-huh. Két okból, egyrészt még nagyon jó pörgős szám. Az én kedvencemet játszották most a hétvégén, az egy lassúbb dal, nagyon komoly mondani valóval. Ez viszont egy gyors dal, és a Réka barátném meg volt sértődve idézőjelesen, hogy ő neki meg ez a dal a kedvence, a Kémia is, hogy ez nem szólt, úgyhogy akkor szóljon neki ez a dal.
0: Ja, ez nem szólt?
1: Na, igen, ez nem.
0: Mert én a koncert elejéről lemaradtam, mert még kint interjúztunk, és csak utána léptünk be a csarnokba, na akkor tehát, hogy jöjjön a Tornocki Álleszbétől a Kémia. A szombati nap koncertjét, egyik koncertjét adta a formáció, aztán mindjárt Gáborra visszatérünk.

0: Óriási a poén egyébként a videóklipben. Egy nagyon jó kis videóklipet ricsentett a dalhoz a Tornoszki Alex, ez a Kémia című dalt játszottuk. Ugye a formáció itt volt a Blues Fesztiválon, a Gastro Blues Fesztiválon szombaton. Ez az egyik kedvenced, Gábor.
1: Így van, így van.
0: És egyébként Trokán Nóra alakítja a videóklipben a tanárnőt, akivel...
1: Erre nyilatkozott is, mert volt egy interjú vele a videóklipről, és akkor mondta, hogy előtte volt a Tanár című sorozat.
0: Igen, hát amíg az RTL van klubban. Benne egy gag, éreztük, hogy
1: igen,
0: van benne
1: és egy gag. Mondta, hogy hát valamiért mostanában ráragadt ez a tanárnő szerep.
0: Igen, gondolom nem véletlenül kérték akkor fel,
1: én is
0: nem?
1: Azt gondolom.
0: Én is így gondolom. Na, tehát szombaton itt volt a Tornoszki Alexis is, és ők is már úgymond hazajárnak a fesztiválra, ami egyébként a templomi koncerteket illeti, arról mind a ketten most lemaradtunk, de megbeszéltük, hogy respekt mindenkinek, aki el tud menni szombat délelőttönként.
1: Hát például az Újvári Dávidnak, mert ő képes volt 3 óra alvás után is fölkelni, és igen. Ő ott volt a koncerten, úgyhogy ha esetleg valamikor jön, akkor őt meg lehet kérdezni róla.
0: Igen, ezt sosem értettem, hogy szombaton délelőtt 10 órakor hogy lehet templomi koncertet csinálni a fesztivál keretein belül, miután mindenki ugye ott van a péntek hajnalig tartó koncerteken is. Ami még érdekes volt a mostani Gastro Blues Fesztiválban, hogy ugye itt volt Takács Tamás a bluesbandjével, és itt volt a fia a Queen Tribute zenekarral, mint most megtudtam, de lehet, hogy én ezt egyszer valamikor már tudtam, hogy Takács Máté az a Takács Tamás fia. Minden esetben a Queen Tribute zenekar tavaly már itt volt egyszer.
1: Így van, és most idén is jöttek, ráadásul ugyanakkor játszottak, mert tavaly szombaton volt, nem, tavaly...
0: Na.
1: Tavaly a Young Peace után voltak, ugye a Deep Purple dobosa.
0: Ezt én már meg nem mondtam volna, de hogy ők adták a szombatesti záró... Igen, péntekén záró bulit adtak.
1: Szombaton az a Royal Apple formáció volt, ami a Baric Gergőjéknek a formációja, most így eszembe jutott. Amúgy meg vagyok döbben, hogy eszembe jutott, de most idén ők zárták a Csarnok koncertet. Hát én azt gondolom, hogy a Queennel hibázni nem lehet.
0: Igen.
1: Nem
0: igen,
1: sok
0: igen.
1: Embert ismerek, egyet, aki nem szereti, de többet nem. Azon kívül szerintem minden embernek a Queen valahol ott van a szívében, akár a balladisztikus dalokkal, akár a nagyon kis húzós, dübörgös We Are the Champion és társaival. Egyetlen egy fekete pontot viszont beírtunk többen.
0: No.
1: Képzeld, idén nem játszották, mint kiderült, nem csak az én kedvenc dalomat, hanem többekét. Ez pedig a Show Must Go On.
0: Jaj, de
1: nem
0: hát
1: hangzott
0: figyelj.
1: El.
0: De nem.
1: Tavaly
0: figyelj.
1: Pedig volt.
0: Én a közönség soraiból pedig azt hallottam, hogy hát nem lehet elvárni, hogy az összes kedvencünket, Wing kedvencünket eljátszák, mert akkor 4 órás koncertet kéne tartani. Úgyhogy ez nem egy egyszerű történet.
1: Nem. Ugyanez volt az eset a Tornoszki Alexis kapcsán. Ugye az én nagy kedvencemet, az Óriás című nótát eljátszották, és az Atus barátnőinek, meg a Réka barátnőmnek is van egy kedvence. Pont ez a dal, amit most hallhattunk, a Kémia, a Rékának, és utána az Atusnak mondta, hogy hát ő nagyon szomorú, mert az övét nem is játszottak, és mondtam, hogy az életben egyszer lehet az, hogy a férfiak kapnak meg egy dolgot, és nem a nők. 99,9%-ban ez úgyis úgy van, úgyhogy most nekem kedveztek.
0: Na, tessék.
1: Hát itt meg most én nem kaptam meg a Queen kapcsán, meg még egy pár ember, akivel beszélgettem, de hát tényleg az van, hogy akkora az örökségük, hogy minden jó dalt nem lehet eljátszani.
0: Igen, és egyébként pont azon gondolkodtam őket hallva is, hogy a Queen, tehát Queen Tribute zenekart csinálni, mondhatnánk azt is, hogy nem lehet ezzel mellé lőni, de hát biztos lehet, mert lehet rosszul is előadni azokat a Queen slágereket, mert azért nem akárhogy vannak azok megírva, és hát azért jól össze volt ez téve, sőt, olyan hangokat is lehetett hallani, hogy még ez a koncert jobban is sikerült, mint a tavalyi.
1: Igen, igen.
0: És abszolút, ebben úgy tudom, hogy egyet értesz.
1: Abszolút. Idén tényleg nagyon, nagyon profi volt. Tavaly azért volt egy kit hamis hang, de védelmükre legyen mondva, tehát az, hogy este 10-kor már azért fáradtabb is az ember, hiába az a csúcspontja mondjuk egy fesztiválnak, mert azért addigra már úgy megvan a hangulat a közönségben is, de attól függetlenül már fáradtabb vagy, van egy nagy színpadi körülmény, ahol lehet, hogy éppen nem hallod magad annyira pontosan, tehát bele tud jönni, és elég egy ilyen negyedhangos csúszás, mert ugye itt ráadásul rengeteg vokál van, tehát itt ez a Queen azért 4 szólamba
0: tolja sokszor, igen, igen.
1: És
0: igen,
1: eredetileg igen. is, tehát ott az eredetiben a dobos is énekelt, és ráadásul mindenkinek marha jó hangja van az eredeti zenekarban is, tehát ide azért azon kívül, hogy jó zenészek, elhozzuk ugyanazokat a hangszereket, vagy lehetőleg ugyanazokat a hangszereket, ugyanazokat a hangszíneket, és elénekelni, na meg hát azért egy Freddie Mercury se volt akárki, szóval
0: bizony.
1: Le a kalappal azok előtt, akik ezt kigyakorolják és csinálják.
0: Abszolút, szóval Takács Máté az énekes frontember, a Don't Stop the Queen tribute zenekar élén, és hát ugye apja, fia itt hát jártak.
1: Törökölt apukától úgy
0: igen,
1: tűnik.
0: Igen, apja, fia itt. Hát lehet, hogy a név kötelez, ez is benne volt, és akkor muszáj volt egy kicsit e felé menni, de ez egy külön történet, tehát apja, fia is itt volt a Gastro Blues Fesztiválon. Gábor, nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és át tudtuk egy kicsit beszélni. Nem tudom, hogy van-e még bármi, ami benned ragadt, és szívesen elmondanád a mostani Gastro Blues Fesztivállal kapcsolatban.
1: Nincs igazából, sajnos most megint egy évet kell várni. Ilyenkor az a baj, hogy nagyon gyorsan eltér. Na, várjuk egy évig, akkor megjön, az egy hét villám gyorsan elmegy, és akkor megint egy év várakozás.
0: Figyelj, és van olyan kedvenced, vagy akár a Charlie Philpott Blues Bandnek van-e olyan kedvence, akit esetleg az utóbbi időben fedeztetek fel, vagy lehet régi kedvenc is, és szívesen beajánlanád, hogy a Gastro Blues Fesztiválra el lehetne hívni, vagy most nincs ilyen a tarsolyodban?
1: De van. Na, és már mondtam a szervezőknek
0: ne,
1: is.
0: Ne, tényleg?
1: Van, hát egy régebbi kedvencem, mi játsszuk is, úgy hívják, hogy Kenny Wayne Shepherd. Ő egy amerikai gitáros, hát ez a Stevie Ray Vaughan vonal, meg a másik a Dan Petlenski, akit szintén játszunk, őt már láttam is Budapesten, tehát ő már volt itt, ő egy dél-afrikai gitáros. Azt gondolom, hogy őket meg lehet, ők már ugye a fiatal újéra. Uh-huh. És szerintem...
0: Hát néhány évesek, tehát...
1: Hát 40. Aha. 40-es csapat. Uh-huh. Nagyságrendileg. Sőt, a Dan Petlenskit konkrétan tudom, hogy ő 2 éve idősebb, mint én.
0: Uh-huh. Na, tehát őket már ajánlottad is.
1: Igen.
0: Na, ezt szeretjük a Gastro Blues Fesztiválunkban, hogy annyira családias ajánlani is lehet bármit. És milyen koncertélményeid lesznek a következőkben? A Paksi Charlie Philpott Blues Band mikor lép fel? Remélem nem csak a blues karácsonyon legközelebb.
1: Hát most egyeztetés folyik arról, hogy majd kint a Dunaparton a...
0: Fú,
1: a Bíró Bistró, azt hiszem most is így hívják, ugye a Bíró Zétény áthelyezte a
0: Bistrónak
1: a helyét a Csónakházhoz, oda a kávézó, ami volt, és oda tervez, vagy hát szeretne egy Charlie Philpott koncertet, úgyhogy ez valószínűleg majd valamikor augusztus vége, szeptember elején valósul meg, ott majd meg kell nézzük, hogy vannak a dolgok, mert ugye nagyon sok a program ott is, borbálától kezdve egy csomó minden, úgyhogy megpróbálunk majd olyan időpontot találni, ami nem ütközik lehetőleg, nem lesz egyszerű. Aztán, hát én megyek majd, most a héten például pont a Péter Szteraszon lesz a Karatján tankcsapda, ugye nekünk meg Kenesén van nyaralunk, úgyhogy véletlenül pont ott leszünk, azzal kezdek, aztán lesz Bryan Adams idén, amin ott leszek, Heaven Street 730, tehát ja, azt hát nagyon várom.
0: Figyelj, a Heaven Street 7 egy külön történet, ugye a 5 év után újra összeállt a csapat, a Fishing on Orphan adták az első koncertet, és akkor lesz most még egy, az hol és mikor?
1: Ez pedig a Budapest Parkban lesz, és hogyha jól emlékszem, akkor augusztus 8, de a 8-ban nem vagyok biztos, mert csak rohanva megvettem a jegyet. Ugyanis ezt konkrétan a Gyuszitól tudtam meg.
0: Hogy
1: az Orbán Gyuszitól, hogy összeállnak.
0: Igen.
1: Mert éppen beszéltünk telefonon, és mondja, hogy gyakorolnak. Hát mondom, mire gyakoroltok? Hát azt mondja, összeáll a helyben. Azt mondom, ne szórakozz velem.
0: Igen.
1: Mondom, azonnal veszem a jegyet.
0: Igen, remélem, hogy Gyuszit mi is meg tudjuk hívni még a Budapest Parkos koncert előtt, és tudunk erről egy jót beszélgetni. Na jó, hát akkor lesznek koncertélmények, és a Veszprém Festi Best Heartról is majd beszámoltok.
1: Így van.
0: Mégiscsak egy olyan amerikai énekesnőről van szó, aki szintén a Blues Fesztiválon is itt volt annak idején, illetve a Gastro Blues Fesztiválon, sőt, akkor először járt Magyarországon, és először járt Magyarországon Toby Lee is, a mindössze 21 éves blues és rock gitáros srác, Nagy-Britániából érkezett, és egyébként az ő személye kapcsán Gárdai Ádám szervező el is mondta, hogy mindig szeretnek hozni legalább egy olyan külföldi zenészt, énekest, aki még nem járt Magyarországon, tehát, hogy akit először ők hoznak el, és azt gondoltam, hogy zárjuk akkor vele.
1: Így van, és ez egy nagyon jó dolog, ez maradjon is így, azt gondolom.
0: Ez maradjon is így, ez a koncepció. És a most következő dalról, a Waiting for Love című daláról csak annyit, hogy egy ilyen nagyon erőteljes country hatást fogtok érezni, de itt a koncertjén Tobi abszolút rockban, rock stílusban tolta a dalokat, és a zenekarával így adta elő, miközben tényleg fergeteges gitárszólókat játszott, csoda gyerekként tartják egyébként számon, tehát már 11-12 évesen ott a nagy országos televíziókban őt szerepeltették, és hát saját maga írja a dalokat, azt meg kimondottan szeretjük, gondolom ebben egyetértesz. Gábor, egy élmény volt, köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is nagyon köszönöm a lehetőséget.
0: És további jó szabadságolást.
1: Köszönöm. És most akkor megkezdjük.
0: Fejl Gábor volt a vendégem, a Paksi Charlie Firpo Blues Band zenekar vezetőjével veséztük ki tehát a Gastro Blues Fesztivált, amely a tegnapi napon, illetve ma hajnalban véget ért. A 21 éves brit rockzenésszel, illetve blues zenésszel, Toby Lee-vel pedig zárjuk a beszélgetést.

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM slágereihez és az élesztőhöz.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Pontosan 10 perccel járunk reggel, illetve délelőtt 8:30 után, és folytatódik az élesztő egy újabb témával, amit még ígértem már reggel óta. A múlt héten jött a hír, hogy sajnos problémák vannak a szelidítónál, baktériumot találtak a vízben, nem lehet fürdőzni a tóban, valószínűleg egy hétig, péntektől számítva, e hét péntekig, viszont, illetve hát ennek kapcsán körülnézünk Faddomboriban is, hogy ott mi a helyzet a vízminőség, vagy akár a vízállással. Itt van velem a vonal túlsó végén Fad polgármestere Bordács József. Jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Ugyan, most már nincs is annyira reggel, most már itt a délelőttben vagyunk, és nagyon köszönöm, polgármester, úgy tudom, hogy a szabadságod első napján állsz rendelkezésünkre.
2: Igen, ma kezdem a szabadságomat.
1: Oké, köszönöm akkor, hogy valóban itt vagy velünk. Mi a helyzet Domboriban? Hát más sem hallunk, csak azt, hogy baktériumok vannak a tavakban, mindenhol apad a víz, a Velencei tóval már nem tudjuk, hogy mi lesz. Miközben Faddomborinál egész jól állunk, holott, ugye a Duna holtágáról van szó, és a Dunánál is rendkívül alacsony a vízszint, miközben Faddomboriban ezt nem nagyon tapasztaljuk.
2: Igen, Faddomboriban nagyon jó most a vízminőség, hála Istennek. Ez többek között annak köszönhető, hogy folyamatos a vízpótlás a Faddomboriba, hiszen a Sió visszaduzzasztásával a Tolnai Holtágon keresztül és a Bartal csatornán lévő zsilip nyitásával folyamatosan áramoltatjuk a vizet a Faddi Holtágba, illetve a Paksi atomerőműtől is érkezik a víz, úgyhogy ezzel a két vízutánpótlással így szépen el vagyunk. A víznek a minősége pedig kiváló, tehát lehet fürödni, strandolni, ami meg is mutatkozik, hiszen hétfőnként több ezer ember strandol és jól érzi magát Domboriban.
1: Igen, azzal nyilván nem sokat tudtok kezdeni, amikor egy 40 fokos hétvégén 29 fokra felmelegszik a holtág vize, de ami a vízminőséget illeti, hogyan tudtok rá vigyázni? Tehát ti, akik úgymond kezelitek, tehát az önkormányzat nyilván a strandot, tehát azon kívül, hogy folyamatosan kommunikálni kell, és mi is folyamatosan kommunikáljuk, hogy a toalettet használjuk, a víz helyet, stb. Tehát milyen intézkedéseket tudtok megtenni?
2: Hát mi is csak ilyen intézkedéseket tudunk tenni, illetve most nagyon sokat számít, hogy állandó a vízáramlás, és állandóan kapja a friss vizet a holtágunk. Ugyanaz a baktérium okozza egyébként a problémát a szelidítónál, mint tavaly augusztusban.

0: Somboriban, tehát ez emberi ürülékből és emberi fekáliából is származik többek között ez a baktérium. Én nem mondom, hogy abból került be a tóba, de nagy valószínűséggel ott is ez a probléma. Úgyhogy igen, nagyon fontos, hogy az emberek használják a WC-ket, használják a mosdókat, és tisztán menjenek be, hogyha lehet, akkor tisztán menjenek be a strand területére.
1: Igen, lehet, hogy azt kéne elültetni úgy igazán az emberek agyában, vagy mindannyiunk agyában, hogy hát most, hogyha az Adrián ez megesik, akkor oké, de egy holtágban, vagy tényleg a szelídítónál, vagy egy kisebb tóról van szó, tehát ott egy picit mások a viszonyok, és a nagyságrend, úgyhogy kell.
0: Persze, meg azt kell tudomásul venni, hogy a holtágok gyakorlatilag állóvizek, és ott megszorulhat a bármilyen, ugye nincs légmozgás, akkor nem mozog a víz sem, úgyhogy akkor könnyebben beszennyeződik a víz, úgyhogy ez nagyon nehéz, és nagyon törékeny ez, hogy most ilyen jó a vízminőség Domboriba is. Tehát itt is lehet az idén nyáron is probléma, reméljük, hogy nem lesz, de lehet.
1: Így van, nagyon reméljük, hogy nem lesz. Ami pedig a víz utánpótlást illeti a fa dombori holtákban, ugye 2-3 évvel ezelőtt volt egy beruházásotok, amelyben úgy tudom az atomerőmű segített, és ennek köszönhetitek többek között az állandó víz utánpótlást.
0: Hát többek között ennek is köszönhetjük, elkészült ez a fejlesztés az atomerőműben, és az azt jelenti, hogy innentől kezdve egész évben tudnak nagyobb mennyiségű vizet adni, úgyhogy adja is az erőmű most a nagy mennyiségű vizet a holtánkba. Ez is sokat számít, mert ez a másik lába végül is a vízutánpótlásunknak.
1: Abszolút. Na, tehát Dombori vízminősége minden rendben van, a strandot továbbra is szeretjük, és nem maradnak el az idei rendezvények sem. Jön a Dombori Strandfesztivál július 25-én, vagyis jövő hétvégén. Nem. Két hét múlva?
0: Hát az még három hét múlva lesz, július 25-e. Így van, tehát lesz idén is strandfesztivál Domboriban. Július 25-én, ahogy mondtad, föllép többek között a Roni, Kovács Aliz, Bad Times és a Baby Gabi, és augusztus 15-én lesz a második rendezvény, ahol fellépnek Root Fitness bemutatóval, aztán jön DJ Dominik, a Berek Brothers, Shisha Café és a Gyors és Betty, úgyhogy én úgy gondolom, hogy mind a két este egy nagyon jó hangulatú rendezvény lesz. Ezen kívül még július 11-én lesz egy mozis Domboriba, szabadtéri vetítés lesz, ahol a szenvedélyes nőket fogjuk vetíteni, és hát zajlik a Zenél a Strand neked rendezvény sorozat, amit a Dunál 2139 civil szervezet szervezett, úgyhogy van Domboriba bőven rendezvény, úgyhogy szeretettel várjuk ezekre a rendezvényekre is az érdeklődőket.
1: Igen, miközben egyébként hát Fadon is zajlanak folyamatosan a rendezvények, bár ott talán a legnagyobb rendezvényen már túl vagytok?
0: Igen, a legnagyobb rendezvényünk az a falunap volt, azon már túl vagyunk, több mint egy hete volt a falunap, nagyon jó sikerült az is, nagyon nagy tömegek voltak, nagyon jó zenék voltak, úgyhogy mindenki jól érezte magát.
1: Ami Faddot illeti egyébként, illetve Domborit, az üdülőtelepen mi újság van, azért arról folyamatosan lehet hallani az elmúlt években, hogy hát, hogy mondjam, nem sok üres nyaralóház van. Tehát, hogy még mindig van keletje ennek az üdülővezetnek rendkívüli módon. Vannak évek, amik egészen elképesztő híreket hallunk arról, hogy tényleg mondjuk mennyiért cserélnek tulajdonost a nyaralók.
0: Hát így van, Dombori nagyon népszerű újra, tehát azt lehet mondani, hogy újra volt egy időszak, amikor visszaesett itt a kereslet, de most újra népszerű Dombori, és hát igen, az ingatlanárak is elég magasak, és hát nem nagyon lehet találni szabad üdülőt, hogyha valaki rámegy a Dombori üdülőtelepre, és keres üdülőket, nem sok üdülőt talál, ami szabad most. Nagyon sok üdülőt megvettek többek között a paksiak is, tehát a paksi atomerőmű dolgozói sok üdülőt megvettek, felújítottak, úgyhogy sokan lejöttek ide. Nagyon sok paksi atomerőmű dolgozó például leköltözik ide május környékén, és egész őszig innen jár dolgozni.
1: Igen, és emellett egyébként, hogy a fa Dombori üdülőtelep évtizedek óta meghatározó, hát emlékszem, hogy gyerekkoromban, ott a 80-as években minket is odahordtak anyujék, ugye a nyári napokban. Emellett pedig, hát már amikor tavaly interjúztunk veled, már akkor volt szó arról, hogy Faddon a településnél is épülhet strand.
0: Így van, ez a strandépítés, ez most már folyamatban is van, elkezdődött a beruházás, úgyhogy dolgozik a kivitelező rajta, nagyon szépen halad egyébként a munka, úgyhogy idén novemberre már kész lesz Faddon is a strandunk, egy 21. századi minőségű strand lesz strandbüfé épülete, akkor lesznek vizes blokkok, lesznek öltözők, lesz játszótér, burkolt felületek lesznek, növényesítés lesz, úgyhogy nagyon szép homokos strand lesz Faddon is, nem csak Domboriban, hanem Faddon is ki fog alakulni egy fürdőhely.
1: Igen, és azt hiszem, hogy tavaly is megbeszéltük, hogy oké, hogy ott van Faddombori nektek, akkor minek strand, de ha egyszer ennyire jó adottság van ott, azon a partszakaszon nálatok, akkor azt tényleg ki kell használni. Lényegében a faddi, mondhatnám, centrumból hány méter vagy kilométer lesz a faddi strand?
0: Hát a faddi strand az körülbelül még egy kilométer sincs, tehát a központban leszáll valaki a buszra, akkor egy gyönge sétával megközelítheti majd a faddi strandot, úgyhogy nagy igény van rá, mert faddiak nem mennek le Domboriba, nem mindenki megy le Domboriba.
1: Igen, messzebbről járunk oda.
0: És nagyon nagy igény van rá itt Faddon, hogy legyen strand, úgyhogy nagy örömmel fogadja ezt mindenki, hogy lesz itt faddoni strand.
1: Igen, főleg, hogy egyre melegebbek a nyaraink, és tényleg az ember úgy van vele, hogy muszáj, hogy valahol hűsítsük magunkat, tehát egy-egy ilyen 40 fokos hétvége beüt, mint ugye például a múlt előző hétvégén, akkor egyszerűen muszáj vízpart mellé menekülni. Nagyon szépen köszönöm, polgármester úr, hogy rendelkezésünkre állt, és egy picit tudtunk beszélgetni. Ha bármi van még, amit szeretnél elmondani, akkor örömmel veszem.
0: Nincs különösebben más.
1: Mindent elmondtunk.
0: Én is köszönöm szépen az érdeklődést.
1: Köszönöm szépen én is, és akkor egy utolsó kérdést engedj meg. Hova szerettek járni nyaralni a családdal, ha már a szabadságod első napján állsz rendelkezésünkre?
0: Hát igen, most a szabadságom első időszakában, kettesben a feleségemmel fogunk utazni, itt Perföldön, de egyébként a családdal is fogunk menni augusztusban, Horvátországba fogunk menni, Brács szigetére, oda szeretünk járni, oda visszatérő vendégek vagyunk.
1: Akkor az egy kicsit délebre van.
0: Igen.
1: A déli Beltán. Nagyon szépen köszönöm, és nagyon jó szabadságolást kívánok. Köszönöm, hogy itt voltál, szervusz.
0: Köszönöm szépen, én is. Szia.
1: Fad polgármesterével, Bordács Józseffel beszélgetünk. Elsősorban az volt a cél, hogy megtudjuk, hogy mi a helyzet Faddomborinál a vízminőséggel, mert hogy ugye múlt héten pénteken jött a hír, hogy a Szelidi tónál a tóban most nem lehet fürdőzni, információink szerint legalább egy hétig, vagyis e hét péntekig, aztán hogy hétvégére meg tudják-e nyitni újra a strandot, azt majd meglátjuk. Ennek kapcsán néztünk körül Faddomboriban, ahol a vízminőséggel jelen pillanatban nincs probléma, de nagyon fontos elmondani, hiszen ott is volt probléma tavaly, egyébként teljesen hasonló probléma, mint most Szelidítónál. Tehát még egyszer, nagyon fontos, hogy főleg ezeknél az úgynevezett állóvízű holtágaknál, vagy kisebb tavaknál a toalettet használjuk. Ezt persze kisgyerekeknek nehezebb elmagyarázni, de nem biztos, lehet, hogy pont most kell edukálni ebben a történetben, és amikor nagyon nagy melegek jönnek, és 29 és 30 fokra fel melegszik, akár Dombori vagy Szelidító víze, és aztán végképp gyorsabban szaporodnak a baktériumok, úgyhogy erre figyeljünk oda, egyébként nagyon jó nyarat mindenkinek. Hamarosan délelőtt 9 óra, 9 után Takács Nagy Vivivel jövök.
2: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora. Here we go.

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Hivatalos amerikai kormányzati dokumentum erősítette meg a Trump család kolozsvári ingatlan beruházási tervét, miután a projekt bekerült Donald Trump amerikai elnök 2026-os vagyonnyilatkozatába, közölte vasárnap az erdélyi Transtelex hírportál, írja az MTI. A héten közzétett több mint 900 oldalas vagyonnyilatkozat szerint a Trump Organization két megállapodással rendelkezik a kolozsvári projektre vonatkozóan, egy márkahasználati licenc szerződéssel és egy szálloda üzemeltetési menedzsment szerződéssel. Az MTI információi szerint a tervben lévő ingatlan komplexum luxushotelt, lakóparkot, bevásárlóközpontot és golfpályát foglalna magába. A Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány visszautasította Magyar Péter állítását, miszerint közvetlenül a választások előtt kapott volna a szervezet 7 milliárd forint közpénzt, és közölte. A támogatásról már tavaly tavasszal döntött a kormány, a kifizetések pedig 2025. júniusában és 2026. januárjában történtek. Magyar Péter szerint az összeg a korábbi 18 milliárd forinton felül érkezett az Áder Jánoshoz köthető alapítványhoz, és annak felhasználását firtatta egy közösségi médiában közzétett bejegyzésében. Az alapítvány politikai támadásnak nevezte a bírálatokat, és azt állította, hogy a Planet Budapest Expo finanszírozása és megszervezése végig nyilvános volt. Nincs félnivalója azoknak, akik az atomenergiában látják Paks jövőjét, amiatt, hogy Kapitány István egy köztudottan atomenergia ellenes helyettes államtitkárt nevezett ki a Gazdasági és Energetikai Minisztériumba Bart István személyében. Erről Cseh Tamás, a Tolna 3-as számú egyéni választókerület képviselője beszélt rádiónknak.
2: Bart úr, ő az egyik kinevezésre került ember. Abban a szakértői csoportban például, amelyik Paks 2 projektnek a megvalósulását, megvalósíthatóságát, de nem akarom, hogy félrecsúszson, tehát nem arról az, hogy megvalósítható-e vagy nem, hanem hogy hogyan valósuljon meg. Tehát ebben a szakértői grémiumban Bart úr nincs benne. Tudnélik, őt a nuklearitásról nem kérdezik. Ez egy energiamix. Vannak benne megújuló energiák, nem megújuló energiák. Magyarországnak van egy stratégiai érdeke, hogy bizonyos mennyiségű energia mindenképpen rendelkezésre álljon, lehetőleg minél több forrásból, de minél több hazai forrásból. Tehát van olyan kérdés, szél, nap, energia, amiben biztos, hogy Bart urat kérdezi meg miniszterelnök úr, miniszter úr, hiszen azon a szakterületen látszik, hogy komoly évtizedek állnak ő mögötte. Az egy más kérdés, hogy ő neki most egyébként van egy ellenérzése a nuklearitással szembe, és ez ugye bennünket az átlagosnál is sokkal jobban érdekel, de én azt gondolom, hogy nagyon sokszor már miniszter úr, kapitány miniszter úr is, vagy akár Magyar Péter miniszterelnök úr is szilárdan hitettett amellett, hogy a nukleáris energiára az elkövetkezendő 15-20-30 akárhány évbe számít a Tisza kormány, számol vele, számít rá.
1: Folyamatos a toborzás a készenléti rendőrség határvadász ezredébe, tájékoztat a Tolna vármegyei rendőrség a polisz.hu-n. A múlt héten az egyenruhások a vármegye számos pontján, így piacokon, nagyáruházakban és kis településeken is várták a határvadász munka iránt érdeklődőket, akiket a jelentkezés feltételeiről, a felvételi eljárás menetéről és a határvadászokra váró feladatokról is tájékoztattak. A határvadász képzéssel kapcsolatban további tájékoztatás elérhető a www.polisz.hu/szerződéses-határvadász-képzés oldalon.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
3: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Paks, Dózsa György út 37.
4: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
5: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban! Részletek arcadepage.hu.
0: Reklámot hallottatok! A műsorszám termékmegjelenítés.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: A Dáj Dáj, a VB hivatalos himnusza Vivi. Nézed a meccset?
2: Nem. Vagy?
1: Lőrinc?
2: Lőrinc azért nézi, mert tippelgetnek. Így a... Így a, van egy ilyen ugye, baráti társaságunk, és akkor ott olyan kommunikáció megy, hogy én azon szoktam kacarászni, hogy jó, hát én nem, egyáltalán nem. Nem is érdekel, azt se tudom, hogy kik játszanak, miért játszanak. Nem, egyáltalán.
1: Okay. Nyitva hagytam az ajtót, szabad, hogy visszaállod? Becsukhatod, oké, okay. Ezek ilyen belső történetek. Na, szóval, tehát akkor megy a meccs nézés esténként esetleg nálatok, vagy,
2: még,
1: de azért nem olyan
2: az
1: nagy erőt.
2: Sem.
1: Jó,
2: igen.
1: Mondjuk majd most jön még csak a legjobb nyolcba jutás, ezt azért tudod? És akkor...
2: Annyit láttam, hogy ez nem sokára véget ér. De, ennyi, de nem, tényleg, ilyen időpontokkal, hogy mikor, uh-huh. Azt se tudnám most elmondani, mikor kezdődött. Tehát, uh-huh. Hogy így annyira egyáltalán nem, engem maga a foci nem hoz lázba. Mindig azt szoktam mondani, hogy ha most ott lehetnék a VB-n, valamelyik mérkőzésen, az egy más dolog lenne, mert azt úgy átélni, hogy ott még annak is szurkolnék, akit nem is ismerek, de így a tévében nézni,
1: abszolút, abszolút. Mm-mm. Figyelj, én is azért vagyok képben, mert a, nálunk a fiúk nagyon focisak.
2: Jó, hát igen,
1: nagyon focisak, és ráadásul a, tipikusan az a futball, azok a futballnézők, a Tamás és Ábi is, akik folyamatosan kommentálják.
2: Komment. Hát, mert kommentátorban
1: előtte is,
2: van,
1: utána is, igen. És annyi információt összeszedek, persze. Hogy olyan hihetetlenül tudom előadni itt a mikrofon
2: miket
1: mögött.
2: Tudsz? Miket,
1: miket
2: tudsz?
1: Miket tudok? Jó, minden esetre
2: annyit lényeg. Láttam tegnap, hogy kikapott Brazília, és Neymar visszavonult.
1: Na,
2: ennyi.
1: Tessék,
2: ennyi
1: látod?
2: Információm
1: látod,
2: van.
1: Ügyes vagy?
2: De amúgy nem tudom, hogy hány, mennyire, vagy nem tudom, tehát, hogy ilyeneket nem, de mondom, ez nagyon, nagyon mókás. Hogy néha bekapcsolja Lőrinc, akkor, de hogy Noel is, hogy jaj, gól, meg annyit hallottam, és akkor mondja Lőrinc, hogy de ez nem jó apának, mert nem erre fogadott. Ja, akkor
1: nem,
2: nem gól.
1: Akkor bocsi.
2: Szóval nálunk így megy, igen.
1: Oké. Okay. A zenében viszont otthon vagyunk, illetve otthon vagy, és egyébként, amiben meg nagyon otthon vagy, azok az esküvők, és ezerrel tart az esküvői szezon. Hány kilométert fogsz utazni ezen a héten?
2: Nem annyira vészes lesz, mert az egyik az itt lesz Cseriben, a másik pedig Pécs fölött egy picivel. Hát most... a sejt van a szomszédba. Nagyon bízom benne, hogy már az új autómmal tudok. Nagyon kedvesek voltak, mert kaptam egy autót. Anyukáméval közlekedem itt városon belül, mert ez sem a mai csibe már. És kaptam egy olyat, hogyha esetleg szükségem van rá, akkor egy nagyon kis szép autót kaptam, és akkor azzal tudok menni esküvőkre, hogyha igény van rá. Hogyha esetleg nem jönne meg, vagy nem lenne addig új autóm, akkor még mindig van, mivel eljutnom.
1: Mert ugye egy hete vagy két hete, ugye
2: hát
1: beszámoltunk
2: hete,
1: róla,
2: igen,
1: ja, pont egy
2: igen,
1: hete,
2: pont egy hete vasárnap,
1: lerobbantatok
2: igen,
1: Gabival, igen,
2: mókás
1: jó kis
2: volt.
1: Koncertről hazafele jövet, de most akkor lényeg az, hogy azt mondták, hogy meg tudják
2: meg
1: szerelni.
2: A szerelni?
1: Nem, akkor nem. Mit tudnak vele csinálni?
2: Semmit.
1: Ja? Ja, az ki,
2: az viszonylagos, igen, az ja. Ott áll, szegény Fordi, igen, a Nonesz mindig ott integet neki reggel, nem, az kukesz.
1: Ja, az már nem jön vissza.
2: Az már nem.
1: Hát jól használtad.
2: Hát igen, én voltam ebben a bűnös, kihajtottam szegénynek az életét, és igen.
1: Okay.
2: Úgyhogy az most már úgy kerül, motorhibás, megnézték, és akkor mondták, hogy hát sajnos ez többe kerülne megjavítani, mint körülbelül amennyit ér az autó. Hát 19 éves autóról beszélgetünk, egyébként amikor én megvettem, akkor tökéletes állapotban volt, de hát ugye akkor nem is volt annyira sokat használva, szóval, hogy így tényleg patika állapotban volt. Hát én meg azért televágtam egy pár kilométerrel, úgyhogy...
1: Hát figyelj, aki olyan menő, hogy nem csak esküvőkre jár el országszerte, hanem tévéforgatásokra, bár a legjobbakhoz helybe is jönnek, és úgy tudom, hogy a héten lesz még más tévéforgatás, is, de ki se dumáltuk egyébként, hogy a TV2-n is szerepeltél, mint
2: igen.
1: Szertartás vezető.
2: Így van.
1: Nagyon jó volt. Hát, megosztottuk.
2: Igen, hát igazából ugye az ilyen magazinok, azok keresik akár az adott helyszíneket, az adott szolgáltatókat, hogy kivel lehet ugye interjút készíteni, meg mi az a hely, ahol jól lehet interjúkat készíteni. És akkor itt jött képbe az én szolgáltatásom, valamint a Pajta helyszín is, és ők nagyon szerettek volna egy esküvőbe beleforgatni, viszont azért mind tudjuk, és ezt én is tudom, pedig aztán tőlem nem áll távol a szereplés, de belegondolva az, hogy mondjuk az én esküvőmön ott lett volna egy TV2, vagy bármi, lehet, hogy nem lett volna annyira intim, mint amire én ugye vágytam volna, és hát elkezdtem agyalogni, hogy hogyan lehetne oda varázsolni egy esküvőt, mikor nincs esküvő, hát akkor mi lenne, ha oda szerveznénk egyet, egy ilyen kamu esküvőt, szolgáltatókkal, modellpárral, akik szintén már házasok, szóval, hogy nem áll tőlük ezt távol, meg dolgoztam is már velük szintén egy ilyen fotós workshop alapján, úgyhogy szerveztünk egy ilyet, és egy nagyon jó kis nap lett belőle, azt gondolom. Igazából felépítettük egy esküvős napnak úgymond a kezdetétől, nem a végéig, de úgy nagyjából a vacsiig bezárólag egy ilyen mini esküvőt álmodtam meg, hogy ami mostanában van, hogy ugyanúgy szeretnék, ugye, hogy legyen egy esküvőjük azokkal az emberekkel, bulit nem vettünk pont bele, de az is szokott lenni általában, de hogyha esetleg egy vacsorával, egy beszélgetéssel véget ér az este, és mondjuk nincsen parti, akkor is ezt próbáltuk, hogy egy pezsgős kocint, és ugye egy szertartás, készülődés, meg ilyen kis vendégvárás, és akkor a vacsora maradt meg a végére. Úgyhogy tök jó volt, én nagyon élveztem. Hát maga az, hogy ugye interjút készítettek, én abban jónak tartom magam, hogy ott van előttem a szöveg, és felolvasom, mert arra készülök. De mindig az élő olyan kommunikáció, hogy tudok készülni rá, csak hogy éppen most mit fog kérdezni, vagy ha nem kérdezi, akkor nekem mi jut eszembe az esküvőkről, mert annyi minden van, amire gondolok ilyenkor, hogy lehet, hogy eszembe se jutott, hogy a szolgáltatókról beszél, hogy kik azok a szolgáltatók, akik ugye fontosak egy ilyen napon, és elkezdtem sorolni, és például egy DJ-t nem is mondta, miközben az is fontos szerepe van, csak azon a napon nem volt. Fel. Csak azon a napon nem volt ott, és ugye azokat próbáltam felsorolni, akik ott voltak, jelen voltak az egészen. Úgyhogy nagyon, nagyon jó volt, és én nagyon jól éreztem magam.
1: Figyelj, nagyon érdekel bennünket a mini esküvő, de egyébként az egészben az volt az érdekes, hogy te nyilatkoztál, és te beszéltél, és téged láthattunk a tévében. Úgyhogy ez
2: nagyon
1: ez,
2: aranyosak ez volt. Voltak, mert rengetegen jöttek utána oda, amikor megosztottam már az Insta, meg akár a Paksöfem is megosztotta, meg nem tudom, és akkor így mentem a Diego-ba, most akkor mondta, és így, jaj, láttunk a tévében, meg nem tudom, meg utána elmentem a boltba, és hát itt van a kis sztárunk, meg jó, rendben, én meg ettől befeszülök azonnal, én nem
1: tényleg?
2: Vagy, figyelj, most hétvégén, pedig tudom, hogy ez a ceremónia mester, nagyon jó barátom egyébként, aki a csütörtökön, nem is hétvégén, csütörtökön volt ugye esküvőm, és mindig szokott nekem egy pár szót mondani ott a szertartás után, és tényleg így nekem is így odasukta, hogy Vivi, csodás vagy, de aztán így ünnepeltet egy picit a vendégekkel. Ettől én így, ne, engem nem kell, hogy így egyáltalán, nagyon furcsán viselem ezt, hogy... Nem tudom, miért van
1: pedig
2: ez.
1: Pedig hát szerepelsz folyamatosan.
2: Pedig hát folyamatosan, igen. Az, hogy valaki odajön csak személyesen hozzám külön, azt nagyon le tudom kell, az nagyon jól is esik, vagy odajönnek, hogy még sose hallottunk ilyen szertartást, és hogy ezt hallgatták volna még tök sokáig, mert hogy ugye személyes, meg stb. De azt, amikor így mindenki előtt, tudod, ez a kiállítanak, és akkor, na, akkor tapsoljátok meg Takács Nagy Vivi szertartásvezetőt, aki ilyen csodálatos esküvőt és szertartást tartott a párnak, akkor így, ó, Isten, mondom, engem nem kell tapsolni, vagy nem tudom, én ettől teljesen kész vagyok.
1: Jó, hát végül is tényleg egy esküvő, végül is a mennyasszony és a vőlegény, igen, a főszereplő, és mit szólsz, mint szakértő? Taylor Swift esküvő, ez egyébként ugye ez ebben az évben, vagy ezen a nyáron most már a második nagy sztár esküvő.
2: Így van, Dua Lipa után.
1: És ez általában nem volt, ha háromnapos, na mindegy, de biztos,
2: hogy nem. Nem egy mini esküvőnek titulálható esküvő hát volt ez, 1000 vendég vendéggel azért. Abszolút. Igen, abszolút. És a legnagyobb sztárok vettek rajta részt. Pont egy ilyen videót láttam, ahogy így Benzombon sétál be, meg nem
1: tudom. Hugh Grant.
2: Hugh Grant, ja. Igen, úgyhogy
1: a Paul McCartney, meg a sztár fellépő. A maga 84 évével.
2: Mi baj lehet, tudod?
1: Mi baj lehet? Egyébként állítólag igenis van kötődésük Taylor Swift-tel, tehát nyilván kollaboráltak
2: pont
1: ők is.
2: Igen, pont ezen gondolkoztam, hogy oké, mondjuk itt ugye, mint a Super Bowl, versenyző is, de hogy nem is ez a mint amerikai foci hatalmas sztárja. Igen. Tehát, hogy azért ott is biztos, hogy mondjuk nem egy csapatban játszott, tudod, ott is van, hogy ezt hívom, azt hívom, de azért 1000 vendég. Szóval, hogy nagyon-nagyon durva, hogy az így hogy jött össze.
1: Nem tudom, hogy te szakértő, hogy mit mondasz, mert ugye általában, ha már egy 250 főt meghívunk, akkor is úgy vagyunk vele, hogy tényleg mindenkit meghívtunk.
2: Mindenki, de van olyan, akit nem ismersz. Tehát, hogy, vagy úgy, hogy mondjuk a másik oldalról. Szóval nekünk, mert Lőrincsel már azért együtt voltunk egy jó ideje, mikor összeházasodtunk, és nekem volt olyan családtagja, akit én nem ismertem, ő, és nem is hívtuk meg. Tehát, hogy így nem volt, neki se volt olyan közeli, tudod, csak a család. Hát, figyelj, de ugye régen mi volt? Régen nem ez volt. Régen hívjuk meg még a szomszéd kutyáját is nagyjából, mert ő is családtag a puli, meg a nem tudom. Szóval most már nem ez van. Jó, nyilván a sztárvilágban azért más, mert 1000 vendéget megvacsoráztatni, meg megbulisztatni, meg stb.
1: Egy helyen.
2: Igen, ugye Madison Square Garden volt az esküvő is, szóval, hogy az sem egy kis helyszín.
1: Teljesen ilyen romantikus volt ott, igen, azzal a kastély.
2: Igen,
1: alatt,
2: gyönyörű, szép volt.
1: Nagyon sok fényképet meg lehet, egy pár fénykép már fellelhető.
2: Igen,
1: az
2: már
1: interneten.
2: Van egy-kettő.
1: Viszont egyébként, ami az 1000 vendéget illeti a Taylor Swift esküvőjén, hát figyelj, lehet, hogy ha jobban belegondolsz, hogy most hány ismerősünk van a Facebookon?
2: Hát nekem több ezer.
1: Na, igen. Neked több ezer, nekem mondjuk lehet, hogy csak olyan 1000. De jó, abban igazad van, hogy attól, hogy az emberek van mondjuk 2-3, egy átlag embernek is 2-3 ezer.
2: Kiírnád Facebookra, hogy itt és itt lesz az esküvő, gyertek!
1: Igen. Hogy tudsz 1000 főt összeszteborozni?
2: Most úgy, hogy mondjuk a Taylor Swift dolgozik egy elég nagy csapattal. Most azon
1: ja, lehet, hogy azok már eleve 200-an vannak.
2: Több mint 200-an. Mondjuk azt, hogy tényleg a hangmérnöktől,
1: tegyük fel a
2: vokalistát,
1: kedves,
2: a táncos.
1: Kedves háttértáncosait is meghívta.
2: Igen, mondjuk elég közeli, hogy együtt turnéznak, együtt élnek, majd hogy nem, tényleg amikor turné van. A család, a barátok, tehát, hogy így össze tud jönni biztosan, meg mondom, tehát, hogy lehet, hogy a féri oldaláról is aztán tényleg karakos szörcsökről is meghívták az embereket. Nem tudom, elképzelésem sem, most egy ilyen amerikai focis táb is egy nagyobb dolog lehet.
1: Na, várjál, de tegyük össze, egész jól állunk. Tehát, hogyha mondjuk 200-250 mondjuk a...
2: Már majdnem 500.
1: Igen, mert mondjuk a családtagok, mondjuk vegyük a két részre, mondjuk 200 max, de az nagyon max.
2: Hát az rengeteg.
1: Az nincs is annyi, akkor legyen 100, 150.
2: Mondjuk azt, hogy 100-150, igen.
1: Már most hányad unokat esőkig megyünk el?
2: Nem tudom, mi van, megfogta a hajamat.
1: Amikor már a harmad unokat esődik is elmész, családfokutat
2: nincs, nem volt ilyen egyáltalán. Szóval, hogy nálunk max az első unokatestvér volt, és akkor onnantól tovább nem is mentünk, nem is tudjuk igazából. Persze. Most ez olyan, hogy meg lehetne hívni, tehát most ez pont az egyik ismerősöm rakott ki, itt Magyarországon volt egy 700 fős esküvő, egy faluban, ahol konkrétan majdnem szerintem lehet, hogy 700-an éltek, és akkor mindenki ott volt. Tehát, hogy így buli volt, mint egy falunap körülbelül, és akkor megnyomták. Itt is lehet, azért voltak olyan vendégek, de lehet most azon is gondolkoztam, mint esküvői szolgáltató. Hát hány fotós, hány videós volt ott ezen a napon, és biztos vagy benne, hogy ők is ettek, ittak. Tehát, hogy nem egy fotós kész. Most az 1000 vendégre, igen, ha mondjuk akkor 800-900 fő, mondjuk legyen az, hogy egy 100 fős stáb dolgozott azon, hogy videó, fotó, mindenféle anyag készüljön. Simán át tudom képzelni azt is, hogy egy olyan szolgáltatói team dolgozott mögöttük, hogy tehát most egy 50-60 főnél is azért egy ilyen 6-7 szolgáltató dolgozik. Most is két Na, itt a csütörtöki esküvőn 3 fotós volt, videós, ceremóniamester, én, esküvőszervező, a helyszín részéről.
1: Hát lehet, hogy igazad van, mondjuk, hogyha belegondolunk a 84 éves Paul McCartney, vajon mekkora stábbal érkezett. Hát, biztos, hogy volt.
2: Mindenki hoz egy plusz egy főt, vagy esett most az Adam Sandler lett, elhozta a családját, ott van 2 lánya, a felesége, szóval mindenki hoz magával legalább egy 3-4 főt, de simán el tudom képzelni, hogy össze tud jönni az 1000 vendég, de azért nekem az nagyon-nagyon sok.
1: Igen, mert ugye abban maradunk, hogy ha a Taylor Swift stábja 250, akkor hogy mondtuk, akkor a család mondjuk legyen 150, legyen akkor meg mindig említjük el az 500-at, mondjuk, hogyha meghívtak 100 sztár vendéget, gondolj bele, akkor még mindig csak 500 vagy 600-nál igen. tartunk. Tehát
2: és akkor mondjuk azt, hogy egy 100 szolgáltató, mondjuk azt, hogy tényleg esküvőszervezők lett, több is volt, nem tudom, a helyszín részéről is, hogy én ilyenekben gondolkozom.
1: Jó, tehát akkor szerinted az 1000 főben valószínűleg benne van az apparátus is,
2: igen.
1: tehát akár egy
2: bele szokták
1: Paul McCartney-t kísérő menedzser vagy nem tudom,
2: persze.
1: vagy technikus.
2: Igen. És akkor még mi derülhet még ki, mert itt folyamatosan minden nap csepegtettek valamit, hogy Adam Sandler, Paul McCartney, nem tudom, tehát hogy még kíváncsi vagyok, hogy még mit tudnak majd előhozni ezzel kapcsolatban, igen. hogy ki, hogy énekelt, most mit tudom én, most csak mondtam, hogy ott volt Benson Boone, és akkor nyomott
1: valami performance.
2: Ne, nem tudom, most ezt csak úgy mondtam.
1: És mint szertartásvezetőnek mi a véleményed? Milyen szertartásvezető lehetett Adam Sandler?
2: Én látom Adam Sandler-t egyébként, nagyon-nagyon szeretem, a Nagyfiúk az egyik kedvenc filmem. Igen. Alapjáraton Adam Sandlernek a filmjei, nem tudom, én nagyon szeretem az ő humorát a filmekben, és egyéb szava, hogy hát pont olyan szertartást tudok elképzelni, ahol ugye ő zsidó, úgyhogy valószínű, hogy emiatt is, vagy hát hasonló szertartást csinálhatott.
1: Prezentált?
2: Igen, de lehet, hogy...
1: Csak azért, nem.
2: Hát nem tudom, hogy valamiért, vagy nem tudom, hogy...
1: Állítólag egyszerűen csak...
2: Ez egy sima szertartás
1: szerintem
2: volt.
1: Szerintem igen.
2: Akkor csak úgy felkérték.
1: Igen, szerintem igen. És ugye azt lehozták, hogy
2: Max
1: végül
2: végén
1: is...
2: végén elszólt, hogy Bazetov!
1: Igen. Azt végül is lehozták, ugye, hogy a vőlegényhez is van valamiféle kötődése. Illetve hát a mennyasszony kapcsán csak annyit írtak, hogy hát említetted Adam Sandler 2 kislánya, óriási Taylor Swift rajongó. Úgyhogy ki tudja. De hogy vajon milyen stílust hozott? Tehát, hogy vajon mennyire beszélték ezt meg előre?
2: Biztos, hogy volt előtte valamilyen kommunikáció. Hogy
1: de a humor szerintem nem maradt.
2: A humor az biztos, hogy bennmaradt, de Adam Sandler egyébként tud komoly is lenni. Szóval van 1-2 olyan filmje, amiben meglepő komolyság tud tényleg előadni, vagy tényleg színészkedni.
1: Igen, ezt azért ne vegyük el tőle.
2: Igen, tehát hogy én nagyon szeretem az olyan filmjeit is, ami egy komolyabb hangvételű dolog, de hát nem tudok mást elképzelni, mint nevetést, és tényleg sok-sok örömkönnyet inkább, mint tényleg ott zokogva borulnak a zsebkendőkbe, szóval inkább ez a része volt. Pont most ez így mellette, hogy az egyik DJ barátom most csütörtökön, aki ott volt, és akkor így rám néz, hogy na mennyi zsebkendő fog ma elfogyni. És akkor mondta, hogy én sem vagyok ez a nagyon nagy belemélyedünk a szerelembe, és úszunk ezen, hanem én megpróbálom azt, hogy inkább tényleg nevessünk, vagy olyan dolgok legyenek, fontosabb mérföldkövek legyenek nyilván megemlítve a kapcsolatokból, de olyan jó az, amikor összenéznek, hogy ja, mi így jöttünk össze, és az egy vicces sztori. Hát milyen jó az, amikor hallod, hogy nevetnek a közönség, úgymond a közönségben, hogy a vendégek nevetnek, de közben meg azért próbálom én is hozni azokat a részeket, amik ugye fontosak és nem elmaradhatóak. meg amikor mondanak egy fogadalmat, biztos, hogy itt no, is
1: hát
2: volt.
1: Na, hát a fogadalmaknál vannak, igen. Inkább a zsebkendők
2: ott
1: szerintem.
2: Igen, igen, de nem is. Rajtam szoktak, vagy ha én mondom a fogadalmakat, mert ugye nem tudják elmondani a párok, az is elő szokott fordulni. Szóval, hát ja, igen. No. De én szerintem azt, hogy lehet, hogy mondtak ők is valami fogadalmat esetleg, vagy ugye az amerikai esküvőkön azok általában szoktak lenni. Tehát, hogy az egy, az tipikusan.
1: Én erről nem is tudok, hogy ott divat-e.
2: Igen, igen. Az nagyon, igen.
1: Egyébként, hogyha jobban belegondolsz, a magyar esküvő kultúrában is csak egy jó pár éve.
2: Ez nem tehát olyan rég van, igen.
1: Jó, nálunk például már volt, holott mi már jó régen, több évtizeden, de például anyukáméknál, tehát mit a 70-es években, semmi ilyen, hát
2: semmi, meg most ez, hogy nálatok is templomi szertartáson volt, vagy a polgárin volt ilyen fogadalom?
1: Az egyházim volt, na, de egyébként ott nem, ilyen, nem ilyen hosszú fogadalom, hanem nem. Inkább ilyen spontán, hogy mit ígérsz meg a igen. másiknak. És
2: ezt előbb el tudom ki. Tehát, hogy a templominál azért volt mindig is, vagy ugye amikor mondod a pap után, jóban, rosszban, egészségben, betegségben, stb. Tehát, hogy ez is ugye fogadalomnak számít. Viszont itt meg ugye nem feltétlen kell ilyen szinten belemenni, hanem annyira édesek a párok általában. Tudod, ez, hogy fogadom, hogy ezután is majd összeszedem az oknidat a kanapéról, igen. És beteszem a szennyes kosárba, igen. Mert te nem találod meg, uh-huh. Pedig kiszúrja a szemed.
1: És ebben nincsen semmilyen szarkazmus. Semmilyen ráutaló
2: semmi.
1: Magatartás.
2: Szóval, de hogy közben meg nagyon ugye jó. Tudnak nagyon jó édes és tényleg kedves fogadalmakat csinálni, uh-huh. De hogy nem baj, hogyha benne van ebben is egy kis poén.
1: Jaj, hát
2: volt ugye. Olyan is, amikor egymásnak írtak, hogy mit fogadnak meg a másik helyett, tudod, és akkor olvasta mennyasszony, amit a vőlegény írt neki, hogy ígérem, hogy egy kicsit visszább veszem a költségeimet a ruha, cipő és táska vásárlásában.
1: Mondta ezt a vőlegény.
2: A vőlegény írta, jaj, és a mennyasszony pedig ott kapta meg, és felolvasta a mennyasszony, és akkor hát elég mókás volt, hogy így néz a vőlegény. És fogadom, hogy visszaveszek. Uh-huh. Nem fogok visszavenni.
1: Hallod, és kibírták kommentelés nélkül.
2: Hát így, és nagyon jó. Tehát, hogy ez még nagyon jobb jó. Ennél, amikor, tehát, hogy így semmi sem ilyen nagyon sablonos, hanem miért ne? Hát ez a jó. Tehát amikor volt, hogy elvitte a lapjukat a szél, és akkor szaladgáltunk meg. Levitte a mennyasszonynak a fátylát a hatalmas szél, meg nem tudom, és akkor elkaptuk meg. Nem tudom, szóval, hogy ezek a szertartások annyira őszinték, igen. hogy Endéri nem is kell. Nagyon kíváncsi vagyok egyébként a Taylor Swiftnek bármilyen előjön, hát ha lehet majd látni valahol. Vagy,
1: hát én nem tudom, a Dua Lipáiról sem nagyon jöttek ki.
2: Hát nem, vagy valami videófelvétel, tudod, ilyen mini videó, valaki megosztja, vannak uh-huh. olyan sztárok, akik megosztják az esküvői videójukat, uh-huh. Hát ha valami. De nem is az, hogy egy szertartás részletet, hanem csak ugye valamit ilyen össze-visszába, vagy ilyen összevágott, mint 10 perces, ilyen akár egy highlight videót, igen, vagy nem igen, tudom, hogyha kapnának a rajongók, akkor biztos nagyon boldogok lennének.
1: Hát,
2: én kíváncsi lennék, hát én nagyon szeretem az ilyen videókat, amikor tényleg nem is az, hogy celebek, de hogy ők hogy élik meg, és egyébként ugyanúgy, mint mi, tehát, hogy ez a legviccesebb ebben az egészben, hogy attól, hogy 1000 vendég volt, uh-huh. attól ugyanúgy izgult mindkettő, ugyanúgy az egész nap, hogy oké, hogy róluk szól, és ezt mindig megélik, amikor fellépnek, vagy ilyesmi, de közben meg mégis azért.
1: Figyelj, egy valami ja. szerintem nem volt ugyanúgy, mint a mi esküvőinken, szerintem elmaradt a személyes gratuláció.
2: Személyes pezsgős kocintás, egy pezsgős kocintás, igen. Az meg a, valószínűleg az, a lakodalom az van, a mi utcánkban nem szólt. Igen, náluk igen, egy jó igen, mulatos, igen. igen. Okay. Minden más.
1: Nos, nálad viszont nagyon jó slágerek fognak szólni, már csekkoltam, úgyhogy látom, hogy újdonságokat is készítettél igen. be, úgyhogy Vivi jön. Tartsatok velem, Strasser Andi búcsúzik, sziasztok!
0: Mindenki felébredt! Akkor irány dolgozni! Élesztő! Holnap reggel is veletek! Hey!

0: FM. Összeköt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Megjelent Benson Boone szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

Pihenjen a Tisza-tónál, a nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja Önt is a Tisza-tó vidéke.

0: Szép napot kívánok mindenkinek, én Takács Nagy Vivi vagyok, ti pedig a Paks FM rádiót hallgatjátok. Szokásosan kettőjén leszek veletek, hozom a jó zenéket, aztán meglessük, milyen idő várható a mai napon, és az óra végén jönnek a közlekedési hírek is. Ha nem akartok lemaradni, akkor tartsatok vele, most pedig jöjjön dr. Béres és Verép Tamás közöse az Ugye nem bántad meg 2026-ból.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

Tóth Abigail és Accentől szólt a Sugar Daddy 2025-ből, mi pedig már is nézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk a mai napon az időkép előrejelzése szerint. Marad a túlnyomóan napos idő, de egy hazánkat észak felől suroló hidegfront hatására megnövekedhet majd a felhőzet, és egy-egy zápor is kialakulhat. Élénk erős lökések kísérik a nyugati, északnyugati szelet, délutára azért 29 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet, már most egyébként nagyon kellemes idő van, egyáltalán nem mondható hidegnek. Úgyhogy vigyázzatok magatokra, legyen azért nálatok egy esernyő, hogyha elkapna benneteket a zápor, és hallgassátok továbbra is a Paks FM legjobb slágereit.

0: Közlekedj velünk!
1: És már nézzük is, milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinforma oldala. Először is nézzük az M6-os autópályát. Budapest felé a 165-ös kilométernél lévő Geresdi pihenőhely közelében aszfaltoznak, a 167-es és a 163-as kilométer között lezárták a belső sávot. Bátaszék után a Pécs felé vezető sávokat a 177-es és a 178-as kilométer között lezárták, mert szintén aszfaltoznak. A forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. A 6-os főúton Szekszárd és Bonyhád között kaszálnak, a 142-es és a 160-as kilométer között lassan mozgó munkaképeket kell kikerülni. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél Kecskemét centrum és Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat zárták le. Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak, az aktuális munkaterületnél a félútpályát lezárták. Az 54-es főúton Jakab szállás és Soltvadkert között kátyúznak, a 19-es és a 43-as kilométer között az aktuális munkaterületnél egy sávon, irányonként váltakozva halad a forgalom. Több helyen is folyik kaszálás a környékünkön, mint például Kalocsa, Dunaszentgyörgy másodrendű főúton a 8-as és a 16-os kilométer között, Fadgerjen Paks összekötő úton a 0-as és a 17-es kilométer között, Szakmár Dusnok összekötő úton a 0-as és a 18-as kilométer között, Kalocsa Bácsalmás összekötő úton a 0-as és a 20-as kilométer között, valamint Dunapataj Szakmár Kalocsa összekötő úton a 0-as és a 21-es kilométer között, mindkét irányba útszükület várható. Paks Nagydarog Sárszentlőrinc összekötő úton a 10-es kilométernél útépítés zajlik, a kilométer szelvény szerinti csökkenő irányba útszükület várható. Paks Kölesd összekötő úton a 19-es és a 22-es kilométer között útmenti növényzet gondozása zajlik, mindkét irányba a sáv lezárás várható. Én mindenkinek biztonságos utazást kívánok a mai napra, vigyázzatok az utakon, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt.

0: folytatjuk a Pax FM slágereivel.
1: Pax FM összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
3: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. És Paks Barátság út 3. Egy kis állatkert a Kisváros TV-ben.
2: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Újabb hőhullám érte el vasárnap Franciaországot, írja a Magyar Távirat Iroda. Az MTI értesülései szerint a hőségriasztás alá került déli megyékben a hőmérséklet ismét elérheti a 40 Celsius fokot, néhány nappal a történelmi hőhullám után. Változékony, gyakran szeles idő várható a héten, de a kánikula nem tér vissza, a hőmérséklet csúcsértéke általában 30 Celsius fok körül alakul, és a hajnalok is frissítőek lesznek, derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből, melyet vasárnap juttattak el az MTI-hez. Az előrejelzésből az is kiderül, hogy a sok napsütést olykor felhőzet zavarja, de záporzivatar inkább csak a hét elején fordulhat elő. Az atomerőmű építést kiszolgáló bázis egyik kulcsfontosságú épület komplexuma az acél és betonacél szerelő üzem. A Paks 2 atomerőmű ZRT közösségi oldalára feltöltött videóban Péter Zsolt programelem felelős arról beszél, hogy a kiszolgáló épület jelentőségét az adja, hogy a Paks 2 építkezés során különösen nagy mennyiségű acélszerkezetet használnak majd fel, és ebben az épületben lehetőség van gyorsan és nagy precizitással ezeket az acélszerkezeteket előállítani. A Gerjeni Dunarok találkozó csapata nyerte a 34. Nemzetközi Gastroblues Fesztivál főzőversenyének halászlé főző kategóriáját. A csapat szakácsa Mezősi László rádiónknak elmondta, hogy nem emlékszik, hogy kitől tanulta a receptet, de ma már ösztönből készíti a halászlevet.
5: Azt nem tudom megmondani, kitől tanultam, én azt tudom mondani, hogy valamikor réges-régen elkezdtem főzni, ezelőtt 30 éve, és ennek a 30 évnek a gyümölcse az, hogy most már tényleg ez úgy van, hogy az ember ösztönből csinálja.
4: A Magyar Vöröskereszt véradást szervez Madocsán július 24-én délután 2 és 5 óra között, adta hírül a közösségi oldalán Madocsa község önkormányzata. Az önkormányzat bejegyzése szerint a véradás helyszíne a Madocsai Faluház főutca 14 szám alatti épülete. A szervezők arra kérik a véradókat, hogy a személyes okmányaikat vigyék magukkal. Különleges kulturális élmény várja az érdeklődőket augusztus 11-én 18 órától a Rákóczi Filmszínházban Bölcskén, ahol a Petőfi program keretében lép fel a Fitor Dezső társulat. A Jövünk a Hagyomány című táncszínházi előadás sodró lendületével, magával ragadó ritmusaival és a Kárpát-medence gazdag néptánc kultúráját bemutató látványvilágával ígér felejthetetlen élményt az érdeklődők számára. Az előadás a hagyományok tiszteletét és továbbélését állítja középpontba, miközben a néptánc és a népzenek különleges világába kalauzolja a közönséget.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Gabi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem velem tartotok ebben az órában is, mert hogy jönnek a jó zenék, aztán meglessük, milyen programok várhatók Pakson és a környékünkön. Hozok nektek Páfi Kati kolléganőmtől is a Gastro Blues Fesztiválról tudósításokat, és az óra végén jönnek a közlekedési hírek. Ha nem akartok lemaradni, akkor tartsatok velem, most pedig jöjjön Alex Warrant-tal a Fever Dream 2026-ból.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már nézzük is, hogy milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Július 10-én egy jó kis koncert lesz a Dunaparti Gesztenye Fasoron. Cat & Club Singers fog énekelni nekünk 8 órakor. Július 11-én a Szenvedélyes Nők című romantikus végjátékot tekinthetitek meg a Holdfény moziban, Fad Domboriban. Augusztus 22-én a Padlás félig mese, félig musicalt tekinthetitek meg két részben a Veresegy Színház, a mi színházunk bemutatásában Kalocsán az érsekerti szabadtéri színpadon 8 órakor. Szeptember 7-én 18 órakor Hegedűs Endre és Hegedűs Katalin zongora művészek hangversenyét tekinthetitek meg a Művészetek Házában. Szintén Szekszárdon, a Művészetek Házában időbe zárva címmel tekinthetitek meg Móser Zoltán fotó kiállítását, melynek megnyitója 15 órakor fog kezdődni, és november 26-áig tekinthető meg 10 és 17 óra között, a belépés pedig díjtalan. Szeptember 16-án egy jó kis koncert lesz Best of Hungária címmel, legendás Hungária dalok fognak megszólalni, Novai Gábor és Maróti Viki, valamint a Budapest Rock and Roll Band fogja előadni a Babits Mihály Kulturális Központban 19 órakor. Október 9-én Kovács Kati és zenekara nagy koncert lesz megtekinthető Tolnán a Lovardában, Úgy szeretném meghálálni címmel 19 órakor. Remélem mindenkinek tudtam segíteni a programokkal, egy picit ugyan előrébb szaladtunk, szeptemberig akár már be tudtok táblázódni a naptárban, és remélem azt is, hogy mindenki talál magának kedvéhez illőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: És már érkezik is Páfi Kati kolléganőm tudósítása. Kiállítás nyílt a Paksi Városháza előtti téren a Gastroblues Fesztivál elmúlt évtizedeinek fotóiból. A válogatás több tucatnyi képet tartalmaz a korai évekből és a legfrissebbekből is. Kiemelkedő eseményeket is megragad többek között, hogy társrendezvénye volt onnó az Európa Kulturális Fővárosa pécsi programjainak, illetve leírások, sajtó, tükör és a részét képezi a fotókiállításnak. Brackó Péter nagy gastroblues fesztiválozó szinte az összesen részt vett, és 15 éve a templomi koncertet sem hagyja ki, illetve a főző versenyen is rendszeresen indulnak. A képek nézegetésekor nosztalgiázós hangulatba került, kedves emlékek tárultak elé. Brackó Péterrel Páfi Kati kolléganőnk beszélgetett a kiállítás megnyitó, melyen az idei gastroblues egyik nemzetközi vendége, Séno Firkhill ír énekes dalszerző, valamint dr. Gál Gábor és Cseke Gábor is zenélt. A Brackó Péterrel készült interjút hallhatjátok a következő percben.
2: 93 óta járok a fesztiválra, az összesen itt voltam, nem teljesen végig, de mindegyiken. Jelen voltam, előre be van írva a naptárba minden évben, hogy ez a július első hétvégéje, ez egy szent dolog. Idén, vagy egy pár éve már mint segítőként is részt veszek, segítkezem itt az előkészületekben, a csarnokban is. Hát a képek kapcsán mit mondhatnék, ott voltam minden ilyen nagy rocker, rockzenész koncertjén. Még a progresszív rockzenét szeretem, inkább úgy, hogy a Keith Emerson emelném ki igazából, ami nekem egy nagy élmény volt. Illetve hát a Carl Palmer, ugye a Laken Palmernek a dobosa.
3: Ők akkor visszaköszöntek most itt a képeken is neked, igen, a fotókiállítás alkalmával.
2: Igen, több képen is láttam őket, külföldiek mellett a hazai zenészek is. Nagy kedvencem ugye a Török Ádi szegény pár éve elment, illetve a Sirius frontember, az Orszácki Jackie. Nagyon kedvelők, de hát a többi koncertre is szívesen emlékszem vissza, úgyhogy ja, szeretek ide járni.
1: A Gastroblues Fesztivál fotókiállítása augusztus közepéig látható a Városháza előtti tér galérián.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

0: Egyben utolsó tudósításával a mai napra a 34. Nemzetközi Gastro Blues Fesztivál csütörtök esti klubkoncertjén Kovács Alíz új formációval, az Alice in Wonderland zenekarral lépett fel Pakson a Gastro Klubban és fergeteges koncertet adott Gál Gáborékkal. A Voice egykori paksi dobogósának sűrű hónapok vannak a háta mögött, és a nyár is igen aktívnak ígérkezik. Mindemellett tucatnyi tanítványa is van, és saját dalokon is dolgozik. Mint Páfi Kati kolléganőnknek mesélte, gyerekként 14-15 évesen lépett fel először itt a Gastro Blues Fesztiválon. A vele készült interjút hallhatjátok most.
1: Gastro Blues Fesztivál, és hát kit köszönthetek itt? Nem más, mint Kovács Alízt. Alíz, neked ez már hanyadik Gastro Blues Fesztiválod fellépés ügyileg, ugye? Nagyon kerekek a szemeid, úgyhogy lehet, hogy most úgy látom, talán elkezdtél számolgatni így magadba. És milyen élmény neked egyáltalán itt a Gastro Blues klubkoncerteket fellépni? Meg most ide milyen, melyik formációddal jöttél, mert hát gondolom van egy jó pár.
2: Számomra a Gastro Blues az mindig egy hatalmas élmény, mert gyerekként én csak így álmodoztam arra, hogy ó, egyszer de jó lenne itt fellépni, aztán 14-15 éves voltam, amikor az első zenekarommal itt léptünk fel a Gastro Blues klubjában, és szenzációs élmény volt, mert többek között az a zenekarral az volt a második fellépésünk az EGAVO után, és egy pont egymás után jött ez a kettő. És én azóta is benne még az a tűz, amikor először felléphettem itt, és rengetegen itt voltak, táncoltak, és számomra mindig egy ilyen felszabadult érzést ad ez az egész fesztivál. Azt őszintén fogalmam sincs, hogy ez a hányadik alkalom, hogy itt fellépek, de szerintem ötödik talán, vagy hatodik, valahogy így. Azért voltak kihagyások is. Jelenleg a Gál Gábor formációjával jöttem ide, ez az Alice in Wonderland, mivel szerette volna, hogy egy kicsit így tükrözzük az én nevemet is a zenekarral kapcsolatosan. Úgyhogy ez egy jazz formáció, jazz standardeket játszunk, illetve olyan dalokat, amik ismertek, de jazz átiratban adjuk elő őket. Nagyon várjuk már a koncertet, nagyon várjuk, hogy felléphessünk. Sok próba nincs mögöttünk, de szerintem az örömzenélésnek pont, hogy ez adja meg az ihletet, hogy akkor jön, ahogy jönnie kell.
1: Hát igazából maguk a klubkoncertek is ugye erről szólnak, főleg itt a Gastro Blues Fesztiválon. Egyébként mi van veled, Alíz? Tanítványaid vannak-e? Hány formációd van? Mert hát ugye ezt mindig megkérdezem tőled, egyszerűen nem tudom számon tartani, hogy őszinte legyek.
2: Őszintén én se tudom sokszor számon tartani, hogy mi van még és mi nincs már. Jelenleg körülbelül 5 formációban vagyok, így folyamatosan, vannak ilyen egy-egy alkalmas formációk, meg van, hogy így szólóba megyek, úgyhogy nagyon vegyes a felhozatal. Tanítványaim vannak, nagyon szeretem őket, imádok tanítani, ez az egyik kedvenc hobbim, úgyhogy nagyon sokat tanultam egyébként a tanításból. Bevallom, hogy szerintem ez teljesen igaz, hogy tanítva ismeri meg az ember a szakmát, vagy bizonyos rejtelmeit így, amit csinálni szeretne. Szerintem ez alatt az egy év alatt fejlődtem a legtöbbet így ének szempontjából, mert tényleg így heti szinten, napi szinten, órák után folyamatosan ugyanazt és ugyanazt mondom, és én is megértem azt, hogy hogyan is kell, mit is kell csinálni valójában, és azt, hogy ennyiszer elmondom, én is tudatosítom már magamba, és nem az van, hogy jó, tudom, hogy kéne, de a színpadon már ott átmegy egy ilyen ösztönös dologba, és úgy én nagyon élvezem, hogy már az ösztönösség is egy tudatosságból alapszik, úgyhogy nagyon-nagyon szeretem.
1: Merre? Hol élsz? Itt élsz Pakson, vagy Paks környékén valamerre? Merre vetett a világ téged?
2: Hát most itt vagyok Pakson, de Budapesten is élek, oda-vissza megyek minden héten, főleg az egyetem miatt hétköznapot fent voltam, most itt nyáron azért jócskán itt leszek Pakson, de azért szerencsére nagyon sok koncertem lesz, úgyhogy mindenhova is megyek majd országba.
1: Telítve akkor a naptárat, gondolom így tavasztól őszig.
2: Igen, szerencsére nagyon sok megkeresés van, nagyon sok helyre mehetünk zenélni, és mindegyik formációmmal nagyon sok lehetőségünk van, úgyhogy nagyon élvezem, illetve most a saját dalaimon is nagyon sokat dolgozok, igyekszem így minél hamarabb kiadni őket, úgyhogy a háttérben ez is zajlik.
1: Talán esetleg már egy lemezre való is összejött, vagy már azon túljársz?

0: Azért még nem jártam túl, annyi időm még nincs. Viszont nagyon sok, hát most már egy ilyen jó 10 dal van, amit az elmúlt egy évben írtam. És hát nagyon színes a paletta, nagyon színes dolgokról szól, és nagyon szeretem egyébként, most egy új zenekarral álltunk össze, akik, hát a sajátomnak mondhatom, a többek között Tenki Dani is benne van, úgyhogy vannak paksi vonatkozások még, meg majd lehet, hogy az Ulbert Feri is, de ez még nem biztos, úgyhogy ezt inkább ne is rakjuk fel. De igen, most így ezeken dolgozunk, aztán meglátjuk, hogy mikorra lesz belőle bármi.
1: Oké, köszönöm szépen, és akkor sok sikert, meg szép nyarat kívánok neked, és ugyanilyen lendületet, mint amilyen lendülettel most igazából beszélgettél velem, és interjút adtál nekem.
0: Nagyon szépen köszönöm, viszont kívánom neked is.
2: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Vivi kedvenceit.
1: Sziasztok, én Takács Nagy Vivi vagyok, és a csütörtöki Best of órában újra az én kedvenceim fognak szólni. És hogy mivel is készülök nektek? Mivel nagyon szeretek koncertekre, fesztiválokra járni, és a nyár folyamán egyre több és jobb koncertek vannak kilátásban, én most elhozom nektek a legjobb dalokat a koncert élményeimről, hát ha a ti kedvenceitek is köztük lesz.

0: készüljetek, mert egy igazi pörgősóra lesz tele jó slágerekkel, amitől garantáltan nem fogtok elaludni ebéd után.
1: Best of kedvencek Vivitől. Csütörtökön déltől egyig.

0: És most közlekedj velünk!
1: És már nézzük is, milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinform oldala. Először is nézzük az M6-os autópályát. Budapest felé a 165-ös kilométernél lévő Geresdi pihenőhely közelében aszfaltoznak, a 167-es és a 163-as kilométer között lezárták a belső sávot. Bátaszék után a Pécs felé vezető sávokat a 177-es és a 178-as kilométer között lezárták, mert szintén aszfaltoznak. A forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. A 6-os főúton Szekszárd és Bonyhád között kaszálnak, a 142-es és a 160-as kilométer között lassan mozgó munkaképeket kell kikerülni. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél Kecskemét centrum és Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat zárták le. Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak, az aktuális munkaterületnél a félútpályát lezárták. Az 54-es főúton Jakab szállás és Soltvadkert között kátyúznak, a 19-es és a 43-as kilométer között az aktuális munkaterületnél egy sávon, irányonként váltakozva halad a forgalom. Több helyen is folyik kaszálás a környékünkön, mint például Kalocsa, Dunaszentgyörgy másodrendű főúton a 8-as és a 16-os kilométer között, Fadgerjen Paks összekötő úton a 0-as és a 17-es kilométer között, Szakmár-Dusnok összekötő úton a 0-as és a 18-as kilométer között, Kalocsa-Bácsalmás összekötő úton a 0-as és a 20-as kilométer között, valamint Dunapataj-Szakmár-Kalocsa összekötő úton a 0-as és a 21-es kilométer között, mindkét irányba útszükület várható. Paks Nagydarog Sárszentlőrinc összekötő úton a 10-es kilométernél útépítés zajlik, a kilométer szelvény szerinti csökkenő irányba útszükület várható. Paks Kölesd összekötő úton a 19-es és a 22-es kilométer között útmenti növényzet gondozása zajlik, mindkét irányba a sáv lezárás várható. Én mindenkinek biztonságos utazást kívánok a mai napra, vigyázzatok az utakon, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM. Össze!

0: Szemtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tart kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Hivatalos amerikai kormányzati dokumentum erősítette meg a Trump család kolozsvári ingatlan beruházási tervét, miután a projekt bekerült Donald Trump amerikai elnök 2026-os vagyonnyilatkozatába, közölte vasárnap az erdélyi Transtelex hírportál, írja az MTI. A héten közzétett több mint 900 oldalas vagyonnyilatkozat szerint a Trump Organization két megállapodással rendelkezik a kolozsvári projektre vonatkozóan, egy márkahasználati licenc szerződéssel és egy szálloda üzemeltetési menedzsment szerződéssel. Az MTI információi szerint a tervben lévő ingatlan komplexum luxushotelt, lakóparkot, bevásárlóközpontot és golfpályát foglalna magába. A Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány visszautasította Magyar Péter állítását, miszerint közvetlenül a választások előtt kapott volna a szervezet 7 milliárd forint közpénzt és közölte. A támogatásról már tavaly tavasszal döntött a kormány, a kifizetések pedig 2025. júniusában és 2026. januárjában történtek. Magyar Péter szerint az összeg a korábbi 18 milliárd forinton felül érkezett az Áder Jánoshoz köthető alapítványhoz, és annak felhasználását firtatta egy közösségi médiában közzétett bejegyzésében. Az alapítvány politikai támadásnak nevezte a bírálatokat, és azt állította, hogy a Planet Budapest Expo finanszírozása és megszervezése végig nyilvános volt. Megemlékezést szervez a paksi zsidó lakosság deportálásának 82. évfordulója alkalmából Paksváros önkormányzata július 8-án szerdán 18 órától. A rendezvénynek a paksi Pákolic István városi könyvtár mögötti tér ad otthont. Az ünnepségen beszédet mond Barnabás István alpolgármester és dr. Kuruc Ákos, a pécsi zsidó hitközség rabbia, közreműködik Teszter Nelli zongora művész. A program részeként emléktáblát avatnak az egykori zsinagóga emlékére, valamint elhelyezik az emlékezés köveit a holokauszt emléktábla alatt.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Ifjúsági Európa bajnok lett a Szekszárdi Kajakkenu Sport Egyesület versenyzője Görbe Dávid, a romániai Pitestiben megrendezett Pedal Europe maratoni Európa bajnokságon. Az ifjú versenyző Tóth Domonkossal, az UTE versenyzőjével állhatott a dobogó legfelső fokára, amely kapcsán így nyilatkozott rádiónknak.
3: Rendkívül örültünk Domonkossal, meg azért így egy nagy kő esett le a szívemről, hogy ugye ezt is sikerült elérnünk, és hogy azért nagyon fárasztó futamunk volt, és hogy annak a végén azért jól esett aranyéremmel célba érnünk, szóval így jól esett.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Köszi Gabi a híreket a stúdióban ismét. Vivi, sziasztok! Remélem ebben az órában is velem tartotok, ugyanis jönnek a jó zenék, aztán elkezdünk hangolódni a következő Best of órára is, mert hogy az elmúlt 30 évből kiválasztottunk ismét egyet, de hogy melyiket, az hamarosan kiderül. Valamint hozok nektek pár információt itt az esküvő szezonból, mert hogy világra szóló esküvő volt itt, kérem szépen, megházasodott Taylor Swift és Travis Kelce, ahol 1000 vendég ünnepelhetett a Madison Square Gardenben, úgyhogy erről jön egy-két info. Most viszont megyünk tovább Majestic-kel és Celine Dion-nal, tőlük pedig So You Set My Heart on Fire 2024-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összekötött.

Lorint Hosszolt, az Easy to Love 2023-ból. Hát többek között ezzel a dallal is készülök nektek. A következő Best of órában ugyanis érkeznek a 2023-as év legjobb slágerei, és olyan előadók jönnek, mint Pink, Horváth Tamás, Sophie and the Giants, Purple Disco Machine, Curtis, Switch Disco, Ella Henderson, úgyhogy megéri minket hallgatni a következő órában is. Most viszont megyünk tovább Lady Gagával, tőle pedig szóljon a The Edge of Glory 2011-ből.

Taylor Swift-től szólt a Dress 2025-ből, és hát megtörtént az évszázad esküvője, és hát egészen a nagy napig sikerült titokban tartani Taylor Swift és Travis Kelce esküvőjét, mert hogy pénteken, kevesebb mint egy évvel a lánykérés után összeházasodott az énekesnő és az amerikai focis szupersztár. Taylor és Travis esküvőinek szervezése a legnagyobb titokban telt, csupán a dátumot lehetett tudni. A hét második felére azonban egyre biztosabb volt, hogy Amerika legnagyobb popsztára és szintén világhírű élsportoló kedvese nem kisebb helyen tartja majd az ünnepeit, mint a csaknem 20 000 fő befogadására képes New York-i Madison Square Gardenben, a világ egyik leghíresebb sportcsarnokába. A New York-i városi hatóságok által kiadott és nyilván került területfoglalási engedély szerint a vendégek délután 3 órakor érkeztek, az esemény pedig 5 órakor kezdődött, és hivatalosan hajnali 4-ig tartott. Az engedélyt 1000 vendégre adták ki, számomra ez teljesen felfoghatatlan, hogy 1000 ember volt ott ezen az esküvőn, pont ugye Andival is beszéltük reggel, hogy miből tevődhetett össze ez a hatalmas létszám, de ugye itt elkezdtünk számolni, hogy akár a szolgáltatók, akár Taylor Swiftnek úgymond a háttere, menedzsmentje és egyéb, és akár ugye a vőlegénynek az amerikai focis tímje, ami tényleg mögött áll, csapattársak, ott is szintén menedzsment, stb. Szóval azért össze tud állni barátok, híresebb vendégek, szóval azért elég durva, hogy 1000 vendéget számláltak, de hát ugye Madison Square befogadására teljesen alkalmas volt, mint hogy szinte majdnem elvesztek a 20 000 fős sportcsarnokban. Sokan abból is sejthették, hogy valami készül, vagy valami van a Madison Square Gardenben, mert hogy az egyik utcai kivetítőjén az esti órákban fél órán át világított a Just Stand T. Married felirat. Ahogyan a Strip Payne, a Taylor Swift sajtósa a Page Six-nek elmondta, az esküvőn a pár talpig egyedileg a párat tervezett Christian Diorban lépett az oltár elé, illetve csak majdnem talpig, mert hogy az ünnepi cipelőket ugyanis Christian Louboutin szabta lábra, míg az énekesnő ékszereit a Cartier biztosította. Az egyik híres vendég, aki nem mellesleg a pár összeadója is volt, valamint szertartás vezetője, Adam Sandler beszámolója szerint Taylor Swiftnek sem kellett válogatni a legjobb barátnők közül, az énekesnek ugyanis nem voltak koszorús lányai, tanúként pedig a saját testvérét kérte fel, csak úgy, mint Kelce. A vendéglistát leírni lehetetlen volna, de az esküvőn olyan vendégek vettek részt, mint Selena Gomez, Ed Sheeran, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Dakota Johnson, Camila Cabello, Benson Boone, Zoe Kravitz és még Hugh Grant is részt vett a nagy napon. A pár az esemény előtt 26 millió dollárnyi adományt ajánlott fel több amerikai szervezetnek, köztük New York-i non-profitoknak is, ezzel kompenzálva a felhajtást, ami miatt egy komplett utcát le kellett zárni az esküvő ideje alatt. De ez igazán kedves gesztus volt, azt gondolom, és én nagyon szeretem az ő szerelmüket, és tényleg nagyon-nagyon gratulálunk innen is a Paks FM stúdiójából, majd még lehet, hogy hozok nektek egy-két infót erről az esküvőről, de csak a jó zenék után most szóljon Loi-tól a The Way I Want It 2024-ből.

Benson Boone-tól szólt a Beautiful Things 2024-ből, és hát nem véletlenül hoztam ezt a dalt. Tipikus esküvős dallamok ezek, valamint Benson Boone, mint vendég részt vett Taylor Swift és Travis Kelce esküvői. Na de hogy nem csak a szépet és a jót mutassam nektek, ugye az esküvőt napokig készítették elő, a helyszínt a hírek szerint teherautók szállították a díszleteket, növényeket és dekorációkat, a sportcsarnokot pedig egy mesebeli kerté alakították át, és rendkívüli biztonsági intézkedéseket is tettek. A New Yorki polgármesteri hivatalhoz június elején hivatalos kérelmet nyújtottak be az aréna környéki utcák lezárására július 2 és 4 között, és terrorellárítási egységek is kiemelt rendezvényeknél megszokott módon átvizsgálták a környéket és feltérképezték a lehetséges biztonsági réseket. Ennek ellenére nem minden alakult úgy, ahogyan azt tervezték, ugyanis a Bloomberg riportere Miles Miller belső információkra hivatkozva közölte, hogy a Madison Square Garden több

Taylor Swift és Travis Kelce nagy napja után egyébként még mindig hatalmas tömeg várakozott az arénánál, és a közösségi oldalakon futótűszerűen terjedt egy videó, amelyen látható, hogy a kordonoknál sorakozó rajongóknak kiosztják az esküvő után megmaradt süteményeket, tortaszeleteket, ám azt nem tudni, hogy maga az énekesnő utasította a személyzetet arra, hogy a desszertet kiosztják, vagy szimplán kedveskedtek akár a Madison Square Gardennek dolgozói, de ez egy nagyon szép gesztus volt, mert gondolom én reggeltől estig, sőt éjszakáig ott állhattak a kordonoknál a rajongók, csak azért, hogy láthassanak akár Taylor Swiftből egy kis részletet, vagy a híres vendégekből. Hát ez nem derült ki, mi sem tudjuk, úgyhogy mi most megyünk tovább a Vámárral és a Dorral, tőlük pedig szóljon a Marimba 2025-ből.

0: FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
0: Reklámot hallottatok.

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Vivi kedvenceit.
1: Sziasztok, én Takács Nagy Vivi vagyok, és a csütörtöki Best of órában újra az én kedvenceim fognak szólni. És hogy mivel is készülök nektek? Mivel nagyon szeretek koncertekre, fesztiválokra járni, és a nyár folyamán egyre több és jobb koncertek vannak kilátásban, én most elhozom nektek a legjobb dalokat a koncert élményeimről, hát ha a ti kedvenceitek is köztük lesz.

0: kedvencek órájában. Készüljetek, mert egy igazi pörgős óra lesz tele jó slágerekkel, amitől garantáltan nem fogtok elaludni ebéd után.
1: Best of kedvencek Vivitől. Csütörtökön déltől egyig.

0: Mr. Belta, so hát az It's Not Right 2024-ből. Én ezzel a dallal zárom ezt az órát, de maradjatok velem, mert éltől egyig jövök vissza hozzátok a Best of órában, és hozom a 2023-as év legjobb slágereit.
1: Mindjárt folytatjuk a Best of órával.
2: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: Gyenge kezek, görnyedt testtartás és homályos látás? A tudomány mai állása telefontest szindrómaként titulálja mindezt. Ezzel biztosan fogunk következő tudományos magazinunkban foglalkozni, mint ahogy a nyár meleggel is. Vajon 500 vagy 1000 évvel ezelőtt hogyan fejezték ki az emberek azt, hogy mennyire van meleg? És egyáltalán mikor találták fel a Celsius skálát? Erről is szó lesz. Ki az, akinek eszébe jutott már akár idén nyáron, akár az elmúlt években, hogy nyaranta északra kéne utazni? Egy francia biológus minden nyarát az északi sarkvidéken tölti. Nem véletlenül. És ki az, aki szereti nézegetni a manapság nagyon divatos miniház megoldásokat? Nos, úgy tűnik, hogy leselejtezett szélturbinákból épülhet nem csak miniház, de egy egész úszó falu a jövőben, nem is egy. 24 óra alatt 500 évnyi munkát végezel egy új szuperszámítógép, amit az amerikai légierőnél kezdtek el használni. Erről is szó lesz, és a futball VB okoslabdájáról is. Bebizonyította a futballlabdába épített szenzor, hogy mit tud, hiszen eldöntötte, hogy Horvátország helyett Portugália jut tovább a VB-n. Hogy is történt az eset tudományos szempontból? Ezt is megnézzük majd. Remélem találkozunk, és Strasser Andi vagyok.
2: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
4: Minden szerdán este 8-tól, és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
5: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Paks, Dózsa György út 37.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Újabb hőhullám érte el vasárnap Franciaországot, írja a Magyar Távirati Iroda. Az MTI értesülései szerint a hőségriasztás alá került déli megyékben a hőmérséklet ismét elérheti a 40 Celsius fokot néhány nappal a történelmi hőhullám után. Változékony, gyakran szeles idő várható a héten, de a kánikula nem tér vissza, a hőmérséklet csúcsértéke általában 30 Celsius fok körül alakul, és a hajnalok is frissítőek lesznek, derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből, melyet vasárnap juttattak el az MTI-hez. Az előrejelzésből az is kiderül, hogy a sok napsütést olykor felhőzet zavarja, de záporzivatar inkább csak a hét elején fordulhat elő. Az atomerőmű építést kiszolgáló bázis egyik kulcsfontosságú épület komplexuma az acél és betonacél szerelő üzem. A Paks 2 atomerőmű ZRT közösségi oldalára feltöltött videóban Péter Zsolt programelem felelős arról beszél, hogy a kiszolgáló épület jelentőségét az adja, hogy a Paks 2 építkezés során különösen nagy mennyiségű acélszerkezetet használnak majd fel, és ebben az épületben lehetőség van gyorsan és nagy precizitással ezeket az acélszerkezeteket előállítani. Nincs félnivalója azoknak, akik az atomenergiában látják Paks jövőjét, amiatt, hogy Kapitány István egy köztudottan atomenergia ellenes helyettes államtitkárt nevezett ki a Gazdasági és Energetikai Minisztériumba Bart István személyében. Erről Cseh Tamás, a Tolna 3-as számú egyéni választókerület képviselője beszélt rádiónknak.
7: Bart úr, ő az egyik kinevezésre került ember. Abban a szakértői csoportban például, amelyik Paks 2 projektnek a megvalósulását, megvalósíthatóságát, de nem akarom, hogy félrecsúszson, tehát nem arról az, hogy megvalósítható-e vagy nem, hanem hogy hogyan valósulja meg. Tehát ebben a szakértői grémiumban Bartó nincs benne. Tudnélik őt a nuklearitásról nem kérdezik. ez egy energiamix. Vannak benne megújuló energiák, nem megújuló energiák. Magyarországnak van egy stratégiai érdeke, hogy bizonyos mennyiségű energia mindenképpen rendelkezésre álljon, lehetőleg minél több forrásból, de minél több hazai forrásból. Tehát van olyan kérdés, szél, nap, energia, amiben biztos, hogy Bart urat kérdezi meg, miniszterelnök úr, miniszter úr, hiszen azon a szakterületen látszik, hogy komoly évtizedek állnak ő mögötte. Az egy más kérdés, hogy ő neki most egyébként van egy ellenérzése a nuklearitással szembe, és ez ugye bennünket az átlagosnál is sokkal jobban érdekel, de én azt gondolom, hogy nagyon sokszor már miniszter úr, kapitány miniszter úr is, vagy akár Magyar Péter miniszterelnök úr is szilárdan hitettett amellett, hogy a nukleáris energiára az elkövetkezendő 15-20-30 akárhány évbe számít a Tisza kormány. Számol vele, számít rá.
6: Megemlékezést szervez a paksi zsidó lakosság deportálásának 82. évfordulója alkalmából Paksváros önkormányzata július 8-án szerdán 18 órától. A rendezvénynek a paksi Pákolic István városi könyvtár mögötti tér ad otthont. Az ünnepségen beszédet mond Barnabás István alpolgármester és dr. Kuruc Ákos, a pécsi zsidó hitközség rabbia, közreműködik Teszter Nelli zongora művész. A program részeként emléktáblát avatnak az egykori zsinagóga emlékére, valamint elhelyezik az emlékezés köveit a holokauszt emléktábla alatt. A Magyar Vöröskereszt véradást szervez Madocsán július 24-én délután 2 és 5 óra között, adta hírül a közösségi oldalán Madocsa község önkormányzata. Az önkormányzat bejegyzése szerint a véradás helyszíne a Madocsai Faluház főutca 14 szám alatti épülete. A szervezők arra kérik a véradókat, hogy a személyes okmányaikat vigyék magukkal. Július 10-én és 11-én idén is megrendezik a Németkéri napokat a sportpályán és a Szabadidő parkban. A két napos eseményen barátságos labdarúgó mérkőzés, szabadtéri diszkó, egészségügyi szűrések, főzőverseny, alkotói és termelői vásár, valamint számos családi kísérőprogram várja az érdeklődőket. A szombati ünnepélyes megnyitott kulturális műsorok követik, az est sztár fellépője pedig Josh és Betty lesz, a bálon a Sandwich zenekar szolgáltatja majd a talpalávalót.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most következik a Best of 30. Ezúttal az elmúlt 30 év legnagyobb slágereivel. Lássuk, ma melyik évből válogatunk.
0: 12 óra 6 perc van, és Gabi hírei után ismét Vivian mikrofonnál. Sziasztok! Jó étvágyat kívánok az ebédhez, és én ebben az órában hozom nektek a legjobb 2023-as éves slágereit. Meg is kezdjük az órát egy nagy kedvencemmel, Pinktől fog szólni a Trustfall 2023-ból.
1: Best of 30, déltől egyig, csak a Paks FM-en, minden alkalommal egy év slágereivel. Trustfall!

Horváth Tamás és a Kovalszky meg a Vegaszól, tőlük pedig a Fehér Holló 2023-ból. Na hát Horváth Tamás június 26-án ismét bebizonyította, hogy még mindig tud újat mutatni a rajongóinak, mert hogy egy fantasztikus hangulattal, látványos showval, vergeteges, közös énekléssel és rengeteg érzelemmel színesítette azt az estét, amit a rajongók azt mondták, hogy sohasem felednek. Ez volt Tamás 11. Budapest Parkos koncertje, és aki már több ilyen koncerten volt, az tudhatja, hogy az énekes új történetmesélős világát vitte tovább látványos vizuálokkal és grandiózus színpadi megoldásokkal. Az estének a neve, úgymond, vagy a címe az 11 démon volt, úgyhogy aki ott volt ezen a koncerten, az biztos, hogy hatalmas élménnyel tért haza. Most pedig megyünk tovább Curtisszel és Charlie-val, tőlük pedig szóljon a Maradunk végig, szintén 2023-ból.

Ed Sheerantől szólt az Eyes Closed 2023-ból. Hát Ed Sheeran nagyon aktív, és rengeteg dolog történik vele egyszerre. Ugye jelenleg a Loop Tour stadion turnén koncertezik Észak-Amerikában, ahol a 2025-ben megjelent Play album dalait is játsza a legnagyobb slágerei mellett. Egy arizonai koncertjén arról beszélt, hogy a turné befejezése után szeretne egy időre visszavonulni, hogy több időt tölthessen a családjával és a gyermekeivel. Hangsúlyozta, hogy nem végleges visszavonulásról van szó, hanem egy kis szünetről. És ha ez mind nem lenne elég, nemrég mutatta be az Orange-al közösen fejlesztett utcazenészeknek szánt saját gitár erősítő sorozatát, és egy fiatal zenészeket támogató kezdeményezést is elindított. Hát ilyen Ed Sheeran, úgyhogy mindig azon van, hogy jobbá tegye a fiatal, most induló zenészek világát is itt a zeneiparban. Most viszont megyünk tovább Latoval, tőle pedig szóljon a Lottery 2023-ból.

0: Az elmúlt 30 év slágereiből ma is kiválasztottunk egy évet.
1: Az évjárat 2023.
2: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az Instagram.

0: Maluma és Mark Anthony közöse szólt a Leformulák 2023-ból. Én ezzel a dallal zárom a Best of Four-t. Nagyon köszi, hogy velem tartottatok, de nem menjetek sehova, mert hamarosan jövök vissza hozzátok, és Gabi hírei után hozom a Paks FM legjobb slágereit.
1: Ez volt a Best of 30. Az elmúlt 30 év legnagyobb slágereivel. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Vivi kedvenceit.
0: Sziasztok, én Takács Nagy Vivi vagyok, és a csütörtöki Best of órában újra az én kedvenceim fognak szólni. És hogy mivel is készülök nektek? Mivel nagyon szeretek koncertekre, fesztiválokra járni, és a nyár folyamán egyre több és jobb koncertek vannak kilátásban, én most elhozom nektek a legjobb dalokat a koncert élményeimről, hát ha a ti kedvenceitek is köztük lesz.

0: kedvencek órájában. Készüljetek, mert egy igazi pörgősóra lesz tele jó slágerekkel, amitől garantáltan nem fogtok elaludni ebéd után.
1: Best of kedvencek Vivitől. Csütörtökön déltől egyig.

0: érdeket.
1: És most következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek 2026. július 6-án hétfőn 13 órakor. A mikrofonnál Harmad Gabi, lássuk a tartalmat. A Tisza kormány számít Paks 2-re. Németkéri napok lesznek július 10-én és 11-én. Görbe Dávid ifjúsági Európa bajnok lett. Jönnek is a részletek.
1: Paks FM hírek.
2: Nincs félnivalója azoknak, akik az atomenergiában látják Paks jövőjét, amiatt, hogy Kapitány István egy köztudottan atomenergia ellenes helyettes államtitkárt nevezett ki a Gazdasági és Energetikai Minisztériumba Bart István személyében. Erről Cseh Tamás, a Tolna 3-as számú egyéni választókerület képviselője beszélt rádiónknak.
3: Bart úr, ő az egyik kinevezésre került ember. Abban a szakértői csoportban például, amelyik Paks 2 projektnek a megvalósulását, megvalósíthatóságát, de nem akarom, hogy félrecsúszson, tehát nem arról az, hogy megvalósítható-e vagy nem, hanem hogy hogyan valósuljon meg. Tehát ebben a szakértői grémiumban Bart úr nincs benne. Tudnélik, őt a nuklearitásról nem kérdezik. Ez egy energiamix. Vannak benne megújuló energiák, nem megújuló energiák. Magyarországnak van egy stratégiai érdeke, hogy bizonyos mennyiségű energia mindenképpen rendelkezésre álljon, lehetőleg minél több forrásból, de minél több hazai forrásból. Tehát van olyan kérdés, szél, nap, energia, amiben biztos, hogy Bart urat kérdezi meg miniszterelnök úr, miniszter úr, hiszen azon a szakterületen látszik, hogy komoly évtizedek állnak ő mögötte. Az egy más kérdés, hogy őnek most egyébként van egy ellenérzése a nuklearitással szembe, és ez ugye bennünket az átlagosnál is sokkal jobban érdekel, de én azt gondolom, hogy nagyon sokszor már miniszter úr, kapitány miniszter úr is, vagy akár Magyar Péter miniszterelnök úr is szilárdan hitettett amellett, hogy a nukleáris energiára az elkövetkezendő 15-20-30 akárhány évbe számít a Tisza kormány. Számol vele, számít rá.
2: Az atomerőmű építést kiszolgáló bázis egyik kulcsfontosságú épület komplexuma az acél és betonacél szerelő üzem. A Paks 2 atomerőmű ZRT közösségi oldalára feltöltött videóban Péter Zsolt programelem felelős arról beszél, hogy a kiszolgáló épület jelentőségét az adja, hogy a Paks 2 építkezés során különösen nagy mennyiségű acélszerkezetet használnak majd fel, és ebben az épületben lehetőség van gyorsan és nagy precizitással ezeket az acélszerkezeteket előállítani. Megemlékezést szervez a paksi zsidó lakosság deportálásának 82. évfordulója alkalmából Paksváros önkormányzata július 8-án szerdán 18 órától. A rendezvénynek a paksi Pákolic István városi könyvtár mögötti tér ad otthont. Az ünnepségen beszédet mond Barnabás István alpolgármester és dr. Kuruc Ákos, a pécsi zsidó hitközség rabbia, közreműködik Teszter Nelli zongora művész. A program részeként emléktáblát avatnak az egykori zsinagóga emlékére, valamint elhelyezik az emlékezés köveit a holokauszt emléktábla alatt.
1: Paks FM hírek.
2: A Gerjeni Dunarok találkozó csapata nyerte a 34. Nemzetközi Gastroblues Fesztivál főzőversenyének halászléfőző kategóriáját. A csapat szakácsa Mezősi László rádiónknak elmondta, hogy nem emlékszik, hogy kitől tanulta a receptet, de ma már ösztönből készíti a halászlevet.
4: Azt nem tudom megmondani, hogy kitől tanultam. Én azt tudom mondani, hogy valamikor régességen elkezdtem főzni, ezelőtt 30 éve, és ennek a 30 évnek a gyümölcse az, hogy most már tényleg ez úgy van, hogy az ember ösztönből csinálja.
2: Különleges kulturális élmény várja az érdeklődőket augusztus 11-én 18 órától a Rákóczi Filmszínházban Bölcskén, ahol a Petőfi program keretében lép fel a Fitos Dezső társulat. A Jövőnk a hagyomány című táncszínházi előadás sodró lendületével, magával ragadó ritmusaival és a Kárpát-medence gazdag néptánc kultúráját bemutató látványvilágával ígér felejthetetlen élményt az érdeklődők számára. Az előadás a hagyományok tiszteletét és továbbélését állítja középpontba, miközben a néptánc és a népzenek különleges világába kalauzolja a közönséget. A Magyar Vöröskereszt véradást szervez Madocsán július 24-én délután 2 és 5 óra között, adta hírül a közösségi oldalán Madocsa község önkormányzata. Az önkormányzat bejegyzése szerint a véradás helyszíne a Madocsai Faluház főutca 14 szám alatti épülete. A szervezők arra kérik a véradókat, hogy a személyes okmányaikat vigyék magukkal. Július 10-én és 11-én idén is megrendezik a Németkéri napokat a sportpályán és a Szabadidő parkban. A két napos eseményen barátságos labdarúgó mérkőzés, szabadtéri diszkó, egészségügyi szűrések, főzőverseny, alkotói és termelői vásár, valamint számos családi kísérőprogram várja az érdeklődőket. A szombati ünnepélyes megnyitott kulturális műsorok követik, az est sztár fellépője pedig Josh és Betty lesz, a bálon a Sandwich zenekar szolgáltatja majd a talpalávalót. Folyamatos a toborzás, a készenléti rendőrség határvadász ezredébe tájékoztat a Tolna vármegyei rendőrség a polisz.hu-n. A múlt héten az egyenruhások a vármegye számos pontján, így piacokon, nagyáruházakban és kis településeken is várták a határvadász munka iránt érdeklődőket, akiket a jelentkezés feltételeiről, a felvételi eljárás menetéről és a határvadászokra váró feladatokról is tájékoztattak. A határvadász képzéssel kapcsolatban további tájékoztatás elérhető a www.polisz.hu/szerződéses-határvadász-képzés oldalon. Július 5-én vasárnap búcsút és ünnepi szentmisét tartottak a Kajdacsi Sarlós Boldogasszony templomban. A 9:30-kor kezdődő szentmisét Sándor atya celebrálta. Az ünnepi alkalmat követően szeretett vendégséggel várták a híveket és a vendégeket, akik közösen tölthettek el egy meghitt jó hangulatú délelőttöt.
1: És most sporthírek a Pakseten.
2: Ifjúsági Európa bajnok lett a Szekszárdi Kajakkenu Sport Egyesület versenyzője Görbe Dávid. A romániai Pitestiben megrendezett Pedal Europe maratoni Európa bajnokságon. Az ifjú versenyző Tóth Domonkossal, az UTE versenyzőjével állhatott a dobogó legfelső fokára, amely kapcsán így nyilatkozott rádiónknak.
0: Rendkívül örültünk Domonkossal, meg azért így egy nagy kő esett le a szívemről, hogy ugye ezt is sikerült elérnünk, és hogy azért nagyon fárasztó futamunk volt, és hogy annak a végén azért jól esett aranyéremmel célba érnünk, szóval így jól esett.
2: A napi helyi hír összefoglalót hallottátok, köszönöm a figyelmet!
1: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
5: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most.
6: 13 óra 8 perc van, és Gabi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem velem tartotok ebben az órában is, mert hogy jönnek a jó zenék, aztán meglessük hamarosan, milyen programok várhatók Pakson és a környékünkön. Azt is megtudhatjátok, hogy milyen időjárásra számíthatunk a holnapi napon. Az időkép előrejelzése szerint addig is jöjjenek a jó slágerek. Teddy Swims-től fog szólni a The Door 2024-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: melóhely helyett jobb lenne a strandon.
1: Úgy érzed, rossz buszra szálltál? Előfordul.
2: A nyári zenei állomásod megvan. Paks FM. Összeköt.

0: És most következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már nézzük is, hogy milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Július 10-én egy jó kis koncert lesz a Dunaparti Gesztenye Fasoron. Cotton Club Singers fog énekelni nekünk 8 órakor. Július 11-én a Szenvedélyes Nők című romantikus végjátékot tekinthetitek meg a Holdfény moziban, Fad Domboriban. Augusztus 22-én a Padlás félig mese, félig musicalt tekinthetitek meg két részben a Veresegy Színház, a mi színházunk bemutatásában Kalocsán az érsekerti szabadtéri színpadon 8 órakor. Szeptember 7-én 18 órakor Hegedűs Endre és Hegedűs Katalin zongora művészek hangversenyét tekinthetitek meg a Művészetek Házában. Szintén Szekszárdon, a Művészetek Házában időbe zárva címmel tekinthetitek meg Móser Zoltán fotó kiállítását, melynek megnyitója 15 órakor fog kezdődni, és november 26-áig tekinthető meg 10 és 17 óra között, a belépés pedig díjtalan. Szeptember 16-án egy jó kis koncert lesz Best of Hungária címmel, legendás Hungária dalok fognak megszólalni, Novai Gábor és Maróti Viki, valamint a Budapest Rock and Roll Band fogja előadni a Babits Mihály Kulturális Központban 19 órakor. Október 9-én Kovács Kati és zenekara nagy koncert lesz megtekinthető Tolnán a Lovardában, Úgy szeretném meghálálni címmel 19 órakor. Remélem mindenkinek tudtam segíteni a programokkal, egy picit ugyan előrébb szaladtunk, szeptemberig akár már be tudtok táblázódni a naptárban, és remélem azt is, hogy mindenki talál magának kedvéhez illőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Élvezzétek a jó zenét egész nap. Paks FM. Összeköt.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

0: az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: És már nézzük is, hogy milyen időjárásra számíthatunk holnap, azaz kedden. Az időkép előrejelzése szerint változóan felhős napos időre van kilátás, zápor, esetleg zivatar néhol, elsősorban északkeleten alakulhat majd ki, nálunk nem jellemző. Élénk erős lesz a nyugati a szél, a minimumok 10 és 19 fok között alakulnak, fokozódik viszont a nappali felmelegedés, délutára 27 és 33 fokot mérhetünk, úgyhogy szerencsére visszatér ez a jó kis nyárias időjárás. A délután folyamán már lehet menni esetleg strandra vagy vízpart közelébe. Vigyázzatok magatokra, kenjétek be magatokat naptejjel, igyatok sok folyadékot, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyzet.

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Vivi kedvenceit.
1: Sziasztok, én Takács Nagy Vivi vagyok, és a csütörtöki Best of órában újra az én kedvenceim fognak szólni. És hogy mivel is készülök nektek? Mivel nagyon szeretek koncertekre, fesztiválokra járni, és a nyár folyamán egyre több és jobb koncertek vannak kilátásban, én most elhozom nektek a legjobb dalokat a koncert élményeimről, hát ha a ti kedvenceitek is köztük lesz.

0: kedvencek órájában. Készüljetek, mert egy igazi pörgősóra lesz tele jó slágerekkel, amitől garantáltan nem fogtok elaludni ebéd után.
1: Best of kedvencek Vivitől. Csütörtökön déltől

0: Bugs FM slágereivel.
1: Bugs FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
3: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban! Részletek arcadepecs.hu.
0: Reklámot hallottatok!

Purple Disco Machine-tól szólt a Beat of Your Heart 2024-ből, és ha már benne vagyunk itt a nagy nyári szezonban, akkor gondoltam meglessük, hogy milyen a vízhőmérséklet itt Magyarország tavaiban és folyóiban. A Duna olyan 23 és 26 fok között mozgolódik, a Tisza 25 és 27 fok között, a Balaton 23-24 fokos, ez egy picit visszaült, mert múlt héten 26-27 fokot is mérhettünk, vagy mérhettek a Balatonnál, a Velencei tó 22 fokos, a Fertő tó pedig 21 fokos, úgyhogy aki esetlegesen

már ezeken a helyeken. Ilyen vízhőmérsékletre kell számítani. Nyaraljatok, élvezzétek a nyár melegét, a vízpart mellett egy jó kis frissítő ital társaságában, és hát hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.

Caramel és Wilcox szól, tőlük pedig a Visszavágyom 2022-ből. Én ezzel a dallal búcsúzom tőletek, nagyon köszi, hogy velem tartottatok. Legközelebb csütörtökön fogunk találkozni a szokásos időben 9:30-kor. Most viszont átadom a stúdiót Balázsnak, aki egészen 6-ig itt lesz veletek, és hozza a jó kis Paks FM-es lágereket. Csodás napot nektek, én Takásnai Vivi voltam. Sziasztok!

0: Paks FM slágereivel.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Gyenge kezek, görnyedt testtartás és homályos látás? A tudomány mai állása telefontest szindrómaként titulálja mindezt. Ezzel biztosan fogunk következő tudományos magazinunkban foglalkozni, mint ahogy a nyár meleggel is. Vajon 500 vagy 1000 évvel ezelőtt hogyan fejezték ki az emberek azt, hogy mennyire van meleg? És egyáltalán mikor találták fel a Celsius skálát? Erről is szó lesz. Ki az, akinek eszébe jutott már akár idén nyáron, akár az elmúlt években, hogy nyaranta északra kéne utazni? Egy francia biológus minden nyarát az északi sarkvidéken tölti. Nem véletlenül. És ki az, aki szereti nézegetni a manapság nagyon divatos miniház megoldásokat? Nos, úgy tűnik, hogy leselejtezett szélturbinákból épülhet nem csak miniház, de egy egész úszó falu a jövőben, nem is egy. 24 óra alatt 500 évnyi munkát végezel egy új szuperszámítógép, amit az amerikai légierőnél kezdtek el használni. Erről is szó lesz, és a futball VB okoslabdájáról is. Bebizonyította a futballlabdába épített szenzor, hogy mit tud, hiszen eldöntötte, hogy Horvátország helyett Portugália jut tovább a VB-n. Hogy is történt az eset tudományos szempontból? Ezt is megnézzük majd. Remélem találkozunk, és Strasser Andi vagyok.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól, és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
4: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
5: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
4: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Hivatalos amerikai kormányzati dokumentum erősítette meg a Trump család kolozsvári ingatlan beruházási tervét, miután a projekt bekerült Donald Trump amerikai elnök 2026-os vagyonnyilatkozatába, közölte vasárnap az erdélyi Transtelex hírportál, írja az MTI. A héten közzétett több mint 900 oldalas vagyonnyilatkozat szerint a Trump Organization két megállapodással rendelkezik a kolozsvári projektre vonatkozóan, egy márkahasználati licenc szerződéssel és egy szálloda üzemeltetési menedzsment szerződéssel. Az MTI információi szerint a tervben lévő ingatlan komplexum luxushotelt, lakóparkot, bevásárlóközpontot és golfpályát foglalna magába. A Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány visszautasította Magyar Péter állítását, miszerint közvetlenül a választások előtt kapott volna a szervezet 7 milliárd forint közpénzt, és közölte. A támogatásról már tavaly tavasszal döntött a kormány, a kifizetések pedig 2025. júniusában és 2026. januárjában történtek. Magyar Péter szerint az összeg a korábbi 18 milliárd forinton felül érkezett az Áder Jánoshoz köthető alapítványhoz, és annak felhasználását firtatta egy közösségi médiában közzétett bejegyzésében. Az alapítvány politikai támadásnak nevezte a bírálatokat, és azt állította, hogy a Planet Budapest Expo finanszírozása és megszervezése végig nyilvános volt. Megemlékezést szervez a paksi zsidó lakosság deportálásának 82. évfordulója alkalmából Paksváros önkormányzata július 8-án szerdán 18 órától. A rendezvénynek a paksi Pákolic István városi könyvtár mögötti tér ad otthont. Az ünnepségen beszédet mond Barnabás István alpolgármester és dr. Kuruc Ákos, a pécsi zsidó hitközség rabbia, közreműködik Teszternelli zongoraművész. A program részeként emléktáblát avatnak az egykori zsinagóga emlékére, valamint elhelyezik az emlékezés köveit a holokauszt emléktábla alatt.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
6: Ifjúsági Európa bajnok lett a Szekszárdi Kajakkenu Sport Egyesület versenyzője Görbe Dávid, a romániai Pitestiben megrendezett Pedal Europe maratoni Európa bajnokságon. Az ifjú versenyző Tóth Domonkossal az UTE versenyzőjével állhatott a dobogó legfelső fokára, amely kapcsán így nyilatkozott rádiónknak.
7: Rendkívül örültünk Domonkossal, meg azért így egy nagy kő esett le a szívemről, hogy ugye ezt is sikerült elérnünk, és hogy azért nagyon fárasztó futamunk volt, és hogy annak a végén azért jól esett aranyéremmel célba érnünk, szóval így jól esett.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: kellemes napot és nagyon jó rádiózást mindenkinek. Ez a Paks FM, Szalai Balázs vagyok, hozom hétfő délutánra a legjobb dalokat, amilyen David, Bialek, Eminem, Rasszal én, illetve a most érkező Olivia Dean az első zenei blogban egy-egy jó kis lágerrel. Tartsatok velem!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM összeköt.

könyvben meséli el életét Alice Cooper. A legendás rockzenész nagyszabású memoáriában őszintén beszél majd pályafutásáról, a rock and roll viharos éveiről és személyes küzdelmeiről. A kötet felidézi a 60-as, 70-es és 80-as évek zenei világát, és betekintést ad Cooper különleges életútjába, abba az átalakulásba is, amelynek során a botrányairól ismert rocklázadóból később mélyen vallásos ember lett. A könyvben számos hírességgel való találkozás története is helyet kap. A memoár október elején jelenik meg.

Robin Schulz itt a Paks FM hétfő délután, amikor belerondíthat majd az időjárásunkba az az ivatarlánc, ami éppen most vonult át a Balaton felett és okozott itt-ott csapadékot, és az viharos szelet is időnként arrafelé már csak olyan 20 fok körüli a hőmérséklet. Hamar ideérhet majd ennek a csapadék frontja, amennyiben nem gyengül le, úgyhogy jöhet a további esőzés. Ráadásul itt nálunk is lejjebb viszi majd a hőmérsékleti értékeket, amelyek eddig meglehetősen kellemesen alakultak. Másfél óra múlva miért várható az érkezése, úgyhogy legyen nálatok esernyő, bárhova is indultok majd a délutáni órákban. És persze szóljon a Paks FM a folytatásban is a legjobb dalok között, Ruzsa Magdi legújabbját hozom.

Las Vegas Les Billy Idol nyári rezidenciája. A Star exkluzív koncertsorozatot jelentett be, amit egy luxus kategóriás hotelben tart majd. A punk rock ikon összesen 5 koncertet ad Vegasban augusztus végén. Billy Idol körül az utóbbi időben zajlik az élet, nemrég ünnepelte új egészestés dokumentumfilmje premierjét, emellett az énekes zsinórban másodszor kapott jelölést a Rock and Roll Hírességek csarnokának tagjaként, jelenleg a rajongói szavazáson a 7. helyen áll.

új slágert hallgattunk, amiben Szűcs Krisztián dalolt nekünk itt a Paks FM-en, ahol mindjárt a legfrissebb híreket hallhatjátok, utána pedig Harry Styles érkezik. American Girls című idei kis lemezével folytatjuk tehát a következő óra elején. Várlak benneteket vissza!

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
3: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
2: Anya, ugye hazavisszük?
4: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Hivatalos amerikai kormányzati dokumentum erősítette meg a Trump család kolozsvári ingatlan beruházási tervét, miután a projektbe került Donald Trump amerikai elnök 2026-os vagyonnyilatkozatába, közölte vasárnap az erdélyi Transtelex hírportál, írja az MTI. A héten közzétett több mint 900 oldalas vagyonnyilatkozat szerint a Trump Organization két megállapodással rendelkezik a kolozsvári projektre vonatkozóan, egy márkahasználati licenc szerződéssel és egy szálloda üzemeltetési menedzsment szerződéssel. Az MTI információi szerint a tervben lévő ingatlan komplexum luxushotelt, lakóparkot, bevásárlóközpontot és golfpályát foglalna magába. A Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány visszautasította Magyar Péter állítását, miszerint közvetlenül a választások előtt kapott volna a szervezet 7 milliárd forint közpénzt, és közölte. A támogatásról már tavaly tavasszal döntött a kormány, a kifizetések pedig 2025. júniusában és 2026. januárjában történtek. Magyar Péter szerint az összeg a korábbi 18 milliárd forinton felül érkezett az Áder Jánoshoz köthető alapítványhoz, és annak felhasználását firtatta egy közösségi médiában közzétett bejegyzésében. Az alapítvány politikai támadásnak nevezte a bírálatokat, és azt állította, hogy a Planet Budapest Expo finanszírozása és megszervezése végig nyilvános volt. Nincs félnivalója azoknak, akik az atomenergiában látják Paks jövőjét, amiatt, hogy Kapitány István egy köztudottan atomenergia ellenes helyettes államtitkárt nevezett ki a Gazdasági és Energetikai Minisztériumba Bart István személyében. Erről Cseh Tamás, a Tolna 3-as számú egyéni választókerület képviselője beszélt rádiónknak.
6: Bart úr, ő az egyik kinevezésre került ember. Abban a szakértői csoportban például, amelyik Paks 2 projektnek a megvalósulását, megvalósíthatóságát, de nem akarom, hogy félrecsúszson, tehát nem arról az, hogy megvalósítható-e vagy nem, hanem hogy hogyan valósulja meg. Tehát ebben a szakértői grémiumban Bartó nincs benne. Tudnélik, őt a nuklearitásról nem kérdezik. Ez egy energiamix. Vannak benne megújuló energiák, nem megújuló energiák. Magyarországnak van egy stratégiai érdeke, hogy bizonyos mennyiségű energia mindenképpen rendelkezésre álljon, lehetőleg minél több forrásból, de minél több hazai forrásból. Tehát van olyan kérdés, szél, nap, energia, amiben biztos, hogy Bart urat kérdezi meg miniszterelnök úr, miniszter úr, hiszen azon a szakterületen látszik, hogy komoly évtizedek állnak ő mögötte. Az egy más kérdés, hogy ő neki most egyébként van egy ellenérzése a nuklearitással szembe, és ez ugye bennünket az átlagosnál is sokkal jobban érdekel, de én azt gondolom, hogy nagyon sokszor már miniszter úr, kapitány miniszter úr is, vagy akár Magyar Péter miniszterelnök úr is szilárdan hitettett amellett, hogy a nukleáris energiára az elkövetkezendő 15-20-30 akárhány évbe, számít, a Tisza kormány számol vele, számít rá.
5: Folyamatos a toborzás, a készenléti rendőrség határvadász ezredébe tájékoztat a Tolna vármegyei rendőrség a polisz.hu-n. A múlt héten az egyenruhások a vármegye számos pontján, így piacokon, nagyáruházakban és kis településeken is várták a határvadász munka iránt érdeklődőket, akiket a jelentkezés feltételeiről, a felvételi eljárás menetéről és a határvadászokra váró feladatokról is tájékoztattak. A határvadász képzéssel kapcsolatban további tájékoztatás elérhető a www.polisz.hu/szerződéses-határvadász-képzés oldalon.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most.
7: Ahogy ígértem, Mary Styles lesz a következő előadó, aki feldobhatja a hétfő délutánunkat. Elindult már is egy újabb óra a kedvenceitekkel. Hello, Paksi, Szalai Balázs vagyok, és nagyon jó rádiózást kívánok.
0: És most egy újabb óra.

0: minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Paks FM. Slágerek minden mennyiségben.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Ha nincs még programotok péntekre, akkor ne menjen ki a fejetekből a Dunaparti Gesztenye Fasoron. Az este 8 órakor kezdődő szuper koncert, a Cotton Club Singers érkezik Hofi 90 címmel. Lehet majd megnézni a műsorukat, rendkívül kellemes szórakozást ígér. Ennyit előre már elárulhatunk. Aztán szintén egy olyan esemény, ami azért jó időért kiállt a csillagos ég alatt, lehet ugyanis megnézni a Szenvedélyes Nők című alkotást, a Hold Fény mozisorozat folytatódik Faddomboriban. Ennek az időpontja július 11, azaz szombat este.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

mesélt múltjáról Sting, aki egy friss interjúban idézte fel, hogyan is indult el a világhír felé vezető úton. A brit zenész egy hajógyár mellett nőtt fel, ahol gyerekként nap mint nap látta a kemény fizikai munkát végző embereket, és már akkor tudta, hogy más életet szeretne. Elmondása szerint ösztöndíja és kitartása segítette abban, hogy ki tudjon törni ebből a világból. Már később a Police élén lett világsztár, fiatal felnőttként még dolgozott tanárként, hétköznapi életet élve. A sztár úgy véli, éppen ez az időszak adott neki stabil alapokat és segített megőrizni a realitás érzékét a siker csúcsán is.

0: számodra két szavunk. Summer time.
1: Hát igazából a summer time egy szó, de a lényeget levetted. Paks FM. Egész

0: Follow the Flow, itt a Pak Shopaman hétfő délután. A múlt héten volt a Semmelweis napi városi ünnepség itt Pakson. A Csengely Központ színház termében tartották meg csütörtökön ezt az ünnepséget az egészségügyi dolgozók számára. A város az este folyamán átadta a Pográcz Sándor kitüntetést. Ezt dr. Ziegler Csaba vehette át. A díjazott 99 óta dolgozik már itt Pakson, méghozzá a hármas körzet házi orvosaként.
1: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
2: Igazából három nagy fordulópont volt az életemben. Természetesen, amikor végeztem az egyetemen, 5 évig dolgoztam a Szekszárdi kórházban, utána 5 évig egy kis faluban, Pálfán. Ott igazából

0: megszerettem ezt a házi orvosi állást, tevékenységet. Vegyes körzetben voltam, gyerekeket gyógyítottam, szociális otthon, 0-24 órás ügyelet volt. Abban mondjuk egy kicsit bele is fárad az ember, őszintén megmondva. 99-ben, immáron 27 éve vagyok itt Pakson. Nagyon megszerettük ezt a várost a családommal. Két lányt neveltünk föl, ők is jól érezték magukat, iskoláikat itt végezték. Feleségemmel együtt nagyon jó beilleszkedtünk, barátaink vannak. Hát szeretnék még 20 éveket eltölteni ebben a városban. És így most nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ettől a várostól megkaptam ezt a elismerést.
1: Gratulálok hozzá. Üzenet esetleg az egészségügyben dolgozóknak, vagy dolgozók felé megfogalmazódott-e önben?
0: Azt gondolom, hogy a betegek felé mindenképpen valamilyen alázattal kell lenni. Meghallgatni őket, talán az a legrosszabb orvos, aki futószalagon kezeli a betegeket. Tehát meghallgatjuk őket, akkor is, ha éppen nem a szakmánkba vág, vagy nem annyira érdekes számunkra, amit mondanak, de azt gondolom, hogy ez nagyon fontos a betegellátásban. És utána azt gondolom, hogy a terápiában is könnyebb dolgunk lesz.
1: Jövőt illetően mi az, ami megfogalmazódik önben? Mert hát azért még van egy jó pár év, évtized? Ezt kérdésként teszem föl ön előtt.
0: Inkább azt mondom, hogy jó pár év van vissza. Még a jó pár is kérdés. Hát nem titok, 64 éves leszek az idén. A nyugdíjas koromig mindenképpen szeretnék dolgozni. Utána meglátjuk majd, ez nyilván az egészségtől, a családtól függ. Azt gondolom, hogy egy-két évet még ráhúzni nyugdíj után az nem probléma.
1: Ön egyébként hova valósi, honnan érkezett Paksra?
0: Alapvetően bátaszéki vagyok. Édesapám fogorvos volt Bátaszéken. Ő is 40 néhány évig dolgozott folyamatosan ott a városban. Megbecsülték, szerették. Talán otthonról hozom ezt a orvosi hivatás iránti szeretetet és elkötelezettséget.

0: Segítünk minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Pocs FM. Slágerek minden mennyiségben.

0: Paks FM. Összeköt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Paks, Dózsa György út 37.
3: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
4: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban! Részletek arkadpage.hu.
1: Reklámot hallottatok! Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Újabb hőhullám érte el vasárnap Franciaországot, írja a Magyar Távirat iroda. Az MTI értesülései szerint a hőségriasztás alá került déli megyékben a hőmérséklet ismét elérheti a 40 Celsius fokot, néhány nappal a történelmi hőhullám után. Változékony, gyakran szeles idő várható a héten, de a kánikula nem tér vissza, a hőmérséklet csúcsértéke általában 30 Celsius fok körül alakul, és a hajnalok is frissítőek lesznek, derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből, melyet vasárnap juttattak el az MTI-hez. Az előrejelzésből az is kiderül, hogy a sok napsütést olykor felhőzet zavarja, de záporzivatar inkább csak a hét elején fordulhat elő. Az atomerőmű építést kiszolgáló bázis egyik kulcsfontosságú épület komplexuma az acél és betonacél szerelő üzem. A Paks 2 atomerőmű ZRT közösségi oldalára feltöltött videóban Péter Zsolt programelem felelős arról beszél, hogy a kiszolgáló épület jelentőségét az adja, hogy a Paks 2 építkezés során különösen nagy mennyiségű acélszerkezetet használnak majd fel, és ebben az épületben lehetőség van gyorsan és nagy precizitással ezeket az acélszerkezeteket előállítani. A Gerjeni Dunarok találkozó csapata nyerte a 34. Nemzetközi Gastro Blues Fesztivál főzőversenyének halászléfőző kategóriáját. A csapat szakácsa Mezősi László rádiónknak elmondta, hogy nem emlékszik, hogy kitől tanulta a receptet, de ma már ösztönből készíti a halászlevet.
6: Azt nem tudom megmondani, hogy kitől tanultam, én azt tudom mondani, hogy valamikor régességen elkezdtem főzni, ezelőtt 30 éve, és ennek a 30 évnek a gyümölcse az, hogy most már tényleg ez úgy van, hogy az ember ösztönből csinálja.
5: A Magyar Vöröskereszt véradást szervez Madocsán július 24-én délután 2 és 5 óra között, adta hírül a közösségi oldalán Madocsa község önkormányzata. Az önkormányzat bejegyzése szerint a véradás helyszíne a Madocsai Faluház főutca 14 szám alatti épülete. A szervezők arra kérik a véradókat, hogy a személyes okmányaikat vigyék magukkal. Különleges kulturális élmény várja az érdeklődőket augusztus 11-én 18 órától a Rákóczi Filmszínházban Bölcskén, ahol a Petőfi program keretében lép fel a Fitos Dezső társulat. A Jövünk a Hagyomány című táncszínházi előadás sodró lendületével, magával ragadó ritmusaival és a Kárpát-medence gazdag néptánc kultúráját bemutató látványvilágával ígér felejthetetlen élményt az érdeklődők számára. Az előadás a hagyományok tiszteletét és továbbélését állítja középpontba, miközben a néptánc és a népzenek különleges világába kalauzolja a közönséget.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

Százados jubileumát ünnepli Tori Amos egyik legkülönlegesebb lemeze. A Strange Little Girls most bővített változatban jött. Az album nem hagyományos kiadvány, az énekesnő férfi előadók dalait értelmezte újra, női nézőpontból, gyakran egészen új érzelmi tartalommal. A lemezen a Beatles, a Depeche Mode vagy éppen a Velvet Underground dalai szerepelnek, de hallható egy különleges Eminem, illetve egy Slayer feldolgozás is. Az új kiadás további meglepetéseket tartogat, bónusz felvételek kerültek rá, többek között Bruce Springsteen,

0: minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Paks FM. Slágerek minden megy.

Friss dancehangzás érkezett Telefarbentől, egyik kedvenc DJ-nk a Baby Goodbye című nótával rukkolt elő még a tavalyi év végén, egy szakítás utáni lezárásról szól ez a dal, mégis lendületes klubokra hangolt köntösben. A rövid, de annál pörgősebb feldolgozás könnyen beragadt, tipikusan az a szerzemény, amit egyből szívesen playlistre tesz az ember. Íme

Cyrus, az előző percekben ő szórakoztatott minket itt a Paksaf FM-en. Elég nagy a kavarodás az Etna kitörése miatt, rengetegen ragadtak ott a környező repülőtereken, mert hogy nehezen tudnak most elindulni a gépek, biztonsági okokból sok társaság visszatartja most a járatokat. Vörös a riasztás egyébként Szicíliában, a vulkán több mint másfél kilométer magas hamufelhőt lövelt a levegőbe, ezért kellett ideiglenesen leállítani a régi forgalmat. A mostani kitörés napok óta fokozódó vulkáni aktivitás erőzte meg ismét, szóval tudtak róla, hogy ez lesz, és bár a lába egyelőre lakatlan területeken folyik, a levegőbe jutó hamu komoly veszélyt jelenthetne a repülésre, ezért arra kérik az utasokat, hogy indulás előtt mindenképpen ellenőrizzék a járatuk aktuális állapotát.

0: Mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Vivi kedvenceit.
1: Sziasztok, én Takács Nagy Vivi vagyok, és a csütörtöki Best of órában újra az én kedvenceim fognak szólni. És hogy mivel is készülök nektek? Mivel nagyon szeretek koncertekre, fesztiválokra járni, és a nyár folyamán egyre több és jobb koncertek vannak kilátásban, én most elhozom nektek a legjobb dalokat a koncert élményeimről, hát ha a ti kedvenceitek is köztük lesz.

0: tartalmazott. Reklám.
1: Megjelent Benson Boone szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: menjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Szambr támaszt nyújt testképzavarral küzdőknek. Erről szól legújabb slágere, a My Body Isn't Ready. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: Ez a Paks FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Paks, Dózsa György út 37.
2: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Újabb hőhullám érte el vasárnap Franciaországot, írja a Magyar Távirat Iroda. Az MTI értesülései szerint a hőségriasztás alá került déli megyékben a hőmérséklet ismét elérheti a 40 Celsius fokot néhány nappal a történelmi hőhullám után. Változékony, gyakran szeles idő várható a héten, de a kánikula nem tér vissza, a hőmérséklet csúcsértéke általában 30 Celsius fok körül alakul, és a hajnalok is frissítőek lesznek, derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből, melyet vasárnap juttattak el az MTI-hez. Az előrejelzésből az is kiderül, hogy a sok napsütést olykor felhőzet zavarja, de zápor zivatar inkább csak a hét elején fordulhat elő. Megemlékezést szervez a paksi zsidó lakosság deportálásának 82. évfordulója alkalmából Paksváros önkormányzata július 8-án szerdán 18 órától. A rendezvénynek a paksi Pákolic István városi könyvtár mögötti tér ad otthont. Az ünnepségen beszédet mond Barnabás István alpolgármester és dr. Kuruc Ákos, a pécsi zsidó hitközség rabbia, közreműködik Teszter Nelli zongora művész. A program részeként emléktáblát avatnak az egykori zsinagóga emlékére, valamint elhelyezik az emlékezés köveit a holokauszt emléktábla alatt. Az atomerőmű építést kiszolgáló bázis egyik kulcsfontosságú épület komplexuma az acél és betonacél szerelő üzem. A Paks 2 atomerőmű ZRT közösségi oldalára feltöltött videóban Péter Zsolt programelem felelős arról beszél, hogy a kiszolgáló épület jelentőségét az adja, hogy a Paks 2 építkezés során különösen nagy mennyiségű acélszerkezetet használnak majd fel, és ebben az épületben lehetőség van gyorsan és nagy precizitással ezeket az acélszerkezeteket előállítani. Július 10-én és 11-én idén is megrendezik a Németkéri napokat a sportpályán és a Szabadidő parkban. A kétnapos eseményen barátságos labdarúgó mérkőzés, szabadtéri diszkó, egészségügyi szűrések, főzőverseny, alkotói és termelői vásár, valamint számos családi kísérőprogram várja az érdeklődőket. A szombati ünnepélyes megnyitott kulturális műsorok követik, az est sztár fellépője pedig Josh és Betty lesz, a bálon a Sandwich zenekar szolgáltatja majd a talpalávalót.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most!
4: Bázomból lesz a következő előadónk, de hozom a repülők, egy nyári slágerét, valamint egy vadonatúj Helen sláger is megszólal. Mindjárt a Paks FM-en megyünk tovább a hétfői kedvenceitekkel, a délutáni slágerekkel. Házalai Balázs vagyok, remélem ezt az órát is együtt töltjük.
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Nem csak súrról, hanem át is vonul felettünk egy hideg front csapadékot okozva, ebből jöhet még ismét viadeggel némi zápor a holnap reggeli órákig, aztán átmenetileg megszűnik majd a csapadék. Holnap megint 30 fok fölé mehetünk majd, de csak egy rövid ideig tart most ez a felmelegedés, hiszen szerdára érkezhet a következő hideg front, ami súrolni fog minket. Nagyon hideg azonban nem lesz, 30 fok alá megyünk, de marad a strandidő, nagy valószínűség szerint szerdán jöhet majd megint kisebb zápor, utána pedig egy erőteljes felmelegedés indulhat meg, hiszen a hidegfrontok távozása után a hétvégén már nagyon magas UV-sugárzás mellett 30 fok feletti maximumokat jósolnak nekünk újfent.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.

0: minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Paks FM. Slágerek

Ikonikus női szupersztárok indulnak közös turnéra az Egyesült Államokban. A 90-es évek három meghatározó női formációja, a TLC és a Salt and Pepper az En Vogue társaságában hirdette meg koncert körútját. 32 állomásos turné augusztus közepén indul, és olyan nagyvárosokat érint, mint például Chicago, Las Vegas vagy Los Angeles. A közös produkcióból hamarosan egy ízelítőt is kap a közönség, a három formáció ugyanis először lép együtt színpadra, majd egy nagyszabású amerikai díjátadón.

0: klasszikus a után mindjárt egy kis hazai dalt hallgattunk. Nem véletlenül, hiszen visszatekintünk még egy picit múlt heti Nemzetközi Gastroblues Fesztiválra. A csütörtök esti klubkoncerten Kovács Aliz az új formációval, az Alice in Wonderland zenekarral lépett fel itt Pakson. A Voice egykori dobogósának sűrű hónapok vannak a háta mögött, és a nyár is miért csak aktívnak ígérkezik számára. Ezt is megtudta Páti Katalin.
1: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
2: Gastroblues Fesztivál, és hát kit köszönthetek itt? Nem más, mint Kovács Alizt. Aliz, neked ez már hanyadik Gastroblues Fesztiválod fellépés ügyileg, ugye? Nagyon kerekek a szemeid, úgyhogy lehet, hogy most úgy látom, talán elkezdtél számolgatni így magadba. És milyen élmény neked egyáltalán itt a Gastroblues klubkoncerteket fellépni? Meg most ide melyik formációddal jöttél, mert hát gondolom van egy jó pár.
3: Számomra a gastroblues az mindig egy hatalmas élmény, mert gyerekként én csak így álmodoztam arra, hogy egyszer de jó lenne itt fellépni. Aztán 14-15 éves voltam, amikor az első zenekarommal itt léptünk fel a gastroblues klubjában, és szenzációs élmény volt, mert többek között a zenekarral az volt a második fellépésünk az EGABO után, és pont egymás után jött ez a kettő. És én azóta is benne még az a tűz, amikor először felléphettem itt, és rengetegen itt voltak, táncoltak, és számomra mindig egy ilyen felszabadult érzést ad ez az egész fesztivál. Azt őszintén fogalmam sincs, hogy ez a hányadik alkalom, hogy itt fellépek, de szerintem ötödik talán, vagy hatodik, valahogy így. Azért voltak kihagyások is. Jelenleg a Gál Gábor formációjával jöttem ide, ez az Alice in Wonderland, mivel szerette volna, hogy egy kicsit így tükrözzük az én nevemet is a zenekarral kapcsolatosan, úgyhogy ez egy jazz formáció, jazz standardeket játszunk, illetve olyan dalokat, amik ismertek, de jazz átiratban adjuk elő őket. Nagyon várjuk már a koncertet, nagyon várjuk, hogy felléphessünk. Sok próba nincs mögöttünk, de szerintem az örömzenélésnek pont, hogy ez adja meg az ihletet, hogy akkor jön, ahogy jönnie kell.
2: Hát igazából maguk a klubkoncertek is ugye erről szólnak, főleg itt a Gastroblues Fesztiválon. Egyébként mi van veled, Aliz? Tanítványaid vannak-e? Hány formációd van? Mert hát ugye ezt mindig megkérdezem tőled, egyszerűen nem tudom számon tartani, hogy őszinte legyek.
3: Őszintén én se tudom sokszor számon tartani, hogy mi van még és mi nincs már. Jelenleg körülbelül 5 formációban vagyok, így folyamatosan, vannak ilyen egy-egy alkalmas formációk, meg van, hogy így szólóba megyek, úgyhogy nagyon vegyes a felhozatal. Tanítványaim vannak, nagyon szeretem őket, imádok tanítani, ez az egyik kedvenc hobbim, úgyhogy nagyon sokat tanultam egyébként a tanításból. Bevallom, hogy szerintem ez teljesen igaz, hogy tanítva ismeri meg az ember a szakmát, vagy bizonyos rejtelmeit így, amit csinálni szeretne. Szerintem ez alatt az egy év alatt fejlődtem a legtöbbet így ének szempontjából, mert tényleg így heti szinten, napi szinten, órák után folyamatosan ugyanazt és ugyanazt mondom, és én is megértem azt, hogy hogyan is kell, mit is kell csinálni valójában, és az, hogy ennyiszer elmondom, én is tudatosítom már magamba, és nem az van, hogy jó, tudom, hogy kéne, de a színpadon már ott átmegy egy ilyen összörös dologba, és én nagyon élvezem, hogy már az összörösség is egy tudatosságból alapszik, úgyhogy nagyon-nagyon szeretem.
2: Merre? Hol élsz? Itt élsz Pakson, vagy Paks környékén valamerre? Merre vetett a világ téged?
3: Hát most itt vagyok Pakson, de Budapesten is élek. Oda-vissza megyek minden héten. Főleg az egyetem miatt hétköznapot fent voltam. Most itt nyáron azért jócskán itt leszek Pakson, de azért szerencsére nagyon sok koncertem lesz, úgyhogy mindenhova is megyek majd országba.
2: Telítve akkor a naptárat, gondolom így tavasztól őszig.
3: Igen, szerencsére nagyon sok megkeresés van, nagyon sok helyre mehetünk zenélni, és mindegyik formációmmal nagyon sok lehetőségünk van, úgyhogy nagyon élvezem, illetve most a saját dalaimon is nagyon sokat dolgozok, igyekszem így minél hamarabb kiadni őket, úgyhogy a háttérben ez is zajlik.
2: Talán esetleg már egy lemezre

0: is rakjuk fel. De igen, most így ezeken dolgozunk, aztán meglátjuk, hogy mikorra lesz belőle bármi.
1: Oké, köszönöm szépen, és akkor sok sikert, meg szép nyarat kívánok neked, és ugyanilyen lendületet, mint amilyen lendülettel most igazából beszélgettél velem, és interjút adtál nekem.
0: Nagyon szépen köszönöm, viszont kívánom neked is.
2: Ez a Paks FM. Helyi előadóval a folytatásban.
3: Paks FM.

0: Nekünk minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Pax FM. Slágerek minden mennyiségben.

Stars slágerrel zárjuk le a hétfői napot, vagyis csak ennek a délutánját, hiszen azért elmegy előttünk néhány óra a mai estéből, úgyhogy érdemes lesz a hatos híreket követően, és minket a Paks FM-et választani. Aztán tegyetek majd egy holnap is, jövök kedden 2-től majd megint. Remélem akkor is találkozunk. Hászalai Balázst hallottátok, jó rádiózást, szépes

0: Szemtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Hivatalos amerikai kormányzati dokumentum erősítette meg a Trump család kolozsvári ingatlan beruházási tervét, miután a projekt bekerült Donald Trump amerikai elnök 2026-os vagyonnyilatkozatába, közölte vasárnap az erdélyi Transtelex hírportál, írja az MTI. A héten közzétett több mint 900 oldalas vagyonnyilatkozat szerint a Trump Organization két megállapodással rendelkezik a kolozsvári projektre vonatkozóan, egy márkahasználati licenc szerződéssel és egy szálloda üzemeltetési menedzsment szerződéssel. Az MTI információi szerint a tervben lévő ingatlan komplexum luxushotelt, lakóparkot, bevásárlóközpontot és golfpályát foglalna magába. A Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány visszautasította Magyar Péter állítását, miszerint közvetlenül a választások előtt kapott volna a szervezet 7 milliárd forint közpénzt, és közölte. A támogatásról már tavaly tavasszal döntött a kormány, a kifizetések pedig 2025. júniusában és 2026. januárjában történtek. Magyar Péter szerint az összeg a korábbi 18 milliárd forinton felül érkezett az Áder Jánoshoz köthető alapítványhoz, és annak felhasználását firtatta egy közösségi médiában közzétett bejegyzésében. Az alapítvány politikai támadásnak nevezte a bírálatokat, és azt állította, hogy a Planet Budapest Expo finanszírozása és megszervezése végig nyilvános volt. Nincs félnivalója azoknak, akik az atomenergiában látják Paks jövőjét, amiatt, hogy Kapitány István egy köztudottan atomenergia ellenes helyettes államtitkárt nevezett ki a Gazdasági és Energetikai Minisztériumba Bart István személyében. Erről Cseh Tamás, a Tolna 3-as számú egyéni választókerület képviselője beszélt rádiónknak.
2: Bart úr, ő az egyik kinevezésre került ember. Abban a szakértői csoportban például, amelyik Paks 2 projektnek a megvalósulását, megvalósíthatóságát, de nem akarom, hogy félrecsúszson, tehát nem arról az, hogy megvalósítható-e vagy nem, hanem hogy hogyan valósuljon meg. Tehát ebben a szakértői grémiumban Bartó nincs benne. Tudnélik, őt a nuklearitásról nem kérdezik. Ez egy energiamix. Vannak benne megújuló energiák, nem megújuló energiák. Magyarországnak van egy stratégiai érdeke, hogy bizonyos mennyiségű energia mindenképpen rendelkezésre álljon, lehetőleg minél több forrásból, de minél több hazai forrásból. Tehát van olyan kérdés, szél, nap, energia, amiben biztos, hogy Bart urat kérdezi meg miniszterelnök úr, miniszter úr, hiszen azon a szakterületen látszik, hogy komoly évtizedek állnak ő mögötte. Az egy más kérdés, hogy őnek most egyébként van egy ellenérzése a nuklearitással szembe, és ez ugye bennünket az átlagosnál is sokkal jobban érdekel, de én azt gondolom, hogy nagyon sokszor már miniszter úr, kapitány miniszter úr is, vagy akár Magyar Péter miniszterelnök úr is szilárdan hitettett amellett, hogy a nukleáris energiára az elkövetkezendő 15-20-30 akárhány évbe számít a Tisza kormány, számol vele, számít rá.
1: Különleges kulturális élmény várja az érdeklődőket augusztus 11-én 18 órától a Rákóczi Filmszínházban Bölcskén, ahol a Petőfi program keretében lép fel a Fitos Dezső társulat. A Jövőnk a hagyomány című táncszínházi előadás sodró lendületével, magával ragadó ritmusaival és a Kárpát-medence gazdag néptánc kultúráját bemutató látványvilágával ígér felejthetetlen élményt az érdeklődők számára. Az előadás a hagyományok tiszteletét és továbbélését állítja középpontba, miközben a néptánc és a népzenek különleges világába kalauzolja a közönséget.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Ifjúsági Európa bajnok lett a Szekszárdi Kajakkenu Sport Egyesület versenyzője Görbe Dávid, a romániai Pitestiben megrendezett Pedal Europe maratoni Európa bajnokságon. Az ifjú versenyző Tóth Domonkossal, az UTE versenyzőjével állhatott a dobogó legfelső fokára, amely kapcsán így nyilatkozott rádiónknak.
3: Rendkívül örültünk Domonkossal, meg azért így egy nagy kő esett le a szívemről, hogy ugye ezt is sikerült elérnünk, és hogy azért nagyon fárasztó futamunk volt, és hogy annak a végén azért jól esett aranyéremmel célba érnünk, szóval így jól esett.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Össze.

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Újabb hőhullám érte el vasárnap Franciaországot, írja a Magyar Távirati Iroda. Az MTI értesülései szerint a hőségriasztás alá került déli megyékben a hőmérséklet ismét elérheti a 40 Celsius fokot, néhány nappal a történelmi hőhullám után. Változékony, gyakran szeles idő várható a héten, de a kánikula nem tér vissza, a hőmérséklet csúcsértéke általában 30 Celsius fok körül alakul, és a hajnalok is frissítőek lesznek, derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből, melyet vasárnap juttattak el az MTI-hez. Az előrejelzésből az is kiderül, hogy a sok napsütést olykor felhőzet zavarja, de záporzivatar inkább csak a hét elején fordulhat elő. Megemlékezést szervez a paksi zsidó lakosság deportálásának 82. évfordulója alkalmából Paksváros önkormányzata július 8-án szerdán 18 órától. A rendezvénynek a paksi Pákolic István városi könyvtár mögötti tér ad otthont. Az ünnepségen beszédet mond Barnabás István alpolgármester és dr. Kuruc Ákos, a pécsi zsidó hitközség rabbia, közreműködik Teszter Nelli zongoraművész. A program részeként emléktáblát avatnak az egykori zsinagóga emlékére, valamint elhelyezik az emlékezés köveit a holokauszt emléktábla alatt. A Magyar Vöröskereszt véradást szervez Madocsán július 24-én délután 2 és 5 óra között, adta hírül a közösségi oldalán Madocsa község önkormányzata. Az önkormányzat bejegyzése szerint a véradás helyszíne a Madocsai Faluház főutca 14 szám alatti épülete. A szervezők arra kérik a véradókat, hogy a személyes okmányaikat vigyék magukkal. Július 5-én vasárnap búcsút és ünnepi szentmisét tartottak a Kajdacsi Sarlós Boldogasszony templomban. A 9:30 kezdődő szentmisét Sándor atya celebrálta. Az ünnepi alkalmat követően szeretett vendégséggel várták a híveket és a vendégeket, akik közösen tölthettek el egy meghitt jó hangulatú délelőttöt.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most. Egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: Pakzsefem.
1: Pakzsefem.
2: Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Pakzsefem bemutatja Vivi kedvenceit.
3: Sziasztok, én Takács Nagy Vivi vagyok, és a csütörtöki Best of órában újra az én kedvenceim fognak szólni. És hogy mivel is készülök nektek? Mivel nagyon szeretek koncertekre, fesztiválokra járni, és a nyár folyamán egyre több és jobb koncertek vannak kilátásban, én most elhozom nektek a legjobb dalokat a koncert élményeimről, hát ha a ti kedvenceitek is köztük lesz.

0: kedvencek órájában. Készüljetek, mert egy igazi pörgős óra lesz tele jó slágerekkel, amitől garantáltan nem fogtok elaludni ebéd után.
1: Best of kedvencek Vivitől. Csütörtökön déltől egyig.

0: Mindjárt folytatjuk. Szabad péntek című műsorunk Best of összeállításával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Hivatalos amerikai kormányzati dokumentum erősítette meg a Trump család kolozsvári ingatlan beruházási tervét, miután a projekt bekerült Donald Trump amerikai elnök 2026-os vagyonnyilatkozatába, közölte vasárnap az erdélyi Transtelex hírportál, írja az MTI. A héten közzétett több mint 900 oldalas vagyonnyilatkozat szerint a Trump Organization két megállapodással rendelkezik a kolozsvári projektre vonatkozóan, egy márkahasználati licenc szerződéssel és egy szálloda üzemeltetési menedzsment szerződéssel. Az MTI információi szerint a tervben lévő ingatlan komplexum luxushotelt, lakóparkot, bevásárlóközpontot és golfpályát foglalna magába. A Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány visszautasította Magyar Péter állítását, miszerint közvetlenül a választások előtt kapott volna a szervezet 7 milliárd forint közpénzt, és közölte. A támogatásról már tavaly tavasszal döntött a kormány, a kifizetések pedig 2025. júniusában és 2026. januárjában történtek. Magyar Péter szerint az összeg a korábbi 18 milliárd forinton felül érkezett az Áder Jánoshoz köthető alapítványhoz, és annak felhasználását firtatta egy közösségi médiában közzétett bejegyzésében. Az alapítvány politikai támadásnak nevezte a bírálatokat, és azt állította, hogy a Planet Budapest Expo finanszírozása és megszervezése végig nyilvános volt. Nincs félnivalója azoknak, akik az atomenergiában látják Paks jövőjét, amiatt, hogy Kapitány István egy köztudottan atomenergia ellenes helyettes államtitkárt nevezett ki a Gazdasági és Energetikai Minisztériumba Bart István személyében. Erről Cseh Tamás, a Tolna 3-as számú egyéni választókerület képviselője beszélt rádiónknak.
2: Bart úr, ő az egyik kinevezésre került ember. Abban a szakértői csoportban például, amelyik Paks 2 projektnek a megvalósulását, megvalósíthatóságát, de nem akarom, hogy félrecsúszom, tehát nem arról van szó, hogy megvalósítható-e vagy nem, hanem hogy hogyan valósulja meg. Tehát ebben a szakértői grémiumban Bartó nincs benne. Tudnélik, őt a nuklearitásról nem kérdezik. Ez egy energiamix. Vannak benne megújuló energiák, nem megújuló energiák. Magyarországnak van egy stratégiai érdeke, hogy bizonyos mennyiségű energia mindenképpen rendelkezésre álljon, lehetőleg minél több forrásból, de minél több hazai forrásból. Tehát van olyan kérdés, szél, napenergia, amiben biztos, hogy Bart urat kérdezi meg miniszterelnök úr, miniszter úr, hiszen azon a szakterületen látszik, hogy komoly évtizedek állnak ő mögötte. Az egy más kérdés, hogy ő neki most egyébként van egy ellenérzése a nuklearitással szembe, és ez ugye bennünket az átlagosnál is sokkal jobban érdekel, de én azt gondolom, hogy nagyon sokszor már miniszter úr, kapitány miniszter úr is, vagy akár Magyar Péter miniszterelnök úr is szilárdan hitettett amellett, hogy a nukleáris energiára az elkövetkezendő 15-20-30 akárhány évbe számít a Tisza kormány, számol vele, számít rá.
1: Az atomerőmű építést kiszolgáló bázis egyik kulcsfontosságú épület komplexuma az acél és betonacél szerelő üzem. A Paks 2 atomerőmű ZRT közösségi oldalára feltöltött videóban Péter Zsolt programelem felelős arról beszél, hogy a kiszolgáló épület jelentőségét az adja, hogy a Paks 2 építkezés során különösen nagy mennyiségű acélszerkezetet használnak majd fel, és ebben az épületben lehetőség van gyorsan és nagy precizitással ezeket az acélszerkezeteket előállítani.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm slágereihez. És a szabad péntek best of összeállításához.

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Akkor folytatódik a Szabad Péntek Strasser Tamással, Harmad Gabival és vendégünkkel, Cseh Tamás országgyűlési képviselővel. És ugye az előző blogban itt beszélgettünk Paks 1, Paks 2 élén lehetséges változásokról, és itt azzal fejezted be, vagy az volt az egyik utolsó gondolatod, Tamás, hogy hát az előző rendszert, amikor ugye megépült az 1-4 blokk, nagyon nehéz összehasonlítani a mostanival, illetve volt egy másik mondásod, mi szerint ugye Paks 2 az egy óriási kudarc, és hogyha valaki ennyi kudarcot vallana a magánszférában, akkor azért az nem sokáig maradna mondjuk vezető. Na azért itt akartam erre rákapcsolódni, és egy icipicit vitatkozni veled, mert hogy én azt gondolom, hogy ez a történet, tehát egy Paks 2-es történet, az rettenetesen összetett nagyon sok szereplőből áll. Ugye Paks 2, Országos Atomenergia Hivatal, Magyar Kormány, Rosszatom, ASZE, Brüsszel, stb. Ugye minden, itt nagyon-nagyon sok szereplő volt, és arra is láttunk már példát szerintem az üzleti szférában, hogy pontosan például hatóságok működése miatt hiúsul meg valamilyen beruházás, mert egészen egyszerűen a magyar államigazgatás példának okáért olyan lomha, és olyan úgy közlekedik, mint egy lajhár, vagy úgy működik, mint egy lajhár, és ebből kifolyólag tényleg csúszhatnak el dolgok. Tehát nem megvédve, mert azért bizonyos szempontból egyetértek veled akár a Paks 2 vezetés megítélésében is, de szerintem itt még amellett, hogy ezek a hatóságok és ez a nagyon sok szereplő volt, nyilván volt a Fideszen belül egy belső harc, aminek a küzdelmei során mondjuk csúszott a beruházás, tehát nyilván ezért felelősek azok, akik ennek a részét képezték, csak hogy árnyaltabb legyen a kép, én azért ezt azt gondolom, hogy fontos elmondani.
2: Még reagáltok rá?
1: Persze, nyugodtan.
2: Okay.
1: Azért vagy itt.
3: Én most az a pisztoly a homlokodon miért érdekel?
2: Igen, ezzel is értem, hogy miért zavaró. Először is abszolút egyetértek. A rendszer összetett, a rendszer komplex, és miközben te beszéltél, Tamásra néztem, mert ő szokta sokszor hasonlítani a valóságnak egy-egy szeletét a magyar futballhoz. Hát tényleg így van, hogy mindahányan, akik jelen vagyunk mondjuk egy futballmeccsen, a gyúrótól a szertároson keresztül mondjuk a vagyonőrig, aki a beléptetést végzi, mindenkinek van véleménye, de valójában aztán azok döntenek, akik közvetlenül ott vannak magán a játéktérbe. De itt is úgy érzem, hogy mindenkinek megvan a véleménye, és ez talán azért tudott így lenni, vagy tudott így alakulni, mert hogy nem volt egy átlátható, transzparens kommunikáció ebbe az egészbe, és igen, én azt gondolom, hogy ha megnevezünk például egy politikai erőt, aki 16 éven keresztül felelősen, tehát a felelősséget hordozta, mert hordozhatta ebben a kérdésben, akkor ilyen szempontból mindenkinek köze van ehhez a dologhoz, hogy amikor már nyilvánvaló volt, hogy ez a projekt nem abban az ütemben halad, és nem abban az irányba halad, amerre kellene, akkor igenis vannak arra jogosultságai, meg igenis vannak arra megoldások, hogy szóljon, felemelje a szavát, na de nem ilyen módon, hogy elbizonytalanítunk mindenkit, hogy akkor úristen, és nem azt mondjuk, hogy akkor majd valami ismeretlen dologtól fog függeni a jövő, nem. Akkor mondjuk meg, hogy mire gondolunk, kit tartunk ezért felelősnek, és igen, visszatérve, hogy Ponya Józsi bácsit hogyan hoztam szóba, hogy egyik oldalról talán arra vár mindenki, hogy jöjjön majd egy olyan, és akkor sportnyelvre visszaváltva, szövetségi kapitány, akitől mindent meg lehet kérdezni, akinek minden kérdésre azonnal prompt válasza van, és aki még ráadásul, miközben nekünk válaszol, a válla mögött hátra tud szólni, és fél mondatokkal lehet tudja irányítani az egész csapatot. Ilyen ember én szerintem nincs. Itt nyilvánvalóan ez több embernek a szakmai, szellemi tevékenységéből fog összeadódni, de egyrészt nincs mentség a múltra, másrészt pedig igenis bízunk abba, hogy van egy ilyen embertömeg, egy embercsoport, aki ki tudja húzni ezt az egész projektet a gödörből.
1: De egyébként, ha jól értem, akkor valahol egy kicsit afelé kapirgálunk, hogy Orbán Viktornak kellett volna, mint volt miniszterelnök, és az ő kétharmadának egy olyan vezetőt a cég élére kinevezni, akiben olyan politikai bizalom és stabilitás van, mint mondjuk Pónya Józsi bácsiba volt korábban?
2: Nem egészen, mert Pónya Józsi bácsi sem tudott volna Pónya Józsi bácsi lenni, hogyha mondjuk a mai körülményekkel állt, vagy találta volna szembe magát. Mondok egy nagyon egyszerű példát, és aztán látom, hogy a Tamás is hozzá szeretne szólni. Óriási probléma például a szakember képzés, a szakember hiány. Tehát egyik oldalról, Ozorától, Magyarkeszig azt kérdezik az emberek, hogy mikor váltja be a kormány az ígéretét, mikor férnek hozzá az ozorai vállalkozók, emberek és a magyarkeszi emberek a Paks 2 projekthez, mert ők azt látják, hogy Szabolcsból, Nyírségből bárhonnan jönnek az emberek, tehát valami van, persze nem látnak a kerítés mögé, tehát azt pontosan nem tudják, hogy mi. És a másik az, hogy nekik a térség akkori országgyűlési képviselője megígérte, hogy gyerekek, le fogtok tudni jönni a lelátóról, és tudtok majd focizni. És akkor ki kell, hogy ábrándítsa az ember őket, hogy elég hosszú út vezet ahhoz, hogy valaki alvállalkozóvá válhasson, hogyha minden szabályosan történik, persze. Tehát annak idején, Ponyó Józsi bácsi idejében ez nagyon egyszerűen ment, ugye voltak sorkatonák, ha valaki nem volt az, akkor előbb-utóbb azzá tették, aztán voltak a lengyelek, ugye mint egy ilyen meghatározhatatlan számú masszívum, ha kellett, akkor több lengyel jött, aztán voltak az ukránok, ha kellett, akkor több ukrán jött, tehát hogy egyszerűen nem volt felső határa ennek a dolognak, és azok az emberek megelégedtek azzal a fajta elhelyezéssel, amilyet tudtunk nekik nyújtani. Hát ma már ez a világ semmiben nem hasonlít, sem az irányításban, sem az erőforrásokban ahhoz.
3: Hát szerintem sajnos igen, mert az akarja a 11-est is rúgni, aki előtte befújta. Igen. Tehát ha már itt tartunk, igen. Én azt szeretném, és így furcsán néztem a Gabira, hogy én azt szeretném, ha az, akinek az a feladat, hogy jogszabályokat hozzon ahhoz, hogy valami megvalósulhasson, az hozzon jó jogszabályokat, nyilván úgy, hogy megfelelő emberek vannak, de utána ne kiabáljon be, hogy jaj, elrontottam valamit, dolgozzon vele. És utána azok, akiknek a következő szinten van, azok is igazodjanak jól hozzá, és mindenki csak azzal foglalkozzon, ami az övé, és ne akarjon kézi vezérléssel. Tudom, hogy ez sokkal lassabb, de ezt erre próbálta azt magyarázni, azt a Bolyár Gábor mondta azt, hogy meg kell érteni egy nagy hajót, nem lehet úgy, hogy jaj, egy kicsit kanyarodjunk vissza, hanem ott előre el kell dönteni, hogyha meghúzzuk a jobb kart, akkor az jobbra igen. fog menni, és nagyon nehéz lesz vissza, tehát jól döntsük el, és tudjuk, hogy miért jobbra, és nem balra. Most igen. itt nem politikai ízéről beszélek, nem, ez... hanem értse. És akkor, ha mindenki azzal foglalkozik, ami a dolga, és nem az rúgja a 11-est, aki befújta előtte, mert akkor újra befogja, és hamis volt a kapus, és így, hanem mindenki tudja, hogy milyen keretekben kell dolgozni, és azok a kereteket profi szakemberek hozzák meg. Igen. És akkor utána mindenki fog tudni dolgozni. Tehát egy kormány hozzon egy olyan szabályzó rendszert, ami elég rugalmas, de ugyanakkor eléggé kötött. Tehát nem az van, hogy mozgóvonal taktika, ha nem tetszik akkor, de ha például az van, hogy 5000 vagy 2000-re meg kell emelni a vendégmunkásokat, mert hirtelen Magyarországról mindenki Norvégiába ment hegeszteni, most mondtam valamit, akkor meg tudjuk oldani. Uh-huh. Értitek? De utána ne akarjon belenyúlni, de ezt előre is tudja, hogy mik azok a problémák, és ott legyen egyfajta rugalmasság, amivel a következő szint, a végrehajtó szint már tud mit kezdeni. Tehát ugye ezért van az, hogy az országgyűlésnél is hatalmi ágakat veszük, az országgyűlés hozzon nagyon jó jogszabályokat, törvényeket, a végrehajtó hatalom azt jól tartsa, vagy hogy mondjam, igazítsa hozzá, és a végrehajtó hatalom, beleértve ugye a közigazgatás, amelyik nem attól függ, hogy ki milyen pártszínű, hanem tényleg nagyon jó főispánok legyenek, akik már nincsenek, de mondjuk lehet, hogy lehetnek, hogy hívták őket régen, köztársasági megbízott, vagy
2: kormány megbízott,
3: volt itt annyi félem van, akkor kormány megbízott, és akkor működjön az egész rendszer, és nem attól függjön, hogy ki megy be.
1: Igen, és beszéljük meg a magyar társadalommal is, hogy be kell tartani.
3: Igen.
1: Mert hogy egyébként úgyis a kiskapukat fogja keresni. Na, jó, szerintem van még ebbe, Tomi, szeretnél erre reagálni?
2: Nincs, én sok sikert kívánok azoknak a vezetőknek, akik majd kinevezésre kerülnek, és én leszek az első, aki minden erőmmel és energiámmal azon leszek, ahogy most követelem a megoldást, mint országgyűlési képviselő, hogy akkor még egyszer ne tévedjünk le erről az útról. Ha már 11-est kapunk, akkor rúgjuk is.
1: Oké. Na, akkor viszont beszéljünk még egy picit az MVM-ről, illetve az MVM-es pénzekről, mert ugye az nagy szívfájdalma itt a térségnek, hogy nagyon sokáig a Paksi Atomerőmű dönthetett különböző térségbe juttatott forrásokról, aztán egyszer csak ugye létrehozták az MVM-et, az rengeteg pénzt elvitt, és ma már mondjuk 4-5 hónapot is, sőt valamikor több mint fél évet kell várni arra egy paksi vagy környéki szervezetnek, hogy megérkezzen a válasz az MVM-től olyan dolgokban, amit egyébként korábban a Paksi Atomerőmű ZRT az pillanatok alatt eldöntött. A másik szívfájdalma a polgármestereknek, amiről folyamatosan beszélnek és hangoztatják, az például a JETA-nak a megszüntetése, amit az előző kormány megszüntetett, évek óta nincsen, pedig hiánypótló volt, mondják ezt a polgármesterek, akik itt vannak a térségben. Ennek kapcsán tudsz-e mondani biztatót itt a térségbeli polgármestereknek, illetve a térségbeli szervezeteknek, hogy van-e arra törekvés benned, hogy visszahozzál ezekből a pénzekből, és a Paksi Atomerőmű kapjon arra jogosultságot, hogy önállóan nagyobb összegről mondjuk dönthessen, mint amennyiről az MVM jelenleg dönt?
2: Hát ha egy szóval kell válaszolni, akkor igen, csak nem feltétlenül ugyanaz a világ fog visszajönni. Tehát én ketté választanám a dolgot, mivel nem kevesebbre vállalkoztunk, mint arra, hogy felépítsünk egy régóta áhított civil társadalmat Magyarországon, és ennek a fő célnak az érdekében nagyon sok mindent alárendelünk, és azt gondolom, hogy ez pénz nélkül nem lehetséges. Tehát civil szervezetek, egyesületek, a civil életnek ezek a szenáriói nem tudnak létrejönni, csak akkor, hogyha van hozzá anyagi fedezet. Az egy speciális helyzet, hogy, de ez minden multira elmondható, hogy egy adott multinak a környezetében a civil életet átszövi annak a multinak ugye a forrása, hogy mire ad, hogyan lehet tőle kérni, mennyi idő alatt érkezik meg, kihez kell menni, stb. Tehát ez természetes dolog, hogy mi itt Paks és környékén támaszkodtunk ilyen szempontból a partra, vagy előtte a pavra, ahogy még szokták mondani, de én azt gondolom, hogy nem feltétlenül ez lesz a megoldás, hogy most mindent visszarendezünk. Ez egy nagyon messzire mutató szakmai kérdés, hogy az MVM hova tolja, hova adja vissza, alsóbb szintre a döntést, vagy továbbra is centrikusan működik, vagy centralizáltan. Ezt ugye nem tudom, mert ezt rájuk kell bízni. Én, amiben sokkal inkább bízok, hogy Tarr Zoltán minisztériuma egy olyan minisztérium lesz, akinek lesznek anyagi forrásai, és valóban olyan rendszereket épít ki, amik elérhetőek lesznek, megismerhetőek lesznek, és rá tudunk arra így szokni, hogy nem feltétlenül most a Paksi Atomerőmű jelentse a mesterséges lélegeztetés oxigén forrását, hanem mondjuk egy minisztériumból pályázati úton lehessen pénzhez jutni.
1: Na de most akkor hagyd legyek egy kicsit provokatív. Tehát neked nem az lenne a szereped és a feladatod országgyűlési képviselőként, hogy pontosan azt az egyébként korábban, hogy mondjam, kedvező helyzetet, amit kialakítottak még nagyon-nagyon régen, a fideszes kétharmadok előtt, hogy azokat visszahozd a térségbe, hiszen, és azért lobbizel, hogy minél több pénz érkezzen vissza, mert most magánvéleményt mondok, tehát én az MVM-et azt egy vízfejnek tartom, tehát nagyon sok mindenkit eltartunk egyébként, nem csak mi, nem csak a Paksi Atomerőmű, hanem az összes magyar energetikai vállalat, akik, hát hogy mondjam, szóval irodistákat, meg mindenkit fizetünk, és miközben egyébként a kockázatot minden üzemnél azok vállalják az üzemnek a működéséért, és nem csak az üzemnek a működéséért, hanem hogyha a Paksi Atomerőművet veszem, az azért egy annyira veszélyes üzem, hogy akár a következményeiért egy esetleges üzemzavarnak is, akik itt élnek a térségben, és szerintem nem volt korrekt és jogos az, hogy az MVM-et nem csak az, hogy létrehozták, de ha még létrehozták volna, de a pénzeket, hogy elvitték innen. Na, azt szerintem abszolút nem jogos, mert itt lokálpatrióta emberek ülnek zömében a vállalatvezetésekben, Paks 1-nél is, Paks 2-nél is. Ők át tudták érezni azt, hogy mi a fontos, mi az, ami nem fontos, és innentől kezdve én úgy gondolom, hogy az ő kezükben sokkal jobb helyen volt az a pénz, amiről döntöttek, mint az, hogy ők csak egy ilyen fogaskerék a rendszerben, és tovább tolják valakinek, aki Budapesten egyébként a budapesti kis életét éli, és majd onnan döntöget arról, hogy nem tudom én melyik egyesület kap-e pénzt mondjuk Pakson.
2: Igazad van. Tehát, hogyha ha ez...
1: Akkor most vége a műsornak.
3: Majd én lehűtelek, ne aggódj.
2: Tehát, hogyha nevezzük ezt egy restaurációnak, hogyha ez a folyamat megtörténik, én annak nagyon fogok örülni. Nem titok, küzdök is érte, mert ez a jelzés pont talán ugyanezekkel a szavakkal szinte az országgyűlési képviselői karrieremnek a legelején befutott. Tehát, hogy majdnem azt mondom, hogy a szavazás után egy vagy két héttel már ez terítéken volt ez a téma, és akkor utána az ember elment, és egy picikét megismerte úgymond a korlátait, hogy bízni abba, és tudni azt, hogy egy civil életet általában véve támogatni akaró kormányzat képviselőjeként hamarabb fogok tudni jó hírekkel szolgálni a Pakson és Paks környékén élő civil szereplőknek. Tehát rövidebb út vezet odáig, mint mondjuk egy MVM, ahogy te mondtad, vízfej kérdést megoldani, és abból az irányból. Tehát én szeretném ahhoz tartanám hasonlónak, hogy amikor nagyon sok paksi vállalkozó lenni vagy nem lenni kérdést csinál abból, hogy neki szerepe lesz-e a Paks 2 projektbe. Azért nyissa ki egy fodrász üzletet, mert majd jönnek az oroszok. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon egyszerűsítő gondolkodás. Tehát a civil szervezetek ne arra várjanak, hogy majd az MVM-től mikor lesz elvéve ez a pénzosztási jog, és visszaadva mondjuk a Paksi Atom Erőmű kommunikációs igazgatójához, hanem folyamatosan figyeljék azokat a lehetőségeket, amiket majd a Tisza kormány állít és dobál, hogy oda lehet menni pénzért, és igen, emellett bízom benne, és teszek is érte, csak látom, hogy ez egy lassabb folyamat, hogy mondjuk egy paksi, most nevezek, egy társasjáték klub, az általában fog tudni szerezni pénzt ezekből a Tisza kormány által kialakított csatornákon, és még pluszba, mivel ő viseli a Paks erőmű közelségének a kockázatát, ezért innen is. De mondom, én azt látom most, hogy ott az említett hajó, ahogy kormányozzuk ezt a nagy csatahajót, hogy azt lehet, hogy hamarabb fogunk tudni elérni, hogy a civil szféra pénzhez jusson, mint hogy az MVM vissza alakuljon.
1: Na, itt tartunk akkor egy szünetet, és a zene után jövünk vissza.
0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása.

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Folytatódik a Szabad Péntek Strasser Tamással, Harmad Gabival és vendégünkkel, Cseh Tamás országgyűlési képviselővel, és akkor térjünk át az NKS pénz kifizetések témára, amik Tolna 03-as OEV-ket illetik. Ugye közé tettél egy videót a Facebook oldaladon, amelyben elmondtad, hogy a Tamási Városért közalapítvány 40 millió forintot, a Dunaföldvári Kertbarátok Egyesület 10 millió forintot, illetve plusz 10 millió forintot vehetett igénybe az Event Expressen keresztül a jubileumi rendezvényükre, aztán a Paksi Ifjúságért Egyesület 15 millió forintot kapott, a PLP Konzult Közbeszerzési Tanácsadószék szintén 10 millió forintot, és a Vinor Hungary Kft. Gerjenből 10 millió forintot, és hát ennek kapcsán azért adódik a kérdés, mert hogy azt viszont nem tetted közzé, hogy mindezt milyen pályázatokra kérték és kapták, illetve hát ugye a jubileum szervezés talán az egyedüli konkrétum, ami mondjuk így elhangzik a videóban, és hogyha most így összehasonlítom mondjuk Pakssal, ahol a Tűzvirág Tánc Együttesnek volt a 45. jubileuma idén, akik egyébként a Paksi Önkormányzattól 15 millió forintot kaptak, teljesen nyilvánosan elérhető adata a paksi.hu-n, akkor ugye nem tűnik úgymond kirívónak ez az általad a Dunaföldvári Kertbarátok Egyesület kapcsán mondott 10 plusz 10 millió forint sem, bár nem tudom, hogy hányadik jubileumuk volt. Minden esetre kicsit úgy éreztem, és ezt itt beszéltük már a műsorban is, hogy nyilván azt azért jó lett volna hozzátenned, hogy miért gondolod azt, hogy ez mondjuk az a fideszes pénzosztásnak a része, amiről ugye az NK-s pénzek kapcsán főleg beszélt a Tisza, illetve a Tisza kormány is, mert hogy nyilván van valami, amit te tudsz, amit látsz, de azt nekünk is látnunk kellene, mint adófizetők, hogy akkor mire kapták ezeket a pénzeket.
2: De ez még csak a bizalom, mert lehet, hogy csak sejtetsz.
3: Hát a videó megszületésekor nem tudtam annyit, mint azóta tudok. Egyébként ez az egyik.
2: Akkor bátor voltál.
3: Úgyhogy nem, akkor már tudtam azt, ugye a de mozgalomból ugye jöttek ezek az adatok. Mi nagyon sokat beszélgetünk. Én nagyon kíváncsi vagyok egyébként, és megmondom őszintén, hogy van ebben egy többfrontos háború. Tehát, hogy vannak olyan önkormányzatok, ahol bizonyos politikai szereplőkkel nem tudok együttműködni egy percig sem, mert olyan nyilvánvalóan közük van az elmúlt korszak bűncselekményeihez. Ez nem Paks, hála Istennek ez egy másik település, de szerintem a vételkörzetetekben van egyébként.
2: De bocs, egyébként ez a te személyes attitűdöd, vagy megpróbáltál azért ezen átlépni? A sértettségeden mondjuk.
3: A sértettség nem volt bennem egyébként. Én azzal az igénnyel ültem le, úgymond a országgyűlési képviselői íróasztalhoz, hogy akkor ahogy már többször is említettem, hogy vannak romok, ez egy lebombázott terület, történt, ami történt, és hogy ugyan nem tudok túl sokat róla, de amennyit tudok, az bőven elég ahhoz, hogy ne szeressem, ne értsek vele egyet, ne így akarjam csinálni, de hozzuk ki ebből a legtöbbet, és a legjobbat. Tartson ez bármeddig is ez a mandátum. És aztán az egyik hozadéka annak, amikor az ember országgyűlési képviselő lesz, hogy a boltba nem tud úgy elmenni, hogy ne legyen valakinek egy története. Ha azt mondom, hogy van 10 ilyen történet, akkor ebből jelen pillanatban mondjuk 7 az, ami beszámol valamiről, 3 meg az, ami segítséget kér. Vagy inkább azt mondom, hogy 7, 2 és 1, ami meg mondjuk ötletet és víziót ad, nagyon hasznos ötletei vannak az embereknek. De masszívan a döntő többségében olyan történetek jönnek elő, ahol valaki tud valamit, és így került aztán mondom a fókuszba ez a de mozgalom, illetve az, hogy akkor ezek az NK-s pénzek voltak. Hát akkor vegyük sorba. A Paksi Ifjúságáért Egyesület azt hiszem 10 millió forintért? 15 millió, de ott két soron vagyunk, mert ugye van egy az Egyesület, amit kapott. Uh-huh. Most akkor elő kéne vennem nekem is a táblázatot, de ez az Egyesület ennyi pénzből 2 darab rendezvényt tud megcsinálni. Ami a szép az egészben, hogy az ifjúsági, tehát az Egyesületnek a tagjai javarészt ingyen és bérmentve felajánlásba dolgoztak a rendezvénybe.
1: És milyen jellegű rendezvény volt ez?
3: Ez volt a víznapja, és egy karácsonyi műsor talán. Fogalmazunk, finoman túlárazott. Uh-huh. Tehát erre még várunk, hogy egy részletes kimutatást kapjunk. Itt közérdekű adatigénylésekkel éltünk, illetve ami számomra egy kifejezetten jó hír, hogy a NAV Dél-Alföldi Bűnügyi Igazgatósága ugye nyomoz ebben a dologban. Legnagyobb örömmel tanúként kihallgattak, illetve fognak is kihallgatni.
2: Bocsánat, ugye, de ezeknél a pályázatoknál egyébként van elszámolás, ugye? Tehát lesz. Normálisan lenne? Vagy nem
3: normálisan
2: lett volna?
3: 2027. december 31-ig
2: okay.
3: lett volna. De akkor tényleg menjünk sorba. Tehát ez a két rendezvény, én nekem vannak barátaim, rendezvény szervezők, most nem csinálok neki reklámot, egy Paksi Júri emberről van szó. Ő elmondta, hogy ez ennek a pénznek, amit erre ráköltöttek, körülbelül pont a 10-15%-ából ez kihozható lett volna. A következő...
2: Hát mert ő hogy, is.
3: Igen, hát mondjuk ő ért hozzá.
1: Lehet, hogy ő is egyébként közpénzeket használt fel korábban, zárója bezárva. Nem mondtuk nevet, de kire gondolsz, mindenhol menjünk tovább.
3: A lényeg az, hogy a saját bevallásuk szerint a Paksi Ifjúságáért Egyesület akadályoztatva van abban, hogy a következő évre is pályázon, tehát 25 októberében nyeri el az első összeget, és 26-ban ő akkor, amikor érdekes módon kiírják ezt a pályázatot, de emögött is kicsit hasonló készfogás van, mint a műsor elején említett pályázatban. Tehát a résztvevők úgymond meg vannak szólítva, hogy figyelj, te most akarsz pályázni, akkor ugye a Paksi Ifjúságáért Egyesület még nem tud pályázni, ezért segítőkészen fölajánlja a, most pontosan nem tudom, hogy hívják azt a KFT-t, PLM vagy P...
1: PLP konzult,
3: ő beugrik úgymond a pályázó helyére, és ő is pályázik 2026-ban megtartandó rendezvényekre. Ha jól tudom egyébként, becsületére legyen szólva, már nem gondolja úgy, hogy alkalmas lenne a KFT kulturális rendezvények megszervezésére, meg sportrendezvényekre, és akkor ő vissza utalja ezt az összeget, vagy utalta. Uh-huh. És itt van egyébként az első botlás, hogy ez egy kulturális pályázat, ez a Consulting Kft. Pedig sportrendezvényekre is pályázott.
2: Az is a kultúra része, nem most?
3: Igen, valahol igen.
2: Na, ugye.
1: Hát lehet, hogy vannak gyerekprogramok is, tudod, a rendezvényen, és akkor azt mondja, a kulturálisban.
3: Ez az első, úgymond anomália, és mondom, ami a jó hír, hogy már én akkor már valamennyi közpénzt már csak megkerestem ennek az országnak, mert visszafizetésre kerül. A következő, ja és igen, és akkor ennek a rendezvénynek egyébként a közérdekű arat igény és tanúsága szerint áprilisban meg kellett volna történni, most pedig június tírunk, rendezvény nem volt, úgyhogy már csak ezért is ezt a teljes összeget vissza kell fizetni. A következő a Dunaföldvári Kertbarátok, na ez egy érdekes duplikáció, mert van egyszer a Dunaföldvári Kertbarátok Egyesület, akinek az elnöke Dunaföldvárváros alpolgármestere, KDNP színekben egyébként zárója bezárva, és ő ugye megpályázza aztán a 35. jubileumra ezt az összeget, amit egy darab számlával nyugtáznak, tehát nagyon sok fajta szolgáltatás van, de csodák csodájára van egy darab KFT, ami mindenre képes volt, és ez a számla kerül felhasználásra a pályázat elszámolásába. Ezt a NAV nem fogja kommentár nélkül hagyni, hogy milyen univerzális ez a KFT. Hanem ami még érdekesebb, hogy ugyanerre a programelemre, ugyanezzel a forgatókönyvvel egy kaposvári KFT is bejelentkezik, és ő is pályázik, és ő is nyer. És akkor az érdekességek két mondatba. Dunaföldvár alpolgármester, aki az Egyesület elnöke, az életben nem hallott még erről a kaposvári KFT-ről. Tehát ő nem tudja, hogy az a KFT miből érzett indítatást arra, hogy Dunaföldváron rendezvényt szervezzen. A másik, ami érdekes, hogy ezen a címen közérdekű adat, tehát meg lehet nézni, 6 darab cég van bejelentve további NKA nyertesekkel, zárójel bezárva. Úgyhogy ezek a pénznek a sorsa egyelőre azért ismert, mert hogy visszafizetésre került, tehát én nem beszéltem ennek a kaposvári cégnek az ügyvezetőjével, de úgy néz ki, hogy a videó oda is elért, mert visszafizetésre került. Ja, egyébként a
1: PLP
3: Consultingnek az ügyvezetőjével én beszéltem, ő elmondta azt, hogy őt bizony erre a segítségre, hogy beugorjon a pályázni nem tudó Paksvárosért, vagy Paksi Ifjúságáért Egyesület helyére, az a bíró Marcell, és annak a bíró Marcellnek a felesége kérte meg, aki ugye az országgyűlés hivatalának volt az alkalmazottja az elmúlt rendszerben, mint egy országgyűlési képviselőnek a szánsegédje. És Kapos.
1: És ezt ellenőrizted, ezt az
3: ellenőriztem, és Kaposváról lakik Bíró Marcell is. Minden további a hallgató fantáziájára bízunk.
2: Tamás. De nyilván bárki bejöhet egyébként az érintettek közül.
3: Így van, akkor következő a Vinor Kft., ugye?
1: Igen, a Vinor Hungary Kft., ez egy gerjeni illetőségű cég.
3: Hát annyiban gerjeni illetőségű, amennyiben valamiért célszerűnek tartotta a Pakson élő házas pár oda bejelenteni ezt a Kft.-t, szintén egyébként személyes jó ismerősi viszony fűz a házaspárnak a férfi tagjához. Ővele munkatársak is voltunk az Atomstroy Export nevű vállalatnál. Az ő felesége üzletszerűen ekézett engem a választási kampányban egy ilyen félig meddig álnéven. Főállásban 8 órában ez volt a dolga, hogy különböző Facebook kommenteket megfogalmazzon. Ma már mind a Facebook oldal, mind ez a felhasználó név is a múlté. Csodák csodájára.
2: És hol lehet ilyen alkalmazást elnyerni? Tehát itt ez meghirdetett állásinterjú?
3: Hát ez szintén az országgyűlés hivatala alkalmazásában, szintén az előbb név nélkül ugyan említett országgyűlési képviselő irodájába dolgozott ez a hölgy. Tehát megint csak az olvasó, a hallgató fantáziájára bízom, hogy van-e összefüggés bármi is. És akkor van még valaki.
1: A Tamási Városért.
3: Tamási Város Közalapítvány. Na, Tamási az egy másik történet, egy teljesen külön műsort is megérdemelne. Ez a közalapítvány kap egy intuíciót, soha nem volt még Tamásiban műjégpálya. Hirtelen eszébe jutott Tamási Város Közalapítványának, hogy éppen egy olyan cégtől béreljen műjégpályát, több mint havi 6 millió forintért, ami a piaci árnak körülbelül a háromszorosa, akik egyébként más szintén Fidesz közeli önkormányzatoknak adtak bérbe ilyen műjégpályát. De megtörténik a csoda, létrejön a műjégpálya, zárójelbe jegyzem meg, a bérlés, ami többszörösen túlárazott, csak és kizárólag a műjégpályának, mint a vagyontárgynak a bérbeadására vonatkozik, ahhoz már üzemeltető személyzetet Tamási Város üzemeltető Kft.-je kellett, hogy adjon. Illetve még a művelődési házitól is bérelni kellett munkaerőt. Szóval ott elköltötték a pénznek a felét, erre a műjégpályára meg két részletben nyertek, és akkor a második felé pedig majd az idén megrendezendő programokra. Ismét egy megjegyzés, természetesen a véletlen egybeesések műve, hogy ma már ennek a közalapítványnak a videó után az elnöke, a kuratóriumnak az elnöke és a kuratóriumnak a tagja lemondott, mert már nem akarják, hogy közük legyen ehhez a közalapítványhoz.
1: Oké, köszönjük szépen, szerintem ez így korrekt, hogy ezt most így elmondtad, mert a videóból ugye mindez nem derül ki, és azért nekünk adófizetőknek elsősorban az a lényeg, hogy nem az, hogy ki kapja a pénzt, hanem hogy azt ránk költi adófizetőkre, nekünk jön vissza, mi fogunk abból valamit profitálni, és valahogyan, akár csak egy élvezetes kulturális program keretében, vagy pedig magára költi ez a valaki, és nyilván így, hogy látjuk, azért így sokkal jobban el tudjuk ezt a történetet helyezni.
0: Szabad péntek Best of összeállítás,

0: Szabad péntek best of összeállítás. Most a Paks FM-en.
1: Is itt van velem Strasser Tamás, műsorvezető társam, én Harmad Gabi vagyok, és vendégünk pedig Cseh Tamás, országgyűlési képviselő. Az eddigiekben ugye helyi témákról beszéltünk főleg, most viszont egy országos témát szeretnék megpendíteni, ez pedig az országgyűlési képviselők ciklusának 3 ciklusra korlátozása, ami jelenleg ugye a Tisza részéről egy javaslat. És azért itt adódik a kérdés, hogy nem lépe túl már ezzel egy határt a Tisza, hiszen azt értjük, meg annak volt is egy logikája, hiszen nem közvetlenül a választók választják a miniszterelnököt, hogy azt mondja a most jelenlegi parlament, hogy korlátozza a miniszterelnöki funkció betöltésének az idejét, és ott 2 ciklusban meg is húzta. De ugye az országgyűlési képviselőket az emberek közvetlenül választják, nem mellesleg, azért ez egy szakmáról beszélünk, tehát hogyha most azt mondanánk egy orvosnak mondjuk, hogy 3 cikluson, vagy 12 éven keresztül lehetsz orvos, akkor nem feltétlenül menne el orvosnak senki. Tehát, hogy nem az van, hogy egy picit a fürdővízzel a gyereket is kezdjük kiönteni, vagy pedig látsz abban a rációt, hogy ezt megcsinálja a Tisza.
2: Én látok benne rációt úgy, hogy...
3: Hát meg is szavaztad, nem?
2: Én meg igen.
3: Hát akkor ma nem tehet, nem mondhatsz más.
1: De mi? Tehát a képviselők mandátumának a 3 ciklusa?
2: Egyre még...
1: Az még csak javaslat.
3: A tervezetet szavaztam.
1: Igen, ja, tehát a tervezetet, igen.
2: Nem árulok el zsákba macskát, ez a vita legalábbis 3 síkon zajlott egyszerre, tehát egyszer vannak a szakemberek, akik
3: most ezt... Most amikor mész nyugdíjba, tehát ez a 12 év neked elég, vagy...

0: botról és a talisznyáról, hogy ne zárjuk ezt ki. Miközben azt mondod, és nagyon jól, és most szerény egy hónapom után azt mondom, hogy igen, ez egy szakma. Tehát, hogy egyik, ez is igaz, hogy ez egy szakma, amire készülni illik, és nem csak úgy hirtelen rápottyan az emberre ez a palást. Másik oldalról pedig úgy kell ellátni, és azzal az igényel, mint egy munkahelyet, mint egy hivatást, tehát ezt csak nagyon komolyan gondolva lehet csinálni. A másik oldalról pedig jó tudni azt, akik éppen nem képviselők, hogy örökké nem tart semmi se. És akkor melyik volt ez a három szint, ahol ugye ment erről a vita? Nyilván a szakemberek, jogászok, politológusok, történészek, mérlegelteik pro és kontra. A másik, amikor az ő mérlegelésüknek, az ő szakmunkájuknak az eredményét, és soha nincs egy forgatókönyv, tehát a TISZA frakció előtt mindig több forgatókönyv fekszik, és akkor ott aztán elindul egy elég kemény, nagyon széles spektrumot felülelő vita, és ennek hála Istennek most már kultúrája van, azt gondolom, tehát hogy mi nagyon eredményesen tudunk vitázni, és érdekeket képviselni. És aztán ebből megszületett ugye ez a javaslat, amire volt egy nagyon érdekes válasz, ami nem árulok el nagy titkot, egybecsengett egy bizonyos állásponttal, hogy ne is 12, hanem aki országgyűlési képviselőtnek is 8 évben legyen a plafon. Tehát, és ez meg a társadalom részéről jött, a Facebook kommentektől kezdve, az e-maileken keresztül, a hozzászólások, ugye társadalmi egyeztetésre lett ez a dolog bocsájtva. Tehát, ha most populisták lennénk, és azt mondanánk, hogy akkor mit akar a nép, csak 3 nagybetűvel, akkor ők 8 évet akarnak.
1: Hát azért én ebben nem vagyok annyira biztos, tehát lehet, hogy egy közvéleménykutatás ezt alátámasztaná, nem tudom, hogy csináltatok-e ilyet, de szerintem meg, tehát én választópolgárként pont azt gondolom, hogy hagy határozzam már meg én, hogyha én elégedett vagyok veled, vagy bárkivel, akkor hagy mondjam azt, hogy én továbbra is szeretném őt látni ebben a pozícióban, és nem más.
0: Én azt gondolom, hogy most 2026-ban a magyar közösségnek, vagy a társadalomnak ahhoz, hogy elkezdjen ezen gondolkozni. Tehát a mai, mondjam azt, hogy a mai 15-16 évesek, 20 évesek, akik előtt ott lesz majd ez a pálya, hogy ahhoz, hogy ők ezt egy igazán egy partneri módon a magukénak érezzék mindazt, ami most történik, ahhoz kellett ez a fajta garancia, hogy figyelj, úgy döntsél, úgy gondolkozz, úgy beszélgess a lelátón, a kocsmába, a buliba, a tanterembe, a bárhol, hogy egy szép napon ez a te életedben is húsfér valósággá válhat, mert vagy így, vagy úgy érintetté válhatsz. Lehetsz egy kampánycsapattagja, lehetsz egy közvéleményformáló csapattagja, lehet maga a képviselő. Tehát ez most ez kellett, hogy lássanak az emberek maguk előtt egy ilyen kifutást. A másik oldalról, ha minden jól megy, és az általunk tervezett öles léptekkel haladunk a demokrácia építésének az útján, akkor lehet, hogy 8 év múlva arról fogunk beszélgetni, vagy 12 év múlva, bárhol is legyek ebbe a történetbe, hogy való igaz, Gabi, igazad volt 8-12 évvel ezelőtt, és nem kellett volna ezt a szabályt megtenni, mert hogy ettől függetlenül is létrejött volna ez a demokratikus közösség.
1: Ugye a fiatalokat említetted itt például, és pont az egyik aggályom ezzel a dologgal kapcsolatban, hogy mindig egyébként a fiatalok csinálják a rendszerváltásokat. Szerintem ez most is látszott nagyjából a Tisza győzelménél, de az előző rendszerváltásnál is csak akkor még a most leváltott miniszterelnök és társai voltak ilyen fiatalok. És pont ez az aggályom ezzel a módosítással kapcsolatban, ha én 20 évesen azt látom, hogy 12 éven van maximum, és ott vagyok, hogy döntenem kell arról, hogy merre induljak el, nem fogok 20 évesen, vagy nagyon, nagyon sok mindenki valószínűleg nem fog 20 évesen beleállni ebbe. Ismerve a magyar politikai kultúrát, ami persze 12 év alatt változhat, de mondjuk ez egy nagyon nagy kérdőjel, és ha szerintem nem akarja senki azt, hogy 32-35 akárhány évesen újra kelljen gombolni az életét, ráadásul úgy, hogy a politikusoknak van egy megbélyegzése Magyarországon, azt gondolom, másrészről pedig ki az, aki egyébként szívesen alkalmaz egy volt politikust, aki valaha egyébként már megtapasztalta azt, hogy ő döntéshozó pozícióban van, és hát az ilyen embereket azért nem szívesen alkalmazzák, szerintem vállalkozások sem, mert hogy hát sokkal problémásabb idézőjelbe egy főnök szempontjából egy olyan ember, akinek mondjuk véleménye van a világról. Tehát én ezt így nagyon nem jó utcának látom, de hát nyilván, hogyha meghozza a Tisza, akkor ezzel kell

0: Jutni csak nem biztos, hogy szerencsés, mert pont a rendszerváltásoknak egyfajta gátja és akadálya is lehet.
1: Igazad van. Azzal a gondolatmenettel egyetértek, ez nekem is így volt, amikor rám esett ugye a választás, hogy a Tiszának ebben a választókerületben én leszek a jelöltje, akkor abban a pillanatban, amikor megjelent a képernyő, sose fogom elfelejteni, otthon ültünk barátokkal, és ez a aztán 58%-ban lettem befutó a két jelölt közül, akkor világossá vált, hogy ezen az úton, ha végig megyek és tartson ez az út április 12-ig, akkor is lesznek különböző forgatókönyvek, ha meg 4 évig megyünk, akkor is lesznek forgatókönyvek, és aztán tovább nem is lát az ember egyelőre. Tehát van egy ilyen dupla vagy semmi érzése az embernek, de ezt megvállalni kell, mindazonáltal, hogy azt gondolom, hogy ha egy politikus jól végzi a dolgát, akkor annyi tapasztalatra tesz szert, ami meg jól, inkább jól jöhet egy vállalatnak, de igazad van, hogy egy főnök fejében meg megfordulhat ennek az ellenkezője.
0: Sajnos lejárt az időnk, szerintem legközelebb.
2: És én még meg se szólaltam.
0: Igen, és te még meg se szólaltál, mondjuk ez nem biztos, hogy baj. Na de viccet félretéve. Szóval köszönjük szépen, hogy itt voltál. Legközelebb szerintem majd ilyen 4 órás szabad pénteket csinálunk, hogyha jössz, hogy legyen időnk mindent kidumálni, mert egy csomó témára egyébként nem jutott idő. De hát akkor köszönjük, hogy itt voltál.
1: Én köszönöm.
0: És akkor
2: hát és még a parlamenti pipsóról nem is beszéltünk.
0: Hát sok mindenről nem beszéltünk sajnos. Úgyhogy várunk vissza, és majd reméljük, hogy akkor még több témát ki tudunk beszélni. Cseh Tamás országgyűlési képviselő volt a Szabad Péntek vendége, és itt volt velünk még...
2: Strasszár Tamás.
0: És Harmad Gabi.
3: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most

0: korlátozott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Újabb hőhullám érte el vasárnap Franciaországot, írja a Magyar Távirati Iroda. Az MTI értesülései szerint a hőség riasztás alá került déli megyékben a hőmérséklet ismét elérheti a 40 Celsius fokot, néhány nappal a történelmi hőhullám után. Változékony, gyakran szeles idő várható a héten, de a kánikula nem tér vissza, a hőmérséklet csúcsértéke általában 30 Celsius fok körül alakul, és a hajnalok is frissítőek lesznek, derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből, melyet vasárnap juttattak el az MTI-hez. Az előrejelzésből az is kiderül, hogy a sok napsütést olykor felhőzet zavarja, de záporzivatar inkább csak a hét elején fordulhat elő. Nincs félnivalója azoknak, akik az atomenergiában látják Paks jövőjét, amiatt, hogy Kapitány István egy köztudottan atomenergia ellenes helyettes államtitkárt nevezett ki a Gazdasági és Energetikai Minisztériumba Bart István személyében. Erről Cseh Tamás, a Tolna 3-as számú egyéni választókerület képviselője beszélt rádiónknak.
2: Bart úr, ő az egyik kinevezésre került ember. Abban a szakértői csoportban például, amelyik Paks 2 projektnek a megvalósulását, megvalósíthatóságát, de nem akarom, hogy félrecsúszson, tehát nem arról az, hogy megvalósítható-e vagy nem, hanem hogy hogyan valósuljon meg. Tehát ebben a szakértői grémiumban Bartó nincs benne. Tudnélik, őt a nuklearitásról nem kérdezik. Ez egy energiamix. Vannak benne megújuló energiák, nem megújuló energiák. Magyarországnak van egy stratégiai érdeke, hogy bizonyos mennyiségű energia mindenképpen rendelkezésre álljon, lehetőleg minél több forrásból, de minél több hazai forrásból. Tehát van olyan kérdés, szél, nap, energia, amiben biztos, hogy Bart urat kérdezi meg miniszterelnök úr, miniszter úr, hiszen azon a szakterületen látszik, hogy komoly évtizedek állnak ő mögötte. Az egy más kérdés, hogy őnek most egyébként van egy ellenérzése a nuklearitással szembe, és ez ugye bennünket az átlagosnál is sokkal jobban érdekel, de én azt gondolom, hogy nagyon sokszor már miniszter úr, kapitány miniszter úr is, vagy akár Magyar Péter miniszterelnök úr is szilárdan hitettett amellett, hogy a nukleáris energiára az elkövetkezendő 15-20-30 akárhány évbe számít a Tisza kormány, számol vele, számít rá.
1: Megemlékezést szervez a paksi zsidó lakosság deportálásának 82. évfordulója alkalmából Paksváros önkormányzata július 8-án szerdán 18 órától. A rendezvénynek a paksi Pákolic István városi könyvtár mögötti tér ad otthont. Az ünnepségen beszédet mond Barnabás István alpolgármester és dr. Kuruc Ákos, a pécsi zsidó hitközség rabbia, közreműködik Teszter Nelli zongora művész. A program részeként emléktáblát avatnak az egykori zsinagóga emlékére, valamint elhelyezik az emlékezés köveit a holokauszt emléktábla alatt. Július 10-én és 11-én idén is megrendezik a Németkéri napokat a sportpályán és a szabadidő parkban. A két napos eseményen barátságos labdarúgó mérkőzés, szabadtéri diszkó, egészségügyi szűrések, főzőverseny, alkotói és termelői vásár, valamint számos családi kísérő program várja az érdeklődőket. A szombati ünnepélyes megnyitott kulturális műsorok követik, az est sztár fellépője pedig Josh és Betty lesz, a bálon a Sandwich zenekar szolgáltatja majd a talpalávalót.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paks FM.
0: Paks FM.
3: Összekött.
0: Paks FM.

0: Gereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek, a híreket Harmad Gabitól halljátok. Hivatalos amerikai kormányzati dokumentum erősítette meg a Trump család kolozsvári ingatlan beruházási tervét, miután a projektbe került Donald Trump amerikai elnök 2026-os vagyonnyilatkozatába, közölte vasárnap az erdélyi Transtelex hírportál, írja az MTI. A héten közzétett több mint 900 oldalas vagyonnyilatkozat szerint a Trump Organization két megállapodással rendelkezik a kolozsvári projektre vonatkozóan, egy márka használati licenc szerződéssel és egy szálloda üzemeltetési menedzsment szerződéssel. Az MTI információi szerint a tervben lévő ingatlan komplexum luxushotelt, lakóparkot, bevásárlóközpontot és golfpályát foglalna magába. A Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány visszautasította Magyar Péter állítását, miszerint közvetlenül a választások előtt kapott volna a szervezet 7 milliárd forint közpénzt, és közölte. A támogatásról már tavaly tavasszal döntött a kormány, a kifizetések pedig 2025. júniusában és 2026. januárjában történtek. Magyar Péter szerint az összeg a korábbi 18 milliárd forinton felül érkezett az Áder Jánoshoz köthető alapítványhoz, és annak felhasználását firtatta egy közösségi médiában közzétett bejegyzésében. Az alapítvány politikai támadásnak nevezte a bírálatokat, és azt állította, hogy a Planet Budapest Expo finanszírozása és megszervezése végig nyilvános volt. Nincs félnivalója azoknak, akik az atomenergiában látják Paks jövőjét, amiatt, hogy Kapitány István egy köztudottan atomenergia ellenes helyettes államtitkárt nevezett ki a Gazdasági és Energetikai Minisztériumba Bart István személyében. Erről Cseh Tamás, a Tolna 3-as számú egyéni választókerület képviselője beszélt rádiónknak.
2: Bart úr, ő az egyik kinevezésre került ember. Abban a szakértői csoportban például, amelyik Paks 2 projektnek a megvalósulását, megvalósíthatóságát, de nem akarom, hogy félrecsúszom, tehát nem arról az, hogy megvalósítható-e vagy nem, hanem hogy hogyan valósulja meg. Tehát ebben a szakértői grémiumban Bartó nincs benne. Tudnélik, őt a nuklearitásról nem kérdezik. Ez egy energiamix. Vannak benne megújuló energiák, nem megújuló energiák. Magyarországnak van egy stratégiai érdeke, hogy bizonyos mennyiségű energia mindenképpen rendelkezésre álljon, lehetőleg minél több forrásból, de minél több hazai forrásból. Tehát van olyan kérdés, szél, napenergia, amiben biztos, hogy Bart urat kérdezi meg miniszterelnök úr, miniszter úr, hiszen azon a szakterületen látszik, hogy komoly évtizedek állnak ő mögötte. Az egy más kérdés, hogy ő neki most egyébként van egy ellenérzése a nuklearitással szembe, és ez ugye bennünket az átlagosnál is sokkal jobban érdekel, de én azt gondolom, hogy nagyon sokszor már miniszter úr, kapitány miniszter úr is, vagy akár Magyar Péter miniszterelnök úr is szilárdan hitettett amellett, hogy a nukleáris energiára az elkövetkezendő 15-20-30 akárhány évbe számít a Tisza kormány, számol vele, számít rá.
1: Megemlékezést szervez a paksi zsidó lakosság deportálásának 82. évfordulója alkalmából Paksváros önkormányzata július 8-án szerdán 18 órától. A rendezvénynek a paksi Pákolic István városi könyvtár mögötti tér ad otthont. Az ünnepségen beszédet mond Barnabás István alpolgármester és dr. Kuruc Ákos, a pécsi zsidó hitközség rabbia, közreműködik Teszter Nelli zongora művész. A program részeként emléktáblát avatnak az egykori zsinagóga emlékére, valamint elhelyezik az emlékezés köveit a holokauszt emléktábla alatt. Különleges kulturális élmény várja az érdeklődőket augusztus 11-én 18 órától a Rákóczi Filmszínházban Bölcskén, ahol a Petőfi program keretében lép fel a Fitos Dezső társulat. A Jövőnk a hagyomány című táncszínházi előadás sodró lendületével, magával ragadó ritmusaival és a Kárpát-medence gazdag néptánc kultúráját bemutató látványvilágával ígér felejthetetlen élményt az érdeklődők számára. Az előadás a hagyományok tiszteletét és továbbélését állítja középpontba, miközben a néptánc és a népzenek különleges világába kalauzolja a közönséget.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Ifjúsági Európa bajnok lett a Szekszárdi Kajakkenu Sport Egyesület versenyzője Görbe Dávid, a romániai Pitestiben megrendezett Pedal Europe maratoni Európa bajnokságon. Az ifjú versenyző Tóth Domonkossal az UTE versenyzőjével állhatott a dobogó legfelső fokára, amely kapcsán így nyilatkozott rádiónknak.
3: Rendkívül örültünk Domonkossal, meg azért így egy nagy kő esett le a szívemről, hogy ugye ezt is sikerült elérnünk, és hogy azért nagyon fárasztó futamunk volt, és hogy annak a végén azért jól esett aranyéremmel célba érnünk, szóval így jól esett.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM. Összeköt.

0: Paks FM.
1: Paks FM.
0: Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Vivi kedvenceit.
2: Sziasztok, én Takács Nagy Vivi vagyok, és a csütörtöki Best of órában újra az én kedvenceim fognak szólni. És hogy mivel is készülök nektek? Mivel nagyon szeretek koncertekre, fesztiválokra járni, és a nyár folyamán egyre több és jobb koncertek vannak kilátásban, én most elhozom nektek a legjobb dalokat a koncert élményeimről, hát ha a ti kedvenceitek is köztük lesz.

0: órában. Készüljetek, mert egy igazi pörgős óra lesz tele jó slágerekkel, amitől garantáltan nem fogtok elaludni ebéd után.
1: Best of kedvencek Vivitől. Csütörtökön déltől egyig.

0: kedvencei.
1: Ez a kedvenc dalom.
2: Ezt hallgatom az autóban.
1: Összekö. Nagyon szeretem.
0: Box FM.

0: Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap. Paks FM.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor, you can take a picture.